Békesség Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatókat Homokóra adásunkban, május 8-án, a mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Dienes Valéria, írónő filozófustól származó gondolattal köszöntöm Önöket, amely így szól. Hiszek, tehát vagyok. Ezt mondanám a ma híres szó helyett, mert a hit mélyebben ered bennünk, mint a gondolkodás. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan a Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségben tegnap rögzített délelőtti istentiszteletet sugározzuk. Igét hirdet Lőrinc Attila Tibor, a lelkipásztor. A 2. órában pedig áhítat csendül, majd kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat köszöntjük, illetve az utolsó fél órában lélekhangoló rovatunk következik. Adásunk utolsó órájában pedig irodalmi kincsek rovatunk ismétlését közvetítjük, ezután pedig jazzene szól. A következő 1 órában Kolozsvár Felsővárosi Református Egyházközségben rögzített tegnap délelőtti istentiszteletet közvetítjük. Igét hirdet Lőrinc Attila Tibor, lelkipásztor. A felvételt Barabás Ábel készítette.

Imádkozzunk! A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 276. énekünk egyetlen szakaszát, a 276. énekünk egyetlen szakaszát énekeljük, szövege így kezdődik: Alleluja, dicsérjétek, Istenfélő keresztények, dicsérjétek az Urat!

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek szent ígéjét, ugyamint az megvan írva a Mózes 5. könyve 5. fejezetének első 24 versében. És szólítá Mózes az egész Izraelt, és mondanékik: hallgasd meg, Izrael, a rendeléseket és a végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat. Az Úr, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem a mi atyáinkkal kötötte az Úr e szövetséget, hanem mi velünk, akik íme itt vagyunk e mai napon minnyájan, és élünk. Színről színre szólott veletek az Úr a hegyen, a tűz közepéből. Én pedig az Úr között és ti közöttetek állok vala abban az időben, hogy megjelentsem néktek az Úr beszédét. Mert ti a tűztől féltek, és nem menétek fel a hegyre. Mondta pedig az Úr: én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálatnak házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, amiképpen megparancsolta néked az Úr, a te Istened. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ökröd, se szamarad, és semmi némű barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgáló leányod, mint te magad. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened, erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad. Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy hosszú ideig élj, és hogy jól legyen dolgod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, és ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, és ne áhítsd a te felebarátodnak házát, szántóföldét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Ez ígéket szól az Úr a ti egész gyülekezeteteknek, a hegyen, a tűz, a felhő és a homályosság közepéből, nagy fennszóval, és nem többet. És felírá azokat 2 kőtáblára, és adá azokat nekem. És lőn, mikor a szót a sötétség közepéből halljátok,
és a hegy tűzzel ég vala, hozzám jövétek, a ti törzseiteknek minden fejedelmével és véneivel, és mondátok, íme az Úr, a mi Istenünk, megmutatta nekünk az ő dicsőségét és nagyságát, és az ő szavát hallottuk a tűznek közepéből. E mai napon pedig láttuk, hogy az Isten emberrel szól, és ez mégis él. A kegyelem szent Istenet egye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére, gyertek ezért imádkozzunk a bűnvalló imádság szavaival. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részessévé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, mert adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjéből. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 421. énekünk első két verszakát énekeljük. A 421. énekünk első két verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édes jó atyánk, hálaadás örömével jöttünk ismét a te szent házadba, a templomba, az imádság órájára, mert érezzük és tudjuk, Urunk, hogy gondviselő szeretetedből és kegyelmedből fakadóan tele van az életünk áldásaid gazdagságával, amiért nekünk hálát kell adnunk, és köszönetet kell mondanunk. De azt is tudjuk, Urunk, hogy méltatlanok vagyunk hozzád, és nem érdemeljük meg szereteted áldásait, hiszen ha csak az elmúlt hétnek napjaira tekintünk vissza, megállapíthatjuk, hogy most sem sikerült gyermekeidhez méltó módon élnünk, úgy, hogy az kedves legyen te előtted. Ezért most is a tékozló fiú hazaérő alázatával állunk meg színed előtt, és arra kérünk, hogy tekints rejánk kegyelmesen, és részesíts mennyei gazdagságod javaiból. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád, hogy úgy igazgattad ma is az életünket, hogy ide megérkezhessünk. És köszönjük, hogy nem hiába jöttünk, hiszen szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért elfogadsz bennünket. Megvalljuk, Urunk, hogy jó nekünk itt lenni, a gyülekezet közösségében, és megtapasztalni alkalomról alkalomra közelséged, simogató szeretetét. Életünk sok kihívására és kérdésére, küzdelmére nem találunk útmutatást és kielégítő választ, csak egyedül itt nálad, a bölcsesség fejedelménél. Megvalljuk, Urunk, gyengeségünket, hiszen sok mindenre nincs erőnk. Néha már-már roskadozva állunk az élet adta küzdelmekkel szembe, a nehézségek terhe alatt, de tőled mindig új erőt nyerünk, és új lendületet kapunk. Ezért vagyunk most is itt, mert érezzük, mennyire szükségünk van rejád, és a tőled jövő áldásokra és ajándékokra, amelyeket senki más nem tud megadni nekünk itt ebben a földi világban. Hirdettesd ma is a te szent ígédet úgy közöttünk,

hogy gazdagodjunk általa, hogy mindannyian megtaláljuk benne azt, amire éppen szükségünk van. A csüggedőnek adj reménységet, a szomorkodóknak és bánatos szívűeknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a kételkedőket erősítsed meg. Hisszük és valljuk, Urunk, hogy ezeket csak Te egyedül tudod elvégezni az életünkben és megadni nekünk. Ha leköt a világ ezernyi gondja, ha megkötöz a bűn, egyedül csak Te vagy az, aki meg tudsz és meg is akarsz szabadítani. Felemelvén minket magadhoz. Kegyelmes Istenünk, azért is jöttünk, mert sokat jelent nekünk a Te ígéd, a Te áldott szavad, amely mennyei titkokat fejt meg előttünk. Kérünk, hirdettesd ma is áldott szavadat. Tisztítsd meg szívünket és lelkünket az íge meghallására, megértésére és annak befogadására. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igének a hallgatására készülve a 458. énekünket énekeljük. A 458. énekünknek mind a három verszakát. Az első verszak így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

a Mózes 5. könyve 5. részének első verséből felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő lelki alázattal. És szólítá Mózes az egész Izraelt, és mondta nékik: hallgasd meg, Izrael, a rendeléseket és végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat. Tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat. Kedves testvéreim, azt énekeltük az imént, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Bizony rejtve van a jövendő. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. De mégis Isten csodálatos munkáját azt megismerhetjük. Megismerhetjük a Szentírásból, az ő kijelentéséből, és ha van nekünk szívbeli bizodalmunk, akkor megismerhetjük Isten csodálatos munkáját, visszatekintve az eddigi életutunkra. A hitetlen ember sokszor elmondja, hogy milyen nagy szerencséje volt, hogy így történt, vagy úgy történt, ez történt, vagy az történt az életében. Nos hát, ez az, amit mi úgy nevezünk, hogy az Úr csodásan működik. Gondoskodik rólunk. Vezet bennünket. Nincs olyan film rendező, aki csodálatosabban meg tudná tervezni és szervezni az életünket, mint ahogy Isten cselekszik. Mózes 5. könyve tulajdonképpen egy összefoglalása az első 4 mózesi könyvnek. Mint egy újra elmondja Mózes mindazt, amit Isten csodálatos módon cselekedett az ő népével, Ábrahám elhivatásától egészen az ígéret földjének a határáig. Hiszen ott van Izrael népe, az ígéret földjének a határán készül birtokba venni a tejjel és mézzel folyó földet, amit Isten megígért nekik. Túl vannak a 40 éves pusztai vándorláson, és akkor Mózes újra feleveníti azokat a csodás dolgokat, és azokat a tanításokat, amelyeket Isten meghagyott a népnek. Így kerül sor, hogy újra elmondja a 10 parancsolatot, azt a szabályzatot, azt a rendeletet, amely arra hivatott, hogy az isteni rend megtartásának és megvalósulásának az alapja legyen itt a földön. Amit Isten a 10 parancsolatban meghagyott, azt még a világi hatóság is elfogadja. Sőt, meg is bünteti, ha az ember lop, ha az ember csal, ha az ember hazudik, és hasonló dolgokat tesz, gyilkol. Nos, ezt a rendet állította fel Isten a 10 parancsolat által. És fontos ezt újra és újra feleleveníteni. Vannak a Szentírásban olyan ígék, amelyek többször is előfordulnak. És éppen azért, mert fontosak. Azt szoktuk mondani, hogy az ismétlés a tudás.

Trinitás atya. Az Isten tiszteletek is mind-mind erről szólnak, alkalomról alkalomra, hiszen nem mondunk mi semmi újat. 2000 év óta hirdetjük ugyanazt az evangéliumot, amit Isten rábízott az apostolokra. Semmi új, de nekünk ismételni kell, tanulni kell. Tudnunk kell, hogy kik vagyunk, honnan indultunk és merre tartunk. Kell tudnunk, ki a mi alkotónk, ki a mi gondviselőnk, a mi megváltónk. Miért lettünk mi Isten választottai? Mi a küldetésünk és megbízatásunk ebben a földi világban? Első üzenetként ezt raktározzuk ma a szívünkbe, hogy Isten a mi jó pásztorunk, aki soha nem fog csalódást okozni nekünk. Isten tartja a szavát, és az ő ígéreteit beteljesíti. Ugye azt mondtam, hogy Izrael népe ott van az ígéret földjének a határán, és visszatekintenek elegészen Ábrahámig. Isten kihívta Ábrahámot Ur-Kasdimból, és azt az ígéretet adta neki, nagy néppé teszlek, hallgass az én szavamra. És Ábrahám mert bízni, mert hinni az ismeretlen Istennek, elmert indulni az ő szerettei közül egy ismeretlen világba, ahova Isten vezette. És aztán feleveníti Mózes az ősatyákat, Ábrahámtól Izsák, Jákob, József, elegészen az egyiptomi rabságig. Amikor a kis Izrael Egyiptomba ment, menekülve az éhség elől 70-en voltak. És amikor Mózes kivezeti őket a rabságból, 600 000-en. Mert Isten az ő ígéretét beteljesíti. Nagy néppé teszlek, mondja az Úr Ábrahámnak. És Mózes által azt mondja a népnek, elvezetlek az ígéret földjére, és neked adom azt. El is indult a nép, 5-6 hónapnyi vándorlásra volt szüksége ahhoz, hogy megérkezzen Izrael határához. De még nem volt felkészülve, hogy birtokba vegye azt. Egyrészt azért nem, mert az egyiptomi fogságban ugye az elnyomást tapasztalták meg. A szolga lelkűség volt bennük. És nem kell ezt nekünk külön megmagyarázni, hogy mit jelent ez, amikor valaki kisebbségként kell éljen egy nagyobb közösségben. Izrael sorsa sokkal nehezebb volt, és rosszabb volt. Kényszer munkára, rabszolga munkára voltak fogva. És ez a szolga lelkűség, akkor a lelki betegséget okozott nekik. Tele volt a szívük félelemmel, rettegéssel és aggodalommal. És hiába volt ott Isten mellettük, és napról napra megtapasztaltatta velük az ő szeretetét, az ő gondviselését, oltalmát. Mégis azt látjuk, hogy folyamatosan visszaesnek.
a hitetlenség, a kételkedésbe, mert a félelem vezette őket. Ezért aztán bekövetkezett a 40 éves pusztai vándorlás, egyrészt azért, hogy a nép levetkőzze a rabság igáját, és Isten szabad népeként menjen be a megígért Kánoán földjére. Másrészt pedig csak azok menjenek be, akik már mernek hinni, mernek bízni Istenbe. Mert Isten az ő ígéreteit megtartja. Nekünk is Isten ígéretet hagyott. A kegyelmi időben mi is annak az ígéretnek a fényében élünk, hogy Jézus Krisztusért örök életet ad nekünk Isten. Merünk-e hinni? Merünk-e bízni Isten ígéretében? Hát ha eddig, visszatekintve eddigi életutunkra, el tudjuk mondani, hogy az Úr csodásan működik, akkor bízzunk, testvéreim. Ezután is csodálatos módon fog munkálkodni, és mindazt, amit nekünk megígért, azt valóra váltja. Mert Isten nem ember, hogy hazudjon. Istenben soha nem fogunk csalódni. A második üzenetként azt raktározzuk el a szívünkbe, hogy minket kiválasztott Isten. Azt hallottuk az ígéből, azt mondja Mózes, hogy nem csak az atyáitokkal kötött szövetséget a mindenható Úr, hanem veletek, akik most éltek. Rejánk is ugyanúgy érvényes a szövetségkötés. Mi is ugyanúgy elmondhatjuk magunkról, hogy Isten gyermekei vagyunk, ahogy elmondta 2000 évvel ezelőtt Péter apostol, vagy János apostol, vagy bármelyik Istenben hívő ember. Ugyanannak a szövetségnek a részesei vagyunk. És ezt senki és semmi nem változtathatja meg. Ez a szövetség a kegyelmi időben mindaddig megmarad, amíg az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni, ítélni élőket és holtakat. Addig Isten kínálja az ő szeretetét. Kínálja az ő kegyelmét. És akinek van füle, az hallja meg Isten hívását. És legyen részese Isten közösségének. Mert erre hív, és erre teremtett minket végeredményben a mi szerető Istenünk. A 10 parancsolat azzal kezdődik, hogy Isten bemutatkozik. Én vagyok az Úr, a te Istened. Nem mi emberek neveztük meg Istent, hanem ő nevezte meg saját magát. És ez azért fontos, kedves testvéreim, mert abban a világban, aki valaminek nevet adott, az a saját tulajdona volt. A teremtés történetében arról olvasunk, hogy Isten megalkotta az embert, és nevet adott neki. Mert az ember Isten tulajdona. És aztán Isten megalkotta az állatvilágot, a növényzetet, és azt mondja az embernek, nevezd el őket, mert neked adtam, hogy azokból élj. Akinek az ember nevet ad, az az ő tulajdona. És az ember nevet adott a bálványainak.
és azok felett uralkodik. És nevet ad az ember sokszor saját magának. Ábrahámot is, amikor elhívta Isten, Ábrámnak nevezték. És Isten azt mondja, hogy legyen a te neved Ábrahám, mert nagy néppé teszlek. Jákobnak. Isten azt mondja, hogy ne legyen a neved Jákob, ami azt jelenti csaló, mert elcsaltad az elsőszülöttségi jogot a testvérettől, hanem legyen a neved Izrael, mert rajtad keresztül teljesedett be Isten ígéretei. És ugye az Új Szövetségben is azt olvassuk, hogy az angyal megjelent keresztelő János szüleinek, Zakariásnak és Erzsébetnek, és azt mondja, fiatok születik, nevezzétek Jánosnak, mert ő fogja elkészíteni az útját a Mesiásnak. És hasonlóképpen cselekedett az angyal Isten megbizatására Józsefnél és Máriánál. Nevezzétek őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ön népét annak bűneiből. Legyen a neve Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk van az Isten, és mi ennek az örökségnek a hordozói vagyunk. A mi nevünk az, hogy keresztény. Mert Krisztus nevére és Krisztus által lettünk beoltva Isten szövetségébe. Ez a mi megtartatásunknak a titka. Nem mi kell valahogy megküzdjünk ebben a földi világban, nem mi kell győzedelmeskedjünk, nem mi kell visszajussunk Istenhez, ő mindent megcselekedett az ő fián keresztül. Csak legyen a te neved keresztény, azaz Krisztus követője. Krisztusba oltott, mert nincs az egyháznak más alapja, hogy énekeltük, egyedül csak Jézus Krisztus. És erre hivattunk, hogy ezt az evangéliumot megéljük és tovább adjuk. Isten életre hívott bennünket. Ugye itt a halál árnyékának völgyében folyamatosan a mullandóságot tapasztaljuk. Az elmúlt időszakban szinte minden héten volt temetésünk. Koporsó mellett kell megállni. És folyamatosan ezt a mullandóságot látja és tapasztalja az ember. Jézus pedig azt mondja, én azért jöttem, hogy életetek legyen. Mert Isten az életnek az Istene. Örök életre hívott el bennünket. Mit mondott Mózes az ő népének? Így hallottuk a felolvasott alapígéből, azt mondja Mózes, halld meg Izrael a rendeléseket és végzéseket, amelyeket elmondok én ma fületek hallatára. Halljátok meg, kedves testvéreim, az ígét. Isten kijelentését, Isten bizonyságtételét. Olyan sok mindent hallunk. Olyan sok információ ér bennünket. És azt halljuk, amit akarunk hallani. Ma ígét akartatok hallani, ezért a templomba jöttetek. És ezért legyen áldott Isten háromszor szent neve. Halljátok meg az ígét. Nyissátok meg fületeket Isten szava előtt, mert Isten folyamatosan szól hozzánk. Ígéje és szent lelke által, de
a körülöttünk lévő események által is Isten megszólít. Mert jót akar nekünk. Azt akarja, hogy Krisztus által ismét az övéi legyünk. És miután meghalljuk Isten szavát, azt mondja Mózes a népnek, tanuljátok meg! Folyamatosan kell tanulni Isten szavát. Még amit megtanulunk, azt is sokszor elfelejtjük. Olyan sok mindent tanítottak az iskolába, ki emlékszik már mindenre. De ami a legfontosabb, azt tanuljuk meg, és ismételjük. Hogy soha el ne felejtsük, ügyeljetek azokra, mint egy féltett kincsre. Úgy kell ügyelnünk Isten szavára. 2000 év óta próbálja a világ elnyomni Isten szavát. Ugye már Jézus Krisztussal kezdődött, keresztfára vitték. Az első bizonyságtevőket üldözték, és mind a mai napig üldözik az evangéliumot. Te, ha meghallottad, ha megtanultad, mint értékes kincset, őrizzed. És ebben az őrzésben benne van az is, hogy add tovább. Mindenek előtt annak, akit szeretsz, bűnt követel, kétszeresen bűnt követel az az ember, aki nem adja tovább Isten igéjét. Aki meghallotta, megértette, megtanulta, és nem adja tovább. Bűnt követel Isten ellen, mert nem tesz eleget a megbízatásnak, és bűnt követel embertársai ellen, mert megtagadja tőlük Isten szeretetét. Mi őrizzük, és adjuk tovább azt, amit Isten a szívünkre helyezett. És végeredményben azt mondja Mózes, cselekedjétek meg. Éljétek meg Isten szavát. Akkor van értelme a mi hallgatásunknak, a mi tanulásunknak, ha az meglátszik az életünkben. Ha meg is tudjuk cselekedni, akkor van értelme egy Isten tiszteletnek, ha nem úgy megyünk ki a templomból, ahogy bejöttünk, hanem valamit magunkkal viszünk, és azt meg is tudjuk cselekedni. Hát kérjük mennyei jó atyánkat, hogy adja nekünk az ő szent lelkét újra és újra. Hallgathassuk az ő igéjét, tanulhassuk azt, őrizzük azt, mint féltett kincset, és cselekedjük. Fényjen a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító igéjére a 468. énekünk első és harmadik szakaszának az eléneklésével, a 468. énekünk első és harmadik szakaszait énekeljük. Az első verszak így kezdődik, kövesd a Jézust, kövesd még ma.

Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, mennek és földnek, dicsőséges Ura, hála és köszönet az ígéért, az íge hozzánk szóló üzenetéért, amely által ma is megérintetted a mi szívünket, és közel vontál magadhoz. Miközben a hétköznapi élet oly sok kísértést és bizonytalanságot tartogat számunkra, köszönjük, hogy ide járulhatunk te hozzád, és te útmutatást, krisztusi utat mutatsz nekünk, amelyen járnunk lehet, és járni jó. Sokszor úgy meggyötör az élet, sokféle igazságtalansága, de a te igazságod, amelyet alkalomról alkalomra tudtunkra adsz, erőt és bátorságot ad nekünk, és megtölti szívünket reménységgel. Köszönjük, hogy te életet adtál nekünk, és nem csak testi életet, hanem lelki életet is. És gondoskodsz testi táplálásunkról, minden nap kirendelve a mindennapi kenyeret, és gondoskodsz lelkünkről. Alkalomról alkalomra adod a mennyei táplálékot, hogy megmaradhassunk azon a keskeny úton, amelyre elhívtál és kiválasztottál minket Krisztusban. Megvalljuk, Urunk, hogy szolgáid akarunk lenni, a te neved dicsőségére akarunk élni. Ezért kérjük szent lelked erejét és a szolgálat örömét, hogy szeretettel végezzük azt, amit rejánk bíztál. Áld meg, jó atyánk, anyaszent egyházunkat, hogy az igaz hitben neveljen bennünket és gyermekeinket. Add, hogy ne a világ határozzon meg bennünket, hanem mi legyünk meghatározók a világban. Megmutatva azt a dicsőséges utat, amelyet Krisztus taposott ki előttünk. Imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, akik most itt vagyunk a templomban, hanem azokért is, akik valami oknál fogva távol maradtak. A te gondviselő oltalmadba ajánljuk a betegeket. Légy, Urunk, gyógyítójuk, erősítőjük, bátorítójuk. Imádkozunk a gyászolókért, különösképpen azért a családért, amely az elmúlt héten kísérte utolsó földi útjára elköltözött szerettét. Hadd jusson el szívükig a feltámadás győzelmének evangéliuma, hogy van feltámadás, van örök élet, mert nekünk győztes Krisztusunk van. Így tesszük oltalmazó kezedbe a mi életünket, sorsunkat és jövendőnket. Bízva, Urunk, hogy aki eddig csodálatos módon munkálkodtál, ezután is csodálatos módon fogsz működni, és ígéreteidet rajtunk is be fogod teljesíteni. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és áld meg életünket. Amen. Csendben magunkban imádkozzunk, bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai istentisztelet keretén belül kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát, készülve a keresztelőhöz a 255. énekünknek első két szakaszát énekeljük, a 255. énekünk első két versszakát, az első versszak így kezdődik, ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.

Az előző egy órában istentiszteletet sugároztuk, amelyet tegnap délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár felsővárosi református egyházközségben. Igét hirdetett Lőrinc Attila Tibor, a lelkipásztor. A felvételt Barabás Ábel készítette.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyelség Istentől, szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük, illetve az utolsó fél órában lélekhangoló rovatunk következik. Adásunk utolsó órájában pedig irodalmi kincsek rovatunk ismétlését közvetítjük. Ha tehetik, tartsanak velem! A következőkben a napáhítat a csendül fel jó magam tolmácsolásában.

A mai áhítat címe Isten munkában. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan. Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. A Korintusiakhoz írt 2. levél 3. fejezetének 18. verse.

A mai áhítat szerzője Abigail Rock, Fülöp-szigeteki testvérünk. Ne arra gondolj, hogy mit tehetsz Istenért, hanem arra, hogy mit tehet Isten benned. Soha nem fogom elfelejteni ezeket a szavakat, amelyeket egy nyugdíjba vonuló szolgálatvezető bölcsen tanácsolt egy közgyűlésen, amelyen részt vettem. Úgy éreztem, Isten közvetlenül szól hozzám. Új alkalmazott voltam a szolgálatban, de több éves tapasztalatot szereztem más non-profit szervezeteknél. Tele voltam ötletekkel, hogyan tudnék hozzájárulni az új munkához. Isten azonban értésemre adta, hogy nem csak ötletekkel vagyok tele, hanem önmagammal is. A férfi szavai emlékeztettek, hogy nem csak azért vagyok a szolgálatban, hogy Istenért dolgozzak, hanem azért is, hogy Isten munkálkodjon bennem, tanítson és formáljon. Mindannyian tapasztalatainktól, ajándékainktól, képességeinktől és tehetségünktől függetlenül Isten folyamatban lévő művei vagyunk. Folyamatosan az Úr képére, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Isten szolgáiként figyelmünk Isten bennünk végzett munkájára irányuljon, ne csak arra, amit általunk végezel. Legyünk elég alázatosak, és nyissuk meg szívünket a Szentlélek átalakító munkájának, hogy szolgálatunk az Úr dicsőségét tükrözze.

Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk, hadd legyünk nyitottak a Szentlélek számára, amit napról napra formál minket. Amen.

Isten nem csak általam, hanem benned is akar munkálkodni. Hangsúlyozza Abigail Rock, Fülöp-szigeteki testvérünk. Ma imádkozzunk az egyházi szolgálatban dolgozókért.

Június 8-át írunk, ez az év 159. szökőévben 160. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 206 nap van hátra. Tekintsük át előbb, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

793. június 8-án a normannok első hadjáratuk során a Wales déli partjainál lévő Holy Islanden a Lindisfair kolostort rabolták ki. Ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. A mai Norvégia, Dánia és Svédország területéről származó normannok, vagyis a vikingek megkezdték hadjárataikat Nyugat- és Kelet-Európában. Betörtek Angliába, Írországba, feldulták Britanniát és politikai-gazdasági hatalomra tettek szert. A kalandvágyú vikingek katonai sikereinek titka a vakmerő, gyors támadásaikban, nyílt tengeren és folyókon egyaránt használható sekélyjáratú hajóikban rejlett. 845-ig a normannok rablóhadjáratának áldozatául estek az európai kereskedővárosok, köztük Lisszabon, Sevilla és végül Hamburg is. 1099-ben ezen a napon Jeruzsálem ostromának kezdete volt az első keresztes háborúban. 1930. június 8-án letette az esküt II. Károly román király. Ellentmondásos uralkodása egy személyi, korporatista diktatúrába torkollott. 2004. június 8-án, 1882 óta először a Vénusz bolygó a nap előtt haladt el, Greenwich idő szerint 05:20 és 11:24 között, a Föld lakosságának több mint háromnegyede által megfigyelhető csillagászati jelenség volt. 120 évenként kerül sor egy páros Vénusz átvonulásra, a párban lévő két átvonulás között csak 8 év telik el. A 2004-es átvonulás párja 2012. június 6-án volt. A történelmi átvonulások fontosak voltak, mert lehetővé tették a csillagászoknak, hogy pontosan meghatározzák a csillagászati egységet és ennél fogva a naprendszer méretét. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 8-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1593-ban ezen a napon született első Rákóczi György, erdélyi fejedelem. 1671. június 8-án látta meg a napvilágot Tommaso Giovanni Albinoni, olasz barokk zeneszerző hegedűs. 1810-ben ezen a napon született Robert Schumann, német zeneszerző. 1843. június 8-án született Széll Kálmán politikus, miniszterelnök. 1913-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Jagamas János, erdélyi magyar népzenekutató, zenetudós, zeneszerző. Szerzeményeiből önálló kötetet adott ki 5 gyermekkar címmel. 6 további kórusműve, a Száj, Szép szavú dal című gyűjteményben 1972-ben jelent meg. 1993-ban Széchenyi díjjal tüntették ki a romániai magyar népzenekutatás terén több évtizeden át kifejtett kimagasló munkájáért. 1916. június 8-án született Francis Henry Compton Crick, angol molekuláris biológus, biofizikus, neurobiológus. 1962-ben James Watsonnal és Morris Wilkinssel közösen orvostudományi Nobel-díjban részesült a DNS szerkezetének megfejtéséért. 1939-ben ezen a napon született Eötvös Gyula, erdélyi magyar pedagógus, helytörténész, muzeológus. 1968-tól Kézdivásárhelyen tanár és a Városi Múzeum munkatársa. Részt vett a múzeum régészeti kutatásaiban, s azoknak eredményeiről Régészeti felfedezések Kézdivásárhely környékén című tanulmányában számolt be. Háromszék jótevője című könyve 1990-ben jelent meg. 1955. június 8-án született Sir Timothy John, Tim Berners-Lee, a világháló, pontosabban a HTML nyelv, a HTTP protokoll és más technológiák kifejlesztője, és a World Wide Web konszorcium elnöke, azé a szervezeti, mely a web további fejlődésében talán a legnagyobb szerepet vállalta magára. 1956-ban ezen a napon született Besenyei Péter, magyar műrepülő versenyző, repülő oktató, berepülőpilóta. 1982. június 8-án látta meg a napvilágot Závada Péter, magyar költő, zenész. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, hogy mely ismertebb személyek halálozási fordulója kapcsolódik ehhez a naphoz.

632. június 8-án hunyt el Mohamed próféta, vallás alapító. 1876-ban ezen a napon halt meg George Sand, francia írónő novellista. Miután Indiana című kitűnő regényével önálló utat tört magának, egymás után adta közre regényeit, melyekben a képzelete szabadon csapongott. Leírásai mesterien frissek, stílusa vonzó, élénk. Magyarul megjelentek többek közt Asszonyi győzelem, A talált gyerek, Consuelo és Rudolstadt grófné című regényei. 1963. június 8-án halt meg Somodi István, atléta, sportújságíró, városi ügyész. Kolozsváron született 1885. augusztus 22-én. 1953-ban ezen a napon hunyt el Boldog Sándor István, szalézi szerzetes testvér, vértanú. 1942-ben szalézi kisegítő testvérként sorozták be a hadseregbe. Híradósként és távírászként vett részt a világháborús harcokban, Délvidéken, Erdélyben, Felvidéken, sőt a Don kanyarban is szolgált. Bátor magatartásáért kitüntették. 1978. június 8-án hunyt el Dienes Valéria, táncpedagógus, filozófus, egyike az első doktori fokozatot szerzett magyar nőknek. 1992. június 8-án halt meg Ábel Péter, író, filmtörténész, a magyar filmkritika előfutára. Maradandó munkája a közel 1000 oldalas Film kis lexikon megjelenése 1964-ben, amelyet a kétkötetes Új film lexikon követett. Két regénye is megjelent, az Úttörő vasút és az Elmúlt a nyár. 1994-ben ezen a napon távozott az élők sorából Barabás Jenő magyar néprajzkutató. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk évfordulója ehhez a naphoz kötődik. Június 8-án van az Óceánok világnapja.

0: Kalendáriumot lapoztunk Szabó Anitával, most pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
1: Június 8-án Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák és Helga névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Medárd latin-germán eredetű név jelentése hatalmas, erős, merész. Az Ágnes jelentése szent, tiszta, szemérmes, szűzies. A középkorban a latin agnus bárány szóval azonosították a hasonló hangzás és a bárány jelképes jelentése alapján. Ágnes szimbóluma ugyanis a bárány, Ágnes napján szokta a pápa a bárányokat megszentelni. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat, védő sisak. A Tas régi magyar személynév török eredetű, a jelentése kő. Az Ellák Attila hun uralkodó fiának a neve téves olvasatban terjedt el a helyes kiejtés illek. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eike, Eilke névből származik, ez esetben a jelentése tölgy. Valószínűbb azonban, hogy a név török eredetű és azonos tőről fakad a jelek és az üllő névvel. A Helga északi germán eredetű név jelentése megszentelt, egészséges, boldog. Köszöntünk tehát június 8-án minden Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák és Helga nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

Hangosainkat köszöntöttük fel az LGT rádió című dalával. Isten éltesse őket! A következőkben Lélek hangoló című műsorunk következik.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A műsor szerkesztője Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Bánki Horváth György az Orosházi Evangélikus Gyülekezet presbitere, felügyelője, Jézus követésének megrendítő, lelkesítő, döntéseinket formáló megélését hozza közel hallgatóinkhoz a vele hallható beszélgetésben. Krédó nevű zenekarukat hallhatják szolgálatuk helyszíni felvételéről, illetve vendégünk saját énekei szólalnak meg műsorunk során. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégünk a lélekhangolóban Bánki Horváth György informatikus. Orosházán élsz, mi kött téged oda evangélikusként, és mégis hogyan volt jelen a gyermekkorodban egy katolikus felekezeti szál is?
1: Egészen az 1700-as évek közepéig kell visszamennünk, ugyanis a Bánki Horváth család egy tőzsgyökeres orosházi evangélikus család. A ők szüleim voltak azok, akik másokkal együtt orosházára jöttek a hitüküldözése miatt. Zombáról érkeztek az első telepesek, akik 1744-ben újra alapították orosházát, és már ott látunk Bánki Horvátokat. Édesapám még családja kevésbé tartotta a hitét. Ekkor jött a képbe édesanyám, aki hithű katolikus. És akkoriban az volt a szokás, hogy egy katolikus evangélikus házasságra csak akkor kaptak áldást, úgymond a katolikus templomban, hogyha a gyerekeket megígérték, hogy katolikusnak fogják keresztelni és nevelni. És ez így is történt, úgyhogy nővéremet, bátyámat és engem is katolikusnak kereszteltek. Voltam első áldozó, ott birmálkoztam, és hát a nagy rendező úgy adta, hogy megismerkedtem egy evangélikus lánnyal, a jelenlegi feleségemmel, és ott ismerkedtünk meg már a gyülekezetben, és azóta hát egy kicsit átpártoltam az evangélikussághoz. Ott találtuk meg mind a ketten a közösségünket.
0: Úgy hallottam, hogy az egy ökumenikus énekcsapat vagy ilyesmi volt, ahol találkoztatok a feleségeddel, az a New Life nevet viselte. Mennyiben volt ökumenikus ez, és mit segített neked a hited útján?
1: Abban az időben Orosházán szolgált Győri Gábor, evangélikus lelkész. Ő

0: 15 évig biztosan minden nyáron jártuk az országot, mentünk turnézni, hálózsákban aludtunk, különféle templomokban szolgáltunk, tehát már a csapat összetétele is ökumenikus volt, katolikusok, evangélikusok, baptisták is voltak benne, és ez volt az a közeg, amiből az én hitem is kifejlődött.
1: Mi hiányzott neked mégis ebben a nyüzsgő, ifi közegben, ahol énekeltetek, amit szerettél, zenéltetek, szolgáltatok? Mi az, ami többet szerettél volna esetleg ennél?
0: Hát megmondom őszintén, abban az időszakban semmi nem hiányzott. Tehát ez volt szinte maga a beteljesülés, amikor én 14 éves koromtól kezdve elkezdtem itt játszani, és konkrétan doboltam. Mondták, hogy hát Gyurika, nem jössz dobolni? Hát nincs dobom, nem baj, majd szerzünk. Ilyen saját készítésű dobfelszerelésen, ilyen konzervdobozokból tanultam meg dobolni, de ez ugyanaz volt, mint hogyha odaülnék egy nagy szerkóhoz, és szereztek dobszerkót, tulajdonképpen ez volt az én szerepem. Én ott nem éreztem, hogy nekem erre többre lenne szükségem. Valahogy az a személyes találkozásra való igény az jóval később, inkább felnőtt korban alakult ki. Ez inkább megalapozta ezt a későbbi fordulatot.
1: Neked nem volt közben egy ilyen kamaszkori ellenállás vagy elfordulás Isten dolgaitól, meg a közösségtől?
0: Ez inkább később, egyetemista koromban volt. Akkor volt egy ilyen, hogy itt aztán mindent bele. Itt azért jöttünk, hogy bulizzunk, focizzunk, nem baj, ha rosszak a jegyek, lényeg, hogy kettes meglegyen. Hát valahogy ezzel az attitűddel vágtam neki az egyetemi éveknek. Rögtön a legelső vizsgám elbocsátottak, hogy talán ezt kicsit még jobban meg kellene tanulni. Ez volt a kísérleti mechanika vizsga fizika szakon. És 2 évig biztos tartott ez a kicsapongó időszak, ami inkább arról szólt, hogy minél távolabb Istentől. Nem tagadtam meg, de jó volt úgy távol lenni egy kicsit tőle, hogy most eleget voltam, rendes kisfiú, most én egy másfajta életet szeretnék élni. Hozzá kell tenni, hogy ekkor még feleségemmel nem jártunk együtt. Mi egymást gyakorlatilag általános iskola óta ismerjük, nem volt messze az osztálytermünk. Egymás mellett voltunk, egyre közelebbi baráti közösségekbe, de az említett egyetemi évek alatt még nem voltunk egy pár.
1: Az Istenhez közeledésed és a feleségedhez való közeledésed valahogy össze is kötődött aztán?
0: Ezt lehet mondani. Nem tudom, melyik volt előbb, ezt a nagy rendezőtől majd megkérdezem, mikor szemtől szembe fogunk állni. Az biztos, hogy bennem 1997 környékén fordult meg a dolog, amikor egy szilveszteri alkalmon együtt voltunk, és egyébként a feleségem már akkor ott volt, ugyanabban a közösségben, és ott pont hárman adtunk elő egy vicces kis performance-ot. Ez az evangélikus gyülekezet által szervezett szilveszteri alkalom volt, ahol nyilván lett volna lehetőségem máshová menni, és egy kicsit így rosszul is éreztem magam, hogy mit keresek én itt, mindenki bulizik, még ilyet, hogy én egy gyülekezetbe szilveszterezzek, hát ez milyen bénaság. Ott történt ez az előadás, az már alapból vicces volt, tök jó beszélgetések voltak, és utána történt, hogy átmentünk a templomba, és ott volt egy olyan elcsendesedés, amelyben akkor éreztem először, hogy szólt hozzám az Úr. Addigra már egészen meggyökereződött bennem ez a léha, lázadó magatartás, és ott a templom csendjében volt egy olyan élményem, hogy mintha egy erdő közepén lennék, egy nagyon sűrű erdőnek a kellős közepén, és azt mondta nekem az Úr, hogy fordulj meg. Erre ne menj tovább. Biztos vagyok benne, hogy ez Jézus hangja volt. Emlékszem rá évtizedek távlatából, és ott valahogy megfordult bennem minden. Azt nem mondom, hogy azonnal elkezdtem rohanni ki az erdőből, de az irány megváltozott. És úgy szépen lassan elkezdtek rendbe jönni a dolgok. Elkezdtem jobban tanulni, még hónapokkal később kezembe került egy biblia, abba belenézegettem, és meglepően érdekes dolgokat találtam. Pedig Károli biblia volt, de olyan módon szólt hozzám, mintha teljesen mai lenne a nyelvezete, legalábbis a tartalma. Ezután történt, ahogy kezdtek kisimulni a dolgok, hogy Adriennel is közelebb kerültünk. Úgy éreztük, hogy egymásnak vagyunk teremtve, egyből tudtunk együtt imádkozni, tehát megvolt eleve a közös alap. Úgyhogy jól mondod, valahogy ez a kettő együtt alakult ki.

0: könyvek.
1: A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szól, benne Bánki Horváth György, informatikust, az Orosházi Evangélikus Gyülekezet felügyelőjét kérdezem. Úgy érzed, hogy máig is formálódik a hited? Ez valóban az életünk végéig tart, vagy vannak azért egészen eseménytelen, de meghitt, békés időszakok is szerinted? Hogy tekintesz vissza erre a már több évtizedre, mióta Jézusban hívőnek vallhatod magad?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én megtérésem lépcsőzetes volt. Tehát volt ez az erdős élményem. Utána olyan óriási Isten élményem nem volt, inkább úgy táplálkoztam ebből az élményből, és próbáltam összerakni a dolgokat. Amikor Istennel újra találkoztam, az sokkal később volt, már amikor az első gyermekünk megszületett. Németországban voltunk, ott, ahogy tologattam az egyik parkból a másikba, és amikor elaludt, akkor már voltak olyan okostelefonok, amivel lehetett igehirdetéseket hallgatni. Letöltöttem a híres református prédikátor Zimányi Józsi bácsinak a több száz igehirdetését. Ezeket hallgattam napról napra, hétről hétre, és ott volt az élményem, amikor hallgattam az egyik ige magyarázatát, és elhangzott az a mondat, hogy csak nézz fel a keresztre. Ha bármi csüggedés ér, vagy szomorú lennél, vagy nyomasztanak a bűneid, akkor csak nézz fel a keresztre. És ott én úgy éreztem, hogy fel tudtam nézni erre a keresztre, és ott újra megérintett Jézus közelsége. Ezek azok az élmények, amiket nem lehet kitörölni. És a kettő között is voltak azért olyan hullámok, amik mindig előrébb visznek, mindig van egy új élethelyzet, megszületik a gyermeked, akkor az megint egy más helyzet. Folyamatosan más emberré leszel. És ezekben mindig beleszól Isten, mindig újra kell tanulni szinte az életet, és akkor eljön egy olyan pont, hogy valamit nagyon nem értek. Ez régen működött, most miért nem működik? Akkor lehet lázadni, de lehet elcsendesedni, és azt mondani, hogy Uram, ezt már most már tényleg nem értem. Valamit szóljál már. És akkor úgy az ember mélyen magába száll, akkor valahol egész mélyen, ott talán az erdőben, ott van egy hang, amit meg kell hallani. És ez a hang néha nagyon egyszerű dolgokat mond, csak lehet, hogy nem akartam meghallani. Akkor új utakra indít. Ugyanazokat a dolgokat esetleg más színben tünteti fel. Egészen máshogy tudok látni dolgokat. Nagyon sokszor ilyen parkos, erdőbeni sétálós élmények során találkozok olyan igékkel, amik esetleg zenehallgatás során jönnek elő. Megszólít egy ige, amit már ezerszer olvastam, de ilyen színben még soha nem láttam.
1: Van ilyen igéd, ami most eszedbe jut?
2: Egy egész közeli élményem, ahol most is vagyok, ez a dolgozó szobám, és itt van zongora, gitár, egy elég nagy szoba, ahol tartottunk már közös dicsőítéseket is, itt van egy fekvenyomópad, lehet edzeni, és van ebben a kis szobában a sarokban egy oltár, a Békés Csabai oltárkép van egyébként kirakva, hogy Jézus függ a kereszten, és ez alatt az oltár alatt van egy ige, egy kép, amire az van írva, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. És ez is ott van már hónapok óta, és valahogy most tavasszal volt egy olyan élményem, hogy nagyon el voltam gyengülve, testileg is, lelkileg is, teljesen össze voltam törve, hogy jó, napról napra vonszolja magát az ember előre, de meddig tart ez? És akkor egy este egy ilyen gyertyát gyújtottam az oltáron, megláttam ezt a szöveget, és egy hang lett belőle, ami azelőtt csak egy felirat volt, de valahogy egy hang lett belőle, és azt mondta, hogy ne félj, hát erőt adok, annál jobban nem foglak megpróbálni, mintha nem bírnád, hogy erőt ad a megfáradtnak. Ebben van az, hogy az Isten igéje az élő és ható. Hogy nem csak egy szöveg vagy közhely, hanem egyszer csak meg tud szólalni, leírva, hangozva, akármilyen módon. Erre készen kell állni, és ha jön, akkor el kell fogadni.
1: Dicsőítést említettél, és hogy énekelsz és zenélsz, számodra hogyan szólal meg Isten üzenete egy-egy énekben? Mitől több és mit ad a keresztény zene?
2: A keresztény zene az a hullámhoz, ahol érzelmileg is meg lehet élni az Istennel való találkozást. Van néhány olyan zene, például a Jesus Culture-től, amit kifejezetten ritkán hallgatok. Azért, mert tudom, hogy ha meghallgatom, akkor könnyes lesz tőle a szemem. Tudom, hogy rajta keresztül annyira közel lehet kerülni az Úrhoz. Ezt nem szabad a hétköznapokban elcsépelni, ez az egyik oldala a dolognak. Másrészt vannak olyan dicsőítő zenék, amik bármikor jöhetnek, és át lehet tőlük úgy szellemülni, hogy akár egy ige hirdetés előtt megnyitja az útat az igének. Egy olyan csatorna, amit nem lehet mással pótolni. Tehát tényleg annyira kreatív volt a mi Istenünk, amikor kitalálta ezt az egészet, a harmóniákat, a hangközöket, hogy még erre is volt ideje, türelme. Én sokszor rácsodálkozom, hogy ez olyan, mint az ízek, meg a szagok, meg a színek, hogy simán lehetne az ember is olyan, mint egy autó, hogy van dízel, meg benzin, kétféle táplálék, és megy veled. Ő kitalálta, hogy lesz több ezerféle íz és különféle ételek. Az illatok ugyanez, és a zene is ez, hogy biológiailag lehetne élni zene nélkül, de a léleknek egyszerűen szüksége van erre a fajta kapcsolódásra. A 2010-es években volt, hogy én magam is írtam dalokat. Van egy egész nagy csokor befejezésre váró dalokból, de van egy három olyan dal, amit meg is lehet hallgatni. És volt, amit abból már énekeltünk dicsőítő alkalmon. És a mai napig is ugye a Krédóval zenélünk, istentiszteleti alkalmakon, meghívásokon. És ez az a csapat egyébként, ami az egykori New Life-ból még megmaradt Orosházán, kiegészülve azóta már néhány új emberrel. Ennek remélem soha nem lesz vége.

0: Mit jelent számodra a szolgálat Orosházán, a gyülekezetedben és a környezetetekben? Hogyan tudtok szolgálni akár családdal?
1: A feleségemmel együtt igyekszünk minél több szolgálatban részt venni. Hadd kezdjem akkor ő vele. Ő 10 éve, azt hiszem kb. 2008 óta megalkotta Orosházán a Tipegő Istentisztelet nevű alkalmat, amit egyébként Németországból hoztunk. Ez a 0-tól 5 éves korosztály, tehát nem a kisiskolások, nem a családi, hanem a még fiatalabbak, egészen pici kis tipegő, totyogó kisbabák és szüleik. És ő alkotott meg hozzá egy liturgiát, összehozta a csapatot, azóta is csinálják, művelik. Van egy nagyon szép kis tábla, azt például én csináltam. Mai napig van, hogy én is tartok alkalmakat a piciknek, hogyha be kell ugrani. Ez már az a terület, amit már eleve ketten kezdtünk el. Presbiterek vagyunk mind a ketten, sok éve említettük az előbb a zenét. Ugye, szeretem nagyon azt a képet, hogy ugye a táplálkozás, légzés, testmozgás kell a biológiai embernek. Az Isten igéje, a táplálkozás, a légzés, az imádság, és a testmozgás, a léleknek pedig a szolgálat. Ha csupán ájtatos kapcsolatban vagyunk Istennel, és meg imádkozunk is, valahogy olyan öncélú az egész. És a szolgálat az, ami ezt kifelé is megvalósítja. És 2024, a legutóbbi tisztúító választás óta én kaptam bizalmat az egyházközségi felügyelői címre, és hát ebben is igyekszem nem csupán az adminisztratív részre koncentrálni a tevékenységemet, hanem ahol lehet megmozgatni folyamatokat, akár a lelkészeket egy kicsit mobilizálni. Még bírjuk, de már van egy kis tapasztalat, talán egy kis rutin, úgyhogy ebben az időben nem lehet hátadőlni, meg azt mondani, hogy pihenünk. És hát örömet okoz, mert ki másokat felüdít, maga is felüdül.
0: Gyerekeitekre hogy hatott ez, hogy ti gyülekezetben vittétek őket? Mi az, ami átadható a gyerekeinknek a hitünkből?
1: Van két nagyobb fiunk, ők már 18 és 20 évesek, illetve van egy kislányunk, ő 11 éves múlt. Amikor a fiúk kicsik voltak, akkor még minden nap mindannyian dicsőítéssel zártuk az estét. Énekeltünk, imádkoztunk, istentiszteletre elvittük őket. A mai napig jönnek velünk istentiszteletre, ebben nincs változás, viszont azt már nem mondhatom el, hogy a mai napig minden nap mind az öten leülünk imádkozni. Szeretném, ha így lenne, de talán megvan annak a helye, hogy ők saját maguk találjanak erre rá. Ezt nem lehet kényszeríteni. De nemrég megtudtuk, hogy ők maguk is imádkoznak esténként, és jó visszahallani néha másoktól olyan visszajelzést, hogy érdemes volt azért a példát mutatni, érdemes volt a hitet megalapozni. Ugye a lányunk, ő most 11 éves, ővel a mai napig azért leülünk, de már ott is látható, hogy ő is már próbálja ezt a lázadó attitűdöt felvenni. Viszont ami mindig működik és mindig hat, az a példamutatás. Sokszor csak odaéljük azt az életet, hogy mindent Istenből indítunk. Ha egy nagyobb útra megyünk, mindig imádkozunk. Bármi esemény történik, ami esetleg meglepődünk, akkor egyből mondjuk, hogy az Úr a kezében tartja. Nem kell aggódni. És ezek olyan természetes módon ott vannak a hétköznapjainkban, vagy azok a zenék, amiket hallgatunk, ezek valahogy úgy átitatják a hétköznapokat, mint egy itatós papírt, a víz. Ebben nagyon is egyet is értünk a feleségemmel, hogy nem szabad azt mondani, hogy most hagyjuk őket, és majd felnőttként eldöntik. Mert ha nem élték meg kiskorukban, mit jelent Jézussal járni, akkor felnőttként nem valószínű, hogy maguktól egyik napról a másikra elkezdenek Jézusban hinni, ha csak Jézus meg nem szólítja őket. Nyilván mindenféle extrém megtérésre léteznek példák, de azért nagyon nem mindegy, hogy kitesszük-e a gyereket az Istentől távoli életnek, és imádkozunk, hogy jaj, majd csak esetleg megszólítja az Isten, vagy pedig már gyerekként is a szépre, a jóra, az Istennel való járásra tanítjuk, és csupán idézőjelben azért imádkozunk, hogy még szorosabbra fonja a kapcsolatát Istennel.
0: Visszautalnék a tipegőknek szóló istentiszteletre. Ajánlott tehát az egészen piciknek is, hogy ilyen közegbe jöjjenek, tehát a templomba, bevigyük őket, és ott kelljen nekik valamire figyelni, ami azt mondanák sokan, hogy nem nekik való.
1: Pont erről beszélgettünk a feleségemmel néhány héttel ezelőtt, hogy kinek is szól ez a tipegő. A kicsiknek vagy a szüleiknek? És arra jutottunk, hogy mindkettőnek, de talán egy fokkal jobban a szülőknek. A kicsiknek szól azért, mert átélik a közösségi élményt. De egyébként ez nem a templomban, hanem a gyülekezeti házban, ott legalább jó meleg is van, van egy nagyon szép szőnyeg, ami le van terítve, és nagyon szeretik, mert eleve úgy hirdetjük meg, hogy itt mindent lehet, nyilván bizonyos keretek között. Nem baj, ha valaki belesikongat a téma felvezetésben. De ez is belefér. A kicsik átélik eleve azt, hogy a templomba vagy a templom mellé jönnek. Átélik azt, hogy vasárnap megyünk valahová, és azért azt értik, hogy Istenről szól a történet. Nagyon sokan, akik jönnek, már eleve az evangélikus óvodába járnak. De vannak teljesen külsősök is, akiknek elvileg semmi intézményi kapcsolata nincs az evangélikus egyházzal. Talán ismerik Adrient a másik foglalkozáson, amit ő keddenként tart a művelődési házban, és igyekszünk úgy elmondani a témafelvezetést mindig, hogy a szóljon gyereknek és szülőnek egyaránt. És nagyon meglepő, sokszor a szülők még nagyobb csillogó szemmel hallgatják, hogy soha nem hallottak erről, hogy például, ahogy húsvétkor nagyon sokan előkerül az a történet, hogy a királynak a fia ellopja az aranykelyhet, és hogy kihirdeti a király azt a szabályt, hogy akinél ellopott aranykehely lesz, de ugye még nem tudja, hogy a fia, csak hogy ellopták az aranykelyhet, és akinél megtalálják, azt nyilvánosan megkorbácsolják a főtéren. És hetekkel később kiderül, hogy a fia lopta el. Kihirdetik a korbácsolást, ott van az egész nép, és felvezetik a fiát, és készen áll mindenki, hogy megkezdődjön a büntetés, és az utolsó pillanatban a király leveszi a köpenyét, és ráhajol a fiának a testére, és jelt ad, hogy kezdődhet a korbácsolás. Ő veszi át, és hogy ezt, ahogy így elmondjuk, és azt mondjuk, hogy ugyanezt tette Jézus értünk. A bűnnek a büntetés a következménye, de az Isten saját maga vállalta át. És ahogy ezt a gyerekek megértik, sokszor lehet látni a csillogó szemeket, hogy ezt nem is gondolták, hogy az Isten halálosan tud szeretni. Hogy nem csak ott a templomban van, a hideg templomban, különféle freskókon, és különféle törvényeket, meg szabályokat szab. Ő pont, hogy egy szerető Isten, aki így szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta. És ezek mind olyan dolgok, amiket kicsi és nagy egyaránt megért. Nem beszélve a dalokról, a végén, amikor áldást kapunk, és ezeket nagyon-nagyon szeretik mindannyian.

0: Mondtad, hogy szólt hozzád az üzenet, hogy nézz fel a keresztre. Mit jelent neked ennek a történetnek is a fényében Jézus keresztje, és mitől több ez, mint a többi Jézussal kapcsolatos élmény, megtapasztalás?
1: Hogy miért kell felnézni a keresztre, ez mindig azt hozza elém, hogy olyan szinten bűnre hajlamos az ember, amit nem is gondol néha magáról. Hajlamos az ember úgy tekinteni magára, mint aki mentes a bűncselekményektől. Mert legtöbbünk azért valljuk be őszintén nem büszkélkedhet idézőjelben áruházi lopásokkal, talán nem vagyunk gyilkosok, de Jézus pont azért jött, hogy megismertesse velünk, hogy nem kell ahhoz bűncselekményeket végezni, hogy bűnösnek érezzük magunkat, hogy észrevegyük, hogy mennyire bűnre hajlik a mi természetünk. Vagy sokszor még, amikor a szép és a jó van előttünk, akkor is lehet, hogy a gondolataink teljesen máshol járnak. És ez volt az, amit Jézus elmondott a hegyi beszédben is, hogy vedd észre, hogy ha már egy asszonyra bűnös kívánsággal tekintesz, akkor már egy kicsit félreléptél, akkor már egy kicsit rossz vágányon vagy. A szívedben már tulajdonképpen megtörtént. És hogy nem a bűncselekmények azok, amik ezt okozzák, hanem a szívünknek a bűnre való hajlama. És amikor az ember felnéz a keresztre, és azt látja, hogy az Isten ezt megtette érte, hogy a bűneimet, az én bűnre halló természetemet magára vette, és nem bánta, hogy leköpik, hogy megkorbácsolják, és felszögezik egy keresztet, tulajdonképpen kidobják a szemétdombra. És hogy ezt mind megtette értünk, az olyan hatalmas szeretet, amit emberi észre nem is lehet nagyon felfogni. Ez csak a szívünkkel tudjuk felfogni, vagy különféle hasonlatokkal, mint mondjuk az előbb említett király példája, hogy annyira szeret minket, hogy egyszerűen nem törődik bele, hogy elveszünk. Hát a bűn következménye a halál, és anélkül elvesznénk, ha valaki nem nyúlna hozzánk a magasból. És ami még csodálatos és gyönyörű Jézussal kapcsolatban, hogy nem kell nyújtózkodnunk az ég felé. Szinte minden ember vágyik valami szépre, jóra, vágyik az Istennel való közösségre. Ez sokan különféle technikákkal próbálják megoldani, de ő lejött a földre. És ha itt lenne a földön, akkor tényleg lehet, hogy elbiciklizne mellettünk a főutcán, vagy lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, vagy teljesen hétköznapi dolgok lennének, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem a balhét helyettetek. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul. Számomra ezt jelenti Jézus közelsége.
0: A Biblia milyen részei tanítanak téged legjobban, vagy mi az, ami most a szívedhez különösen valami miatt közel áll?
1: Nagyon szeretem a leveleket az Új Szövetségből, különösen Pál apostolnak a leveleit. Például a Kolossé levélben a 3. fejezetben van, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Olyan direkt és közvetlen, hogy megmondja, hogy mit kell tenni. Én gyakorlatilag ember vagyok, nevén van nevezve a gyerek, hogy a paráznosságot, a tisztátalanságot, az önzést, a kapzsiságot, ezek azok, amik elválasztanak Istentől. Hogy lehet elkenni az egészet, hogy én ilyen típusú ember, meg amolyan típusú ember, de végülsősorban ott van a végén az a néhány emberi tulajdonság, a gőgösség, a kapzsiság, ami Istentől elválaszt. És ezzel szemben állnak például a léleknek a gyümölcsei, az öröm, a tisztesség, szeretet, jóság, mértékletesség, és ezeket, ha az ember igazán akarja, akkor tudja is magában azonosítani. Ezekben lehet fejlődni. Egy projektmenedzser is megtalálja azokat a területeket, ahol konkrétan fejlődni kell. Nem általában kell a projektről jókat vagy rosszat mondani, hanem megvannak azok a területek, ahol fejlődni kell. Ezeket a területeket át tudom adni Istennek. És azt mondom, hogy Uram, én szeretnék fejlődni. Szeretném, hogyha benned lenne az örömöm, és nem feltétlenül hétköznapi, vagy akár ilyen földi dolgokban. Vagy szeretném, hogyha a jóság erősödne bennem, a tisztesség. Szeretném, hogyha a békességben fejlődnék. Akkor az Isten ezeket a területeket meg fogja áldani. És így fogunk hozzá egyre közelebb kerülni, és az örök életben pedig áldani, hogy jól döntöttünk, és hogy ő lehajolt hozzánk leginkább, és hogy azt fogjuk őt látni színről színre.

Kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Vendégünk Bánki Horváth György, orosházi evangélikus presbiter és felügyelő volt. A lélekhangolóban elhangzó interjúkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján és a Spotify-on lélekhangoló podcastként is. Az Evangélikus Rádiómissziónak küldhetnek üzenetet a következő SMS számra 0620-620-3679-es. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra adásunk utolsó órájában kedves hallgatóinkat. Ebben az órában hamarosan az irodalmi kincsek műsorunkat sugározzuk, utána pedig jazzene szól.
3: Irodalmi kincsek.
4: Köszöntök minden kedves hallgatót az Irodalmi Kincsek nevű műsorban. Az én nevem Hermán Dániel, és a mai adás kissé rendhagyó, de annál ünnepibb. Május 21-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusán jártam, ahol a Helikon irodalmi folyóirat a 90 éves Bodor Ádámot köszöntötte. Az ünnepi esemény egyben lapszámbemutató is volt, mivel a 2. februári Helikon tematikus Bodor lapszáma is terítékre került. Az estet Krezsa Csaba főkonzul és Karácsonyi Zsolt főszerkesztő nyitotta, majd a fent említett lapszám szerzői közül hárman, Buna Blanka Boróka, Váradi Nagy Pál és Zahorec Eszter felolvastak egy-egy Bodor előtt tisztelgő novellát. Végül Márton Evelin író, szerkesztő beszélgetett az ünnepeltel. A következőkben az eseményen elhangzott próza szövegeket hallhatják, valamint egy rövid ízelítőt a beszélgetésből. Aki pedig valamilyen rémes oknál fogva nem tudná kicsoda Bodor Ádám, vagy emlékei már kissé ködösek a szerzőt illetően, azoknak elmondom, hogy Bodor Ádám

0: született Kolozsváron 1936-ban, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1952-ben politikai okokból letartóztatták, majd szabadulása után könyvtárosként és levéltárosként dolgozott. 1982-ben települt át Magyarországra. Művei szuggesztív, nyomasztó, ám mégis groteszk hangulatú világot teremtenek. Prózájára jellemző a folytott atmoszféra, a kiszolgáltatottság és az elnyomó diktatúrák mechanizmusának precíz ábrázolása. Legismertebb alkotása az 1992-ben megjelent Sinistra körzet című regény, amely egy fiktív, abszurd határvidéken a Kárpátok hegyláncai között egy fagyos és kegyetlen világban játszódik. További jelentős munkái közé tartozik az Eufrátesz Babilonnál és a Verhovina madarai. A következőkben Bodor Ádám munkássága előtt tisztelgő próza szövegeket hallhatnak. A felolvasást kezdi Buna Blanka Boróka.
1: A gyógyító. Azon a napon, mikor Morojánu doktort, a felelős körzeti állatorvost megsfalpolták az erdőn, tojást akartam rántani. Kora reggel elsepertem a tornácot, tüzet gyújtottam a konyhán, az esti merett puliszkát kockákra vágtam, előkészítettem a tojást, fűszert, meg a serpenyőt egy kanál zsírral, de nem akartam oda tenni, míg meg nem hallom a doktor orosz női kerékpárjának zörgését a hátsó utca egyenetlen macska kövén. De nem hallottam meg, csak a bárányok bégettek egyre elnyújtottabban, hogy rájuk jött az ugatásszerű, mélytejes köhögés. 9-kor aztán térdemig felhúztam a doktor 44-es gumicsizmáit, fölvettem a füst mellényét, comb középig ért nekem. Vizet hordtam hátra nekik, a csűrben találtam 2 villára való szénát, azt odaadtam, több nem volt ledobva az odorból. Kikerekedett birka tekintettel követtek a karám egyik sarkából, s csak mikor a közkapuig értem, akkor hallottam a patáik cuppogását, ahogy birka természettel egyszerre mind nekirohantak a megrakott jászolnak. A nagy csizmák bokáig süllyedtek a puhára dagasztott sárban, a bő mellény alatt vidáman sűvített végig izzadt hátamon a tavaszi szél. Az első udvarra érve kiléptem a csizmákból, összevártam őket, hogy mindenfelé hullott a ganélyos sár róluk, majd egyik kezemben azokat, másikban az üres vödröket fogva lábujjhegyeskedő óriás lépésekkel elugráltam a tornácit. Hát maga? Az alacsony küszöbön Paul Kriya ült, ágaskodó bütykös térdei szinte a füléig értek. Tetőtől talpig végigmért, majd pillantása megállt felismerhetetlenné vált frottírzoknyiaimon. Egyik lábfejem a másikon volt, gyorsan letéptem. S hát maga? Mit ül itt a más ajtajában? Kriya pillantása átsiklott az arcomra. A faluban soha senki nem zárta be az ajtaját. Legfeljebb kívülről beletette a kulcsot az árba, ebből a látogató tudta, hogy az illető nincs otthon, de ha csak a seprű volt a bejárat előtt keresztbe téve, akkor a háziak a kertben voltak, vagy a szomszédban, vagy bármilyen más olyan közeli helyen, ahonnan néhány éles fütty azonnal hazaszólíthatta őket. Morojánut keresem, a tehenem nem tud megbórjazni. A doktor úr nincs itthon. Hol van? Honnan tudjam? Az asszonyok tudják az ilyesmit. Én csak egy asszisztens vagyok. Akkor jöjjön maga. Nincs elég erőm ahhoz, hogy kihúzzam belőle a bórjút. Akkor mind a kettő elpusztul. Paul Kriya elment. A kiült kárha szélén még ott volt a serpenyő a zsírral, a tojást visszatettem a hűtőszekrény ajtajába, a kosok gondosan felcímkézett vérmintái mellé. Megmosakodtam és tiszta ruhát vettem. Bementem a doktor szobájába, hosszan áldogáltam a ruhásszekrény előtt, végighúztam a kezem sorban felakasztott ingjein, egyet kikaptam, mélyen beleszagoltam, egy mozdulattal ketté hasítottam, felével feltöröltem a sáros lábnyomaimban padlóról. Újra tüzet gyújtottam, ebédet főztem, kitakarítottam a házat. És a doktor még akkor sem volt sehol. Mikor besötétedett, kettőt fordítottam a kulcson belülről, tüzet gyújtottam a doktor szobájában, megvetettem az ágyát, a paplanját megmelegítettem a kályhánál, hálóinkbe öltöztem, kibontottam a hajam, elvettem az ing másik felét. A konyhában volt egy csíkos heverő, az én fekvőhelyem, ledőltem oda a rongyal, Karommal, lábammal magamhoz szorítottam, és úgy feküdtem egész éjjel, mozdulatlanul. A kárha résein át még egy darabig hosszú vörös fények vetültek a falra, sustorogva főtt a víz a fazékban, aztán kialudt a tűz, és már csak a szél süvítése hallatszott, meg az éhes szomjas állatok bőgése a hátsó udvarról. Másnap reggel már mindenki arról beszélt, hogy a szenthonseni favágók milyen rémséget láttak. Egy széttépett ember darabjait, a nedves koponyában csak a vérmes szemgolyók maradtak meg. A jámbor fatolvajuk magukra sűrűn kereszteket hányva, mellükbe köddösre bizonygatták maga a gonosz keresztesze útjukat. Akárhogy is, nyomozást indítani már nem lehetett, hiszen bárki is volt az a szerencsétlen, eltüntették az erdő éhes vadjai az éjszaka. Ennek ellenére Marius körzeti rendbiztos beparancsolt magához. Mondtam neki, hogy a doktor úr biciklivel ment el tegnap hajnalban, de akkor még senki gazda nem hivatta a faluból, úgyhogy csak a kőkereszti vagy az anzsanyászai esztenára mehetett vért venni, a valamikori uradalmi legelőre, a lupui már a csonori tölgyesen felül van, oda nem lehet biciklivel kimenni. És főleg mit keresne a haszonállatokért felelős körzeti orvos az erdőben? Tehát a maga embere sosem járt az erdőre? A doktor úr néha hazahozott egy-két kiszáradt fát, de csak ami kiszáradt, vagy a szél kidöntötte. Persze, a szentmunsenyák is csak azokat szokták. Akkor mégis hol van most Morojánu? Honnan tudjam? Miért nem ment ki a tegnap Paul Krieg a tehenéhez? Én csak egy asszisztens vagyok. Az öreg taglóval agyonütötte szerencsétlen állatot. Akkor jót tett vele. Alaposan bereteszéltem a gabonás ajtaját, csak azután engedtem ki a bárányokat, hogy ne zabálják halálra magukat onnan. Kinyitottam a karámot, mögéjük léptem, széles mozdulatokkal zavartam ki őket az útra, utánuk kiáltottam. A tavaszi köd hamar elnyelte őket, de még egy darabig sűrű szóval hallatszott a csengő a berbécs bárány nyakán. A hűtőszekrény ajtajából kiszedtem az altatószeres ampullákat, és a kert sarkában egyesével egy kőhöz vágtam őket, majd egy lapát földet dobtam az egészre. A gyógyszereket a kosok vérével együtt otthagytam, hát ha majd hasznára válik a következő felelős körzeti állatorvosnak. Magamra vettem a doktor vasárnapi szövetkabátját, a galériát felhajtottam, hogy menet közben a szél az óromba hozza az illatát, egyéb nem volt nálam. A házat tárva nyitva hagytam. A szentmunseniák főnökétől megkaptam a járulékot az utolsó három medvebocs után, melyeket Lemberbe küldtek. Most kétharmad részt adott, tekintve a doktor úr sajnálatos balesetét, melynek kapcsán együttérzését fejezte ki, illetve biztosította felől, hogy ezután ők is körültekintőbben fognak eljárni. Sőt, tevékenységüket teljes egészében fel kell függeszteniük, amíg alkalmazásukban nem vesznek egy, az állatorvosi farmakológiában képesítéssel rendelkező személy.
0: Az elmúlt percekben Buna Blanka Boróka Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták, a következőkben a Váradi Nagy Pál omázsát hallhatják.
2: Fekete nedesda. Keserű, fintorodott el a kis omog agajszán, félig mosolyogva, félig megilletődve, és anyja ruhájába fúrta álmos arcocskáját. Életében először kóstolt pálinkát. Markolta a foszló rongyot, szipogott, pihegett, mi többiek meg nyugtázón hüngettünk, bólogattunk, hol egymásra, hol a gyermekre, hol a lombik alján a szeder pálinkára. Egyedüli gyermek volt a kutatóállomáson, ünnepelni való lett volna már az is, hogy idáig cseperedett, de a pálinka nem miatta került elő, hanem a nagy vállalkozás napja miatt. Hallottam, a sorban következő már topogott, dagasztotta a latyakos olajos sarat, dörzsölte, cserzett kezét, intetten töltöttem neki a kémcsövet. Belépett a lámpa fényébe, átvette, biccentett, egyben felhajtotta. Köhintett, bólogatott, tovalépett a sötétbe következő. Akik már megitták az adagjukat, a fénytől odébb áldogáltak, gőzölögtek, dülöngeltek, fészkelődtek, haladjunk már, és néztük, hol a sort, hol a készülődő ikrek körvonalait, hol a fekete nedesd a csúcsán a villámverte antennát, a csillagfényben szikrázó havat, birkade. A bánya beomlása után zárták le az egész környéket, és létesítették a birodalmi rangú kutatóállomást, hogy vizsgálnánk ki, pontosan mi történt. Lezártak mindent a széles Nahár folyótól innen el egészen a Koláthágóig. Az alagútba torkoló Nahár hídtól errefelé mindent, a szurdokot, a belévágott nagyvasúttal, az Uhuklongakkal, a hosszú és mély völgyét a beomlott bányával, a köré magasodó fekete nedesdát a havas csúcsával lezárták az egészet. Mi magunk, azaz egyikünk vezette a mozdonyt, napokon át tolattunk befelé, a völgybe a kutatóvonattal. Közepesen hosszú szerelvény, laboratóriumvagonokkal, kísérleti állatokkal, kutyáktól a postagalambokig, kórházvagonnal, lakóvagonokkal, ellátmánnyal felpakolt tehervagonokkal, üzemanyaggal töltött tartályvagonokkal, ballaszttal rakott puffervagonokkal, hogy kellő távolságot tartsanak a radioizotópos generátorokat hordozó vagonoktól. Tolattunk, hogyha kitalálna siklani az előguruló néhány vagon a hasadó anyaggal, akkor hát ha volna visszaút a sugárzás kerülgetése nélkül. Tolattunk be az Uhuklongakkal a hosszú és mély völgyébe, a fekete hegyek tövébe, az elhagyott bányagépek közé a holtvágányra. A fékpofák a kerekekre szorultak, csikorgott a szerelvény, megálltunk. A mozdony feldübörgött a megkönnyebbüléstől, aztán a dübörgés abba maradt, a sűrített levegő kifújt, és beállt a visszhangzó csend. Pirkadat vagy sarki fény, mindegy, mi színezte odafent a havat, a holuddomácikrek készen álltak a csúcstámadásra. A nyári napforduló kivételével az Uhuklongakkal a hosszú és mély völgyébe sosem sütött be a nap, csak a fekete nedesda tetején szikrázó hóról verődött be annyi fény, hogy gyakran árnyékot is vetett. Egész télen arra vártunk, hogy kiengedjen a fagy, és azon voltunk, hogy az ikrek készen legyenek a nagy vállalkozásra. Megkapták a legjobb félbakancsot, traktorgumival megerősített új vaddisznó bőrbocskort, a kutatóállomás legfrissebb kapcáit, a mókusprémmel foltozott zubbonyt, a rozsdától óvandó fáradt olajba merített bicskát, nyúlbundával bélelt bányász sisakot, őszbőr kesztyűt, az utolsó doboz gyufát, a térkép megmaradt sarkát. Zsírt, szárított édesgyökereket, aszalt áfonyát, füstölt húst, forralt vizes flaskát, szeszt. Nekem jutott a feladat, hogy megfogalmazzam az üzenetet. Kevés fogalmazni való volt. Itt a kutatóállomás. Kérünk evakuációt, vagy legalább ellátmányt. Vége. Fejadagon túl bőven etettük, szinte hízlaltuk az ikreket, hogy bírják majd az emelkedőt. Egy utolsó hurrá, és az üzenettel felpakolva a holubdomácikrek megindultak. El a tuskóra húzott zakó foszlányai mellett, át a szembefordított exkavátorok gótikus boltíve alatt, elindultak a holubdomácikrek fel a nedesdára, a villámverte antenna felé. Az abba maradt mozdony dübörgés utáni visszhangzó csendet urbakajáró csörtetése törte meg. Ő szállt le elsőként a vonatról, rámás csizmában, fényes egyenruhában, az ablakokból figyeltük. Szemlézett, kardjával hadonászva pásztázta a tájat, kurjantott és egy suhintással kivezényelt bennünket a vagonokból. Ékeket rúgtunk a kerekek alá, aztán vigyázban megálltunk, és urbakajáró megnyitottnak nyilvánította a kutatóállomást. Leosztotta feladatokat, alaposan felmérni a terepet, van-e jó víz, használható latrina, omlás, szivárgás, ilyesmi van-e, és takarodó előtt jelenteni, majd másnap reggel újabb eligazítás. Addig is kinevezett egy őrszemet, különösen figyelni, hogy a bányába senki és semmi be nem mehet, onnan senki és semmi ki nem jöhet, oszolj. Ez utóbbit üvöltötte. Tudományos tisztként tudtam, hogy körülbelül hogyan fogjak a dolgomhoz, füzettel, ceruzával elindultam leltárazni. Kardját a hüvelyébe csúsztatta, azzal visszavonult a lakófülkéjébe, urbakajáró. A villámverte antenna felé a fekete nedesda havas csúcsára kaptató holubdomác ikreket távcsővel követtük a völgyből. Kézről kézre adtuk a bronzkarimás, bőrmarkulatú binoklit, köpekjéger törölököltük. Ő tanított meg nyulat őzet fogni, kifigyelni a csapásokat, merre járnak az Uhuklongakkal a hosszú és mély völgyében a vadak. Drótot hajlítani, hurkokat telepíteni, aztán nyúzni és belezni. A köpekjéger mutatta meg, hogyan gyújtsunk tüzet gyufa nélkül, amit én csak laboratóriumi vegyszerekkel tudtam volna felülmúlni. Neki köszönhető, hogy nem haltunk éhen, mert szedren, áfonyán és gyökereken nem húztuk volna sokáig, miután a tehervagonokból feléltük az ellátmányt. Mire megszületett Omo Gagajszán, már rég csak az erdőből éltünk. Fenyves, a holúdomác ikrek rövid időre eltűntek a fák takarásában. Úr bakajáró üvöltözésére ébredtünk megint. Amíg az egyenruhája, a zakója át nem került végleg egy tuskóra, úr bakajáró sokat üvöltözött, és hadonászott a kardjával, Fjolnö Gulu szakácsot egyszer csúnyán meg is vágta. A villámcsapás után, amely a fekete nedesda csúcsán az átjátszó antennát szétverte, akkor kezdett mindenkivel üvöltözni. Hogy mit számít, ha nincs külvilág, mit számít, ha nincs kapcsolat, innen nem megy el senki sehová, nekünk itt küldetésünk van. Küldetés! Azzal meggyújtotta és a magasba tartotta a térképet, és hagyta égni mindenki szeme rátára, amíg az ujjában nem nyaltak a lángok. Köpek Jéger klandesztin felderítő útjáról tudtuk meg, hogy azon a viharos éjjel nem csak az antennába csapott villám, hanem kifelé egy napi járóföldre sziklák omlottak a sinekre, a vasútnak annyi. Úgyhogy a kutatóállomásról az Ukuklongakala hosszú és mély völgyéből legfeljebb gyalog, ha ki lehet jutni. De a klandesztin évekkel korábban volt, úr bakajáró most valami másért üvöltözött és hadonászott a kartjával, csattogott a csizmájával az olajos, sárra fagyott jégen. Kiszálltam a vagomból, az ikrek voltak közel, de ők nem beszéltek, csak turbékoltak egymás között, ezért tovább settenkedtem a szakácshoz. Fjolnö Gulu mutatta a kutyát, hogy Köpek Jégerről van szó. Szétnéztem, sehol sem láttam, csak a kutyáját szegényt, viszont úr bakajáró észrevett magának. Zan István üvöltötte, Zan István azonnal lépjen ide és olvassa el az üzenetet. Köpek Jéger kutyája szegény eléggé rossz bőrben volt, lesoványodott, nagyon-nagyon bánatos volt. Pár napja, vagy talán 3 hete is megvolt, hogy eltűntek a kutatóállomásról, és most itt a kutya egyedül. A nyakörvéről lecsavartam a bőrszalagot, leolvastam róla az ólomceruzával felrót szöveget. Nincs kiút. A híd beszakadt a Nahár zajló vizébe. Én pedig meghaltam. Ezt az üzenetet hozta a kutya. Néztem körbe, néztem az egyenruhást, úrbakajáró megint rákezdett. Fjolnö Guluval intettük, hogy megnéznénk a hurkokat, hát ha lesz nyúl ebédre. Leléptetett és üvöltözött tovább úrbakajáró. A fák takarásából napfényre léptek ki a holubdomác ikrek. Napfény. Furcsa volt a napfényt látni, mintha közelről, mennyire közelről a távcsőben. A nyári napforduló kivételével az Ukuklongakala hosszú és mély völgyébe sosem sütött be a nap, csak a fekete nedesda tetején szikrázó hóról verődött be annyi fény, hogy gyakran árnyékot is vetett. Ahogy az ikrek emelkedtek, és egyre csak távolodtak a villámberte antenna felé, a Köpek Jéger távcsöve egyre alkalmatlanabbnak bizonyult a követésükre. Fenn a nedesdán, az antennánál már omogagajszánt fiatal szemei sem látták volna, hogyan a lábukra csavart üzenettel felszállnak-e a postagalambok.
0: Az elmúlt percekben Váradi Nagy Pál, Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták. A következőkben Zahorec Eszter omázsát hallhatják.
3: Rodikát tanúvallomást tesz. Belépett a rendőr, cipőjéről sárgult a linóleumra. Félszájjal köszönt, nem nézett fel. Vaskos füzetét bújta. Rodikának az jutott eszébe, amikor kilopták a templomból az úrasztalát, mert akkor is jegyzeteltek, az asztal mégsem lett meg. Ennek már vagy 10 éve. A lány törökülésben ült egy rozog a ládán. Összeráncolt szemöldökkel nézte a nagy darab férfit, közben napraforgó magot evett. Nem szólalt meg, mert nyomban elbőgte volna magát. Lassan, módszeresen roppantotta szét foga közt a héjakat. Roppantástól roppantásig ugyanannyi idő telt el. A héjakat a pult melletti zománcos vödörbe köpte, amit péntekenként kiürített. Pont egy hét kellett hozzá, hogy színültig megteljen. Aznap szerda volt. Rodika bármikor belenézett a vödörbe, pontosan meg tudta mondani, melyik héj melyik napon kerül bele. Kérdeznék magától pár dolgot, szólalt meg végül a rendőr. Vastagon írt a füzetébe, jól oda nyomta a ceruzát, mintha attól félne, hogy kiszalad alóla a sárguló, kockás papír. A lány nem válaszolt azonnal. Ráérősen kiköpte a héjakat, sós ujjait nadrágjába törölte, és oldalra billentette a fejét. Még így sem tudott ellenszenves lenni. Rodikát mindenki szerette, és nem csak azért, mert az ő boltjában vették reggelente a kenyeret. Tőle meg lehetett tudni bármit, amire az ember kíváncsi lehet. Ki kinek tartozik mennyivel, ki nem beszél kivel és miért. Vallásos áhítattal tudott pletykálni, és olyan szépen sorakoztak a történetek a fejében, mint a halkonzervek a polcon a betörés előtt. Körülnézett, látta a lisztes lábnyomokat, a szétgurult krumplikat a földön, a pókhálósra repett ablakot, a mennyezetről lógó csupasz villanykörtét, ami még végtelenebbnek tűnt, mint azelőtt. Még a fali óra is megállt, és dermedten mutatta a percet, amire Rodikán nem szívesen emlékezett. Maga volt itt, amikor történt. Kit látott? Látott egyáltalán valamit? Rodika elgondolkozott. Sok mindent látott aznap. Látta az öreg szurbut, ahogy hatalmasat köpött az aszfaltra. Látta az üres zacskót a buszmegállóban, amit ide-oda rángatott a szél. Látta az iskolába igyekvő, majd az iskolából haza igyekvő gyerekeket. Látta az ablakon benéző postást. Látott kutyákat, sok kutyát, és köveket is. Apró szürkéket az útszélén, nagyobbakat, gömbölyűbbeket a kertek előtt. A képek nehéz masszává sűrűsödtek, és kőfejű kutyák, kutyafejű postások kavarogtak előtte. A reggel összefolyt a délutánnal, mintha minden egyszerre történt volna, és Rodika bénultan állt ebben a torlódó összevisszaságban. Nem, mondta végül, semmi gyanúsat. A rendőr türelmesen bólintott, majd lapozott. Sok oldalnyi semmi volt abban a füzetben. Az egyik lap be is volt tűrve, és Rodika nem tudta levenni róla a szemét. Biztos volt benne, hogy ott valami régi ügy maradéka lapul, egy olyan korábbi vallomás, amivel rá lehetne akadni az eltűnt úrasztalára, vagy legalább egy hihető történetet kerekíteni belőle. Most azonban az ő temploma volt terítéken, annak pakolták ki a perselyét, ráadásul jól fejbe is kólintották őt valami dögnehéz feszítővassal. Értem, hogy megrémült, de ha nem is látott senkit, hallani biztosan hallott valamit. Nem hallottam semmit. Vagyis azt hallottam, amit mindig. A fali óra kattogását, az zúgó hűtőt, tompán puffanó autóajtókat kintről. Aztán csend lett. Az a fajta, amit én nem szeretek. Még a hűtő is abba hagyta a zúgást, amikor belépett az alak. Aztán elkezdett a polcokról leverni mindent, rizset, lisztet, a papírzacskók felszakadtak, és az egész boltot beborította a fehérség, mintha lavina indult volna meg idebent. Lisztízű lett a szem, és alig kaptam levegőt. És az alak? Az alakot már nem láttam, csak annyit hallottam, hogy kinyitja a kasszagépet. Aztán mögém lépett, és istenesen fejbe vágott. Másra nem emlékszik? Nem. Hát jó. A rendőr sóhajtott, becsukta a füzetét, és megindult kifelé. Azért visszaszólt az ajtóból. Ha még eszébe jut valami, szóljon. Rodika mélyen bólintott, akár egy szerzetes, majd bekulcsolta a rendőr mögött az ajtót. A levegőben elázott kabátok és rozsdás fénypénzek szaga terjengett. Rodika nem takarított el semmit. Visszaült a ládára, és a markába töltött egy adag napraforgó magot. Ahogy az elsőt a szájába véve összeroppantotta, a fali óra kismánusa kattant egyet. Majd még egyet. Már csak két nap, és ki kell üríteni a vödröt.
0: Az elmúlt percekben Zahorec Eszter Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták. A következőkben egy rövid részletet hallhatnak Márton Evelin író, szerkesztő és Bodor Ádám Kossuth Díjas író beszélgetéséből.
4: Ha már hegy meg helyek, akkor ugye viszonylag sok időt töltöttél azután is itthon, hogy kitelepültetek Magyarországra, és hogyha jól tudom, akkor ennek jelentős részében azért túráztál is, és járkáltatok sokat. Mennyiben változott mondjuk ez a táj, vagy ez a vidék ahhoz képest, amilyen, mit tudom én, mondjuk a fiatalkorodban volt, és miért változott? Az ember miatt változott, vagy mi miatt? Vagy hogyan látod ezt?
5: Jó, hát először is tisztáznék valamit, hogy majdnem 40 évvel ezelőtt egy balesetem óta a túrázás, mint olyan, ahogy hát azelőtt kitöltötte hát az életem egy részét, az már nem létezik. Viszont hát a régi kedvenc helyeimet azóta is, hát évről évre is, de úgy két-három évenként hát összekeresem, hát a radnai havasokat, hát a harditát évenként, hogy kimesek egy családostól, hát hosszú hetekre, azt hiszem, de általában, de ott túl ráadás, de ott túl ráadás.

nem hallod a kutyádat, valamennyi bukat, remek fényed.

az, az ott. Lábnyomokat én is látok, egyik a másik után, de mögöttük csak valami árnyék imbolyog a hat.

0: már csak meghalni lehet.
1: Biztos el.

téged, te! Engem! Hát, aztán miért? Ne! Ne? Nézd már ki! Te is! Az ablakon! Figyeled! Most épp visszafordul. Nézd csak, mit csinál! Már

Miről beszélsz, hogy micsoda? Azt mondja Justi, egy fordított embetű látszik a hóban. A francia! Szóval így állunk, Nikita! Nikita nevét írják fordítva!

0: Az elmúlt percekben egy ízelítőt hallhattak a május 21-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusán megtartott Helikon eseményen. Az ünnepi eseményen Bodor Ádám, Kossuth Díjas írót köszöntötték. Ez az Irodalmi Kincsek rovat volt. Az én nevem Hermán Dániel, köszönöm a figyelmet.
1: Irodalmi Kincsek.
2: Irodalmi Kincsek műsorunkat hallották. A következőkben jazz zene szól.

Mai homokóra adásunk végéhez közeledve megköszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim és magam nevében is. Ungvári Szendét hallották az elmúlt 3 órában. Dienes Valéria írónő filozófus gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Hiszek, tehát vagyok. Ezt mondanám a ma híres szó helyett, mert a hit mélyebben ered bennünk, mint a gondolkodás. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, hiszen ébresztő reggeli magazin műsorunkban várom önöket sok szeretettel. Békesség Istentől, szép napot kívánok, viszont hallásra!

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 8-án hétfő reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő reggel 6 óra. Híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Ukrán eredetű volt a konstancai kikötőben felrobbant drón, de Oroszország viseli a felelősséget. Rekordbírsággal sújtotta a kamatlábakkal trükköző bankokat a versenytanács. Kezdődik az érettségi vizsga. Milliós tömeg előtt tartott szabadtéri misét Leó pápa. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrán hadsereg által elveszített irányítású tengeri drónok okozták a pénteki incidenseket a Fekete-tengeren és a konstancai kikötő térségében, jelentette ki szombaton Nikus Ordán államfő. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a történtekért végső soron Oroszországot terheli a felelősség, mivel az ukrajnai háború következményeiről van szó. A konstancai kikötőben és a román partok közelében felrobbant tengeri drónok ügyében tartott helyszíni munka megbeszélést követően az államfő közölte, hogy a román hatóságok elemzése szerint a 4 robbanótölttel ellátott eszköz ukrán eredetű volt, és az ukrán hadsereg elveszítette fölöttük az irányítást. Nikus Ordán szerint Ukrajna támadás alatt álló ország, és Oroszország a felelős mindenehez hasonló eseményért, mert ő az agresszor, Ukrajna pedig védekezik, ahogy tud. Az államfő szerint a román hatóságok az előírásoknak megfelelően jártak el. A veszélyeztetett övezetet kiürítették, a közelben tartózkodó hajókat eltávolították a térségből, majd a szakértők a helyszínen követték nyomon a drón mozgását. Mint elmondta, péntek délelőtt érkezett az információ arról, hogy az egyik eszköz önmegsemmisítő rendszerrel rendelkezik, ezért a szakemberek időben elhagyták a környéket. Nikus Ordán ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a román hatóságok nem tudták sem feltartóztatni, sem időben észlelni a tengeri drónt, mivel nem rendelkeznek az ilyen típusú fenyegetések felderítésére alkalmas eszközökkel. A versenytanács összesen 3,73 milliárd lej, vagyis 710 millió eurót bírságot szabott ki 10 bankra a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóságok megállapítása szerint összehangolták meg a tartásukat a ROBOR referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet a román versenyhatóság valaha kiszabott. A döntés a versenytörvény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés megsértésére hivatkozik. A határozat az indoklás készhezvételétől számított 30 napon belül bíróságon megtámadható. A versenytanács közleménye szerint a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a ROBOR meghatározásában résztvevő bankok bizalmas és stratégiai információkat cseréltek egymással, különösen a fixing eljárás során alkalmazott kamatjegyzésekre vonatkozóan. A hatóságok szerint az úgynevezett fixing eljárás során, amikor a bankoknak egymástól függetlenül kamatjegyzéseket kellett benyújtaniuk, az érintett pénzintézetek a versenytársak ajánlataihoz igazították saját magatartásukat. Ma kezdődik az érettségi vizsga szóbeli szakasza a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésében. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a hétfői és keddi román szóbeli után június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, vagyis akkor lesz a magyar vizsga. Majd június 11-én és 12-én az idegen nyelv ismeretet mérik fel. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, számolt be az Agile Press. Június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből, július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket. Ugyanazon a napon 14 óra és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk. Hangsúlyozta 14. Leó pápa tegnap Madridban, több mint 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolországban oly sok más helyen is. Úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívásra, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk a jelenlétet, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket, fogalmazott homíliájában. Beszámolójában az MTI felidézte, hogy 14. Leó pápa egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számon az úrnapi misét, amelyet körmenet követett a belvárosban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 49. fejezet 4. verse.

0: Simón így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Lukács evangéliumából az 5. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
4: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Most Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete, Pál apostolom a beliekhez írott levele 14. fejezetének 13-tól 23-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hatalmas Teljesítmény című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. A mai napra szóló ige a rómaiakhoz írott levél 14. részében olvasható, a 13-tól a 23-ig terjedő versekből. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Ismert pszichológiai kísérlet, hogy egymás társaságát nem kereső, egészen ellentétes világnézetű embereket igyekeznek összeválogatni, és elkezdenek olyan témákról beszélgetni, amelyek mégis összekötik őket. Az ellenszenf helyett olyan kapcsolódás és szimpátia alakulhat ki, amely szinte végleg felülírja a várható ellentétet és akár gyűlöletet is, ha azt az egy területet is megismerik a másik életéből, ami elválasztja őket. És a mai rohanó világban egyre nagyobb a veszélye annak, hogy akik gyülekezetben járnak, bár szájukkal közösen dicsérik az Istent, bár úgy tűnik, hogy szép egységet látunk, azonban a valós szeretet kapcsolat hiánya egy egész hetet úgy hoz utána, hogy sínylődnek, végig egyetlen hívő és támogató személy jelenléte nélkül. Ma minden ötödik magyarországi ember érzi magát gyakran magányosnak. Kimondani is nehéz, de Magyarországon egy kutatás szerint az embereknek körülbelül 70%-uknak nincs igazi barátja. Akinek három jó barátja is van, az már egy rendkívül különleges helyzetben van. Hatalmas értéke van az Isten előtt valóban élő gyülekezetnek. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyülekezetben való létünk ne csak egy órányi aktív lelki élmény legyen, hanem lehessen valóság a hétköznapi életben is. Az Isten országa igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Így éljük-e életünket? Van-e lehetőségünk ima támogatást kérni a nehéz helyzetben? Megkérhetünk-e valakit egy bizonyos helyzetben, hogy segítsen nekünk valamit elintézni? Ismerünk-e egyáltalán olyan közösséget, akik Krisztus élő teste, akik által igazság, békesség, öröm vesz körbe bennünket a hétköznapokban? Óriási lehetőség előtt állunk, amikor felfedezzük, hogy különbözőségeink ellenére legyen egy körültekintő, hitben gyöngébb és talán lazább, de lendületesebb ember, mégis Isten közösségbe hív bennünket. Van-e több bennünk gyanakvásnál, vagy sajnálkozásnál, közönynél, vagy félnénk megnyílni testvéreink irányában? Isten ma arra hív bennünket, hogy szívleljük meg Pál szavát. Engedjük, hogy szélsőségeinket a lélek kiegyenlítse, és szabályozhassa egymás életét megismerve. Vegyük a hit bátorságát arra, hogy megismerjük, kik a mi testvéreink, mert olyan rejtett erőforrásra találunk, ami egyszerűen pótolhatatlan a mai világban. Ezért adhatunk hálát minden olyan közösségért, amelyben ez az öröm, ez a békesség, ez a Szentlélektől való egység érhető tetten. Az igevers második fele és vége tovább visz bennünket, aki így szolgál, kedves Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Ne csupán várjuk ezeknek a
nagyon is lelkes, kedves testvéreknek a felbukkanását, váljunk mi megbízható és Istennek kedves testvéré, legyünk mi néhányak embere, mert ezért van a gyülekezet. Mert meggyőződésem, hogy sokszor nem számban kell növekednünk, hanem a hitbeli érettségben. Legyen miénk Isten gazdag áldása a bátor hit által. Meg kell nyílnunk Isten útmutatására, kinek lehetnék én magam az embere. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, és hálát adunk a te határokat lebontó és megnyitó szavaidért. Köszönjük neked, hogy te vagy, aki a mi lelkünknek mindenféle érzéketlenségét gyógyítod, és nem ügyek, nem zavaró tényezők, hanem testvéreink meglátására indítasz bennünket. Így adunk neked hálát, hogy így vezetted a te egyházadat évszázadról évszázadra. Így köszönjük meg neked, hogy ma is hálával mondhatjuk ki, van néped ebben a világban, amely sokszor valóban sötétnek tűnik, de a te világosságod által a te országod hétköznapjait élhetjük bele. Így kérünk téged, hogy hadd lehessen ez a hét és egy újabb lehetőség arra, hogy jobban megismerjük testvéreinket, hogy tudjuk valóban élő templommá növekedni a te lelked által. Könyörgünk, maradj velünk, és hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje Ottenberger Balázs, a Magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Pálapostól Roma beliekhez írott levele 14. fejezetének 13-tól 23-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hatalmas Teljesítmény című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Hatalmas teljesítmény Erich Kästner nyomán. Valóban nem volt könnyű. Sóhajtott, leplezetlen büszkeséggel az óra, amikor a riporter interjút készített vele. Kitartó, kemény tréninggel, sok éves megfeszített munka eredményeképpen, büszkén kimondhatom, sikerült úrrá lennem a természetemen. Uram, ha hiszi, ha nem, ön most a világ leggyorsabb órájával készíthet interjút. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség. Pál apostol, Galatákhoz írt levele, 5. részének 22. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hatalmas Teljesítmény című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Dienes Valéria, írónő filozófus gondolatával köszöntöm Önöket, mely így szól. Hiszek, tehát vagyok. Ezt mondanám a ma híres szó helyett. Mert a hit mélyebben ered bennünk, mint a gondolkodás. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően felköszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét hírek következnek, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek következnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig az áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6:30. Rövid híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Ukrán eredetű volt a konstancai kikötőben felrobbant drón, de Oroszország viseli a felelősséget. Rekordbírsága sújtotta a kamatlábakkal trükköző bankokat a versenytanács. Kezdődik az érettségi vizsga. Milliós tömeg előtt tartott szabadtéri misét Leó pápa. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrán hadsereg által elveszített irányítású tengeri drónok okozták a pénteki incidenseket a Fekete-tengeren és a konstancai kikötő térségében, jelentette ki szombaton Nikus Ordán államfő. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a történtekért végső soron Oroszországot terheli a felelősség, mivel az ukrajnai háború következményeiről van szó. A konstancai kikötőben és a román partok közelében felrobbant tengeri drónok ügyében tartott helyszíni munka megbeszélést követően az államfő közölte, hogy a román hatóságok elemzése szerint a 4 robbanó töltettel ellátott eszköz ukrán eredetű volt, és az ukrán hadsereg elveszítette fölöttük az irányítást. Nikus Ordán szerint Ukrajna támadás alatt álló ország, és Oroszország a felelős mindenehez hasonló eseményért, mert ő az agresszor, Ukrajna pedig védekezik, ahogy tud. Az államfő szerint a román hatóságok az előírásoknak megfelelően jártak el. A veszélyeztetett övezetet kiürítették, a közelben tartózkodó hajókat eltávolították a térségből, majd a szakértők a helyszínen követték nyomon a drón mozgását. A versenytanács összesen 3,73 milliárd lej, vagyis 710 millió eurót bírságot szabott ki 10 bankra a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóságok megállapítása szerint összehangolták meg a tartásukat a ROBOR referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet a román versenyhatóság valaha kiszabott. A döntés a versenytörvény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés megsértésére hivatkozik. A határozat az indoklás készhezvételétől számított 30 napon belül bíróságon megtámadható. A versenytanács közleménye szerint a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a ROBOR meghatározásában résztvevő bankok bizalmas és stratégiai információkat cseréltek egymással, különösen a fixing eljárás során alkalmazott kamatjegyzésekre vonatkozóan. Ma kezdődik az érettségi vizsga szóbeli szakasza, a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésében. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a hétfői és keddi román szóbeli után június 10-én és 11-én

0: A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, vagyis akkor lesz a magyar vizsga. Majd június 11-én és 12-én az idegen nyelv ismeretet mérik fel. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, számolt be az Agile Press. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk. Hangsúlyozta a 14. Leó pápa tegnap Madridban, több mint 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolországban oly sok más helyen is. Úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívásra, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk a jelenlétet, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket, fogalmazott homíliájában. Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Kronika.ro és a Maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült.
1: Most kalendáriumot lapozunk Szabó Anitával.

Március 8-át írunk, ez az év 159. szökőévben 160. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 206 nap van hátra. Tekintsük át előbb, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

493. június 8-án a normannok első hadjáratuk során a Wales déli partjainál lévő Holy Islanden a Lindisfair kolostort rabolták ki. Ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. A mai Norvégia, Dánia és Svédország területéről származó normannok, vagyis a vikingek megkezdték hadjárataikat Nyugat- és Kelet-Európában. Betörtek Angliába, Írországba, feldulták Britanniát és politikai-gazdasági hatalomra tettek szert. A kalandvágyú vikingek katonai sikereinek titka a vakmerő, gyors támadásaikban, nyílt tengeren és folyókon egyaránt használható sekély járatú hajóikban rejlett. 845-ig a normannok rablóhadjáratának áldozatául estek az európai kereskedővárosok, köztük Lisszabon, Sevilla és végül Hamburg is. 1099-ben ezen a napon Jeruzsálem ostromának kezdete volt az első keresztes háborúban. 1930. június 8-án letette az esküt II. Károly román király. Ellentmondásos uralkodása egy személyi, korporatista diktatúrába torkollott. 2004. június 8-án, 1882 óta először a Vénusz bolygó a nap előtt haladt el, Greenwich idő szerint 05:20 és 11:24 között a Föld lakosságának több mint háromnegyede által megfigyelhető csillagászati jelenség volt. 120 évenként kerül sor egy páros Vénusz átvonulásra, a párban lévő két átvonulás között csak 8 év telik el. A 2004-es átvonulás párja 2012. június 6-án volt. A történelmi átvonulások fontosak voltak, mert lehetővé tették a csillagászoknak, hogy pontosan meghatározzák a csillagászati egységet és ennél fogva a naprendszer méretét. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 8-ához kötődnek. Most lássuk, kik a naphíres szülöttei.

1593-ban ezen a napon született első Rákóczi György, erdélyi fejedelem. 1671. június 8-án látta meg a napvilágot Tommaso Giovanni Albinoni, olasz barokk zeneszerző hegedűs. 1810-ben ezen a napon született Robert Schumann, német zeneszerző. 1843. június 8-án született Szél Kálmán politikus, miniszterelnök. 1913-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Jagamas János, erdélyi magyar népzenekutató, zenetudós, zeneszerző. Szerzeményeiből önálló kötetet adott ki 5 gyermekkar címmel. 6 további kórusműve, a Száj, Szép szavú dal című gyűjteményben 1972-ben jelent meg. 1993-ban Széchenyi díjjal tüntették ki a romániai magyar népzenekutatás terén több évtizeden át kifejtett, kimagasló munkájáért. 1916. június 8-án született Francis Henry Compton Crick, angol molekuláris biológus, biofizikus, neurobiológus. 1962-ben James Watsonnal és Maurice Wilkins-szel közösen orvostudományi Nobel-díjban részesült a DNS szerkezetének megfejtéséért. 1939-ben ezen a napon született Eötvös Gyula, erdélyi magyar pedagógus, helytörténész, muzeológus. 1968-tól Kézdivásárhelyen tanár és a Városi Múzeum munkatársa. Részt vett a múzeum régészeti kutatásaiban, s azoknak eredményeiről Régészeti felfedezések Kézdivásárhely környékén című tanulmányában számolt be. Háromszék jótevője című könyve 1990-ben jelent meg. 1955. június 8-án született Sir Timothy John, Tim Berners-Lee, a világháló, pontosabban a HTML nyelv, a HTTP protokoll és más technológiák kifejlesztője, és a World Wide Web konszorcium elnöke, azia szervezeti, mely a web további fejlődésében talán a legnagyobb szerepet vállalta magára. 1956-ban ezen a napon született Besenyei Péter, magyar műrepülő versenyző, repülő oktató, berepülőpilóta. 1982. június 8-án látta meg a napvilágot Závada Péter, magyar költő, zenész. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, hogy mely ismertebb személyek halálozási fordulója kapcsolódik ehhez a naphoz.

632. június 8-án hunyt el Mohamed próféta, vallás alapító. 1876-ban ezen a napon halt meg George Sand, francia írónő novellista. Miután Indiana című kitűnő regényével önálló utat tört magának, egymás után adta közre regényeit, melyekben a képzelete szabadon csapongott. Leírásai mesterien frissek, stílusa vonzó, élénk. Magyarul megjelentek többek közt Asszonyi győzelem, A talált gyerek, Consuelo és Rudolstadt grófné című regényei. 1963. június 8-án halt meg Somodi István, atléta, sportújságíró, városi ügyész. Kolozsváron született 1885. augusztus 22-én. 1953-ban ezen a napon hunyt el Boldog Sándor István, szalézi szerzetes testvér, vértanú. 1942-ben szalézi kisegítő testvérként sorozták be a hadseregbe. Híradósként és távírászként vett részt a világháborús harcokban, Délvidéken, Erdélyben, Felvidéken, sőt a Don kanyarban is szolgált. Bátor magatartásáért kitüntették. 1978. június 8-án hunyt el Dienes Valéria, táncpedagógus, filozófus, egyike az első doktori fokozatot szerzett magyar nőknek. 1992. június 8-án halt meg Ábel Péter, író, filmtörténész, a magyar filmkritika előfutára. Maradandó munkája a közel 1000 oldalas Filmkislexikon megjelenése 1964-ben, amelyet a kétkötetes Új filmlexikon követett. Két regénye is megjelent, az Úttörő vasút és az Elmúlt a nyár. 1994-ben ezen a napon távozott az élők sorából Barabás Jenő magyar néprajzkutató. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk évfordulója ehhez a naphoz kötődik. Június 8-án van az Óceánok világnapja.

0: A napkalendáriumát Szabó Anitával alapoztuk fel, most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Most pedig lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni. 300 g kagyló tészta, 2 marék friss bazsalikom, 60 g reszelt parmezán, 2 kereszt fokhagyma, 2 evőkanál fenyőmag, 100 ml olívaolaj, só, bors, 250-300 g csirkemellfilé, 1-2 evőkanál olaj, 200 g fekete olívabogyó és 200 g koktélparadicsom.

Most pedig lássuk, hogy hogyan kell elkészíteni. A tésztát sós vízben megfőzzük. A bazsalikomot, parmezánt, fokhagymát, fenyőmagot és olívaolajat egy aprítógépbe öntjük, sózzuk, borsózzuk és krémesre összezúzzuk. A csirke mellett alaposan sózzuk, borsozzuk, és mindkét oldalát 3-3 percig sütjük az olajon a serpenyőben, majd 160 fokos sütőben 25 percen keresztül sütjük. Ha megsült a hús, kicsit hagyjuk kihűlni, majd kis kockákra vágjuk. A koktél paradicsomokat felezzük vagy negyedeljük, méretüktől függően, és az olajbogyókat is elfelezzük. A csirkét, a pesztót, a paradicsomot és az olajbogyót ráöntjük a tésztára, és az egészet alaposan összekeverjük.

Most lássuk újra, hogy mi szükséges négy fő elkészítésére. 300 g kagylótészta, 2 marék friss bazsalikum, 60 g reszelt parmezán, 2 kereszt fokhagyma, 2 evőkanál fenyőmag, 100 ml olívaolaj, só, bors, 250-300 g csirkemellfilé, 1-2 evőkanál olaj, 200 g fekete olívabogyó, 200 g koktélparadicsom. Remélem, hogy tetszett a könnyen elkészíthető pesto tészta saláta receptje. Hogyha az ebédre szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Június 8-án Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák és Helga névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Medárd latin-germán eredetű név jelentése hatalmas, erős, merész. Az Ágnes jelentése szent, tiszta, szemérmes, szűzies. A középkorban a latin agnus bárány szóval azonosították, a hasonló hangzás és a bárány jelképes jelentése alapján. Ágnes szimbóluma ugyanis a bárány, Ágnes napján szokta a pápa a bárányokat megszentelni. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat, védő sisak. A Tas régi magyar személynév török eredetű, a jelentése kő. Az Ellák Attila hun uralkodó fiának a neve téves olvasatban terjedt el a helyes kiejtés Illek. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eike, Eilke névből származik, ez esetben a jelentése tölgy. Valószínűbb azonban, hogy a név török eredetű és azonos tőről fakad a jelek és az üllő névvel. A Helga északi germán eredetű név jelentése megszentelt, egészséges, boldog. Köszöntünk tehát június 8-án minden Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák és Helga nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat a hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következő percekben híreinket hallják, majd a jó hírt csendül fel, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket sugárzunk, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velem a következő egy órában. A pontos idő reggel 7 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Ukrán eredetű volt a konstancai kikötőben felrobbant drón, de Oroszország viseli a felelősséget. Rekordbírsággal sújtotta a kamatlábakkal trükköző bankokat a versenytanács. Kezdődik az érettségi vizsga. Milliós tömeg előtt tartott szabadtéri misét Leó pápa. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrán hadsereg által elveszített irányítású tengeri drónok okozták a pénteki incidenseket a Fekete-tengeren és a konstancai kikötő térségében, jelentette ki szombaton Nikus Ordán államfő. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a történtekért végső soron Oroszországot terheli a felelősség, mivel az ukrajnai háború következményeiről van szó. A konstancai kikötőben és a román partok közelében felrobbant tengeri drónok ügyében tartott helyszíni munka megbeszélést követően az államfő közölte, hogy a román hatóságok elemzése szerint a 4 robbanó töltettel ellátott eszköz ukrán eredetű volt, és az ukrán hadsereg elveszítette fölöttük az irányítást. Nikus Ordán szerint Ukrajna támadás alatt álló ország, és Oroszország a felelős mindenehhez hasonló eseményért, mert ő az agresszor, Ukrajna pedig védekezik, ahogy tud. Az államfő szerint a román hatóságok az előírásoknak megfelelően jártak el. A veszélyeztetett övezetet kiürítették, a közelben tartózkodó hajókat eltávolították a térségből, majd a szakértők a helyszínen követték nyomon a drón mozgását. Mint elmondta, péntek délelőtt érkezett az információ arról, hogy az egyik eszköz önmegsemmisítő rendszerrel rendelkezik, ezért a szakemberek időben elhagyták a környéket. Nikus Ordán ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a román hatóságok nem tudták sem feltartóztatni, sem időben észlelni a tengeri drónt, mivel nem rendelkeznek az ilyen típusú fenyegetések felderítésére alkalmas eszközökkel. A versenytanács összesen 3,73 milliárd lej, vagyis 710 millió eurót bírságot szabott ki 10 bankra a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóságok megállapítása szerint összehangolták megtartásukat a ROBOR referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet a román versenyhatóság valaha kiszabott. A döntés a versenytörvény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés megsértésére hivatkozik. A határozat az indoklás készhezvételétől számított 30 napon belül bíróságon megtámadható. A versenytanács közleménye szerint a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a ROBOR meghatározásában résztvevő bankok bizalmas és stratégiai információkat cseréltek egymással, különösen a fixing eljárás során alkalmazott kamatjegyzésekre vonatkozóan. A hatóságok szerint az úgynevezett fixing eljárás során, amikor a bankoknak egymástól függetlenül kamatjegyzéseket kellett benyújtaniuk, az érintett pénzintézetek a versenytársak ajánlataihoz igazították saját magatartásukat. Ma kezdődik az érettségi vizsga szóbeli szakasza a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésében. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a hétfői és keddi román szóbeli után június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, vagyis akkor lesz a magyar vizsga. Majd június 11-én és 12-én az idegen nyelv ismeretet mérik fel. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, számolt be az Agile Press. Június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből, július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket. Ugyanazon a napon 14 óra és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk. Hangsúlyozta a 14. Leó pápa tegnap Madridban, több mint 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolországban oly sok más helyen is. Úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívásra, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk a jelenlétet, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket, fogalmazott homíliájában. Beszámolójában az MTI felidézte, hogy 14. Leó pápa egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számon az úrnapi misét, amelyet körmenet követett a belvárosban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 49. fejezet 4. verse.

0: Simón így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Lukács evangéliumából az 5. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Most Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete, Pál apostolom a beliekhez írott levele 14. fejezetének 13-tól 23-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hatalmas Teljesítmény című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. A mai napra szóló ige a rómaiakhoz írott levél 14. részében olvasható, a 13-tól a 23-ig terjedő versekből. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Ismert pszichológiai kísérlet, hogy egymás társaságát nem kereső, egészen ellentétes világnézetű embereket igyekeznek összeválogatni, és elkezdenek olyan témákról beszélgetni, amelyek mégis összekötik őket. Az ellenszenf helyett olyan kapcsolódás és szimpátia alakulhat ki, amely szinte végleg felülírja a várható ellentétet és akár gyűlöletet is, ha azt az egy területet is megismerik a másik életéből, ami elválasztja őket. És a mai rohanó világban egyre nagyobb a veszélye annak, hogy akik gyülekezetben járnak, bár szájukkal közösen dicsérik az Istent, bár úgy tűnik, hogy szép egységet látunk, azonban a valós szeretet kapcsolat hiánya egy egész hetet úgy hoz utána, hogy sínylődnek, végig egyetlen hívő és támogató személy jelenléte nélkül. Ma minden ötödik magyarországi ember érzi magát gyakran magányosnak. Kimondani is nehéz, de Magyarországon egy kutatás szerint az embereknek körülbelül 70%-uknak nincs igazi barátja. Akinek három jó barátja is van, az már egy rendkívül különleges helyzetben van. Hatalmas értéke van az Isten előtt valóban élő gyülekezetnek. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyülekezetben való létünk ne csak egy órányi aktív lelki élmény legyen, hanem lehessen valóság a hétköznapi életben is. Az Isten országa, igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Így éljük-e életünket? Van-e lehetőségünk ima támogatást kérni a nehéz helyzetben? Megkérhetünk-e valakit egy bizonyos helyzetben, hogy segítsen nekünk valamit elintézni? Ismerünk-e egyáltalán olyan közösséget, akik Krisztus élő teste, akik által igazság, békesség, öröm vesz körbe bennünket a hétköznapokban? Óriási lehetőség előtt állunk, amikor felfedezzük, hogy különbözőségeink ellenére legyen egy körültekintő, hitben gyöngébb és talán lazább, de lendületesebb ember, mégis Isten közösségbe hív bennünket. Van-e több bennünk gyanakvásnál, vagy sajnálkozásnál, közönynél, vagy félnénk megnyílni testvéreink irányában? Isten ma arra hív bennünket, hogy szívleljük meg Pál szavát. Engedjük, hogy szélsőségeinket a lélek kiegyenlítse, és szabályozhassa egymás életét megismerve. Vegyük a hit bátorságát arra, hogy megismerjük, kik a mi testvéreink, mert olyan rejtett erőforrásra találunk, ami egyszerűen pótolhatatlan a mai világban. Ezért adhatunk hálát minden olyan közösségért, amelyben ez az öröm, ez a békesség, ez a Szentlélektől való egység érhető tetten. Az igevers második fele és vége tovább visz bennünket, aki így szolgál, kedves Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Ne csupán várjuk ezeknek a
nagyon is lelkes, kedves testvéreknek a felbukkanását, váljunk mi megbízható és Istennek kedves testvéré, legyünk mi néhányak embere, mert ezért van a gyülekezet. Mert meggyőződésem, hogy sokszor nem számban kell növekednünk, hanem a hitbeli érettségben. Legyen miénk Isten gazdag áldása a bátor hit által. Meg kell nyílnunk Isten útmutatására. Kinek lehetnék én magam az embere? Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, és hálát adunk a te határokat lebontó és megnyitó szavaidért. Köszönjük neked, hogy te vagy, aki a mi lelkünknek mindenféle érzéketlenségét gyógyítod, és nem ügyek, nem zavaró tényezők, hanem testvéreink meglátására indítasz bennünket. Így adunk neked hálát, hogy így vezetted a te egyházadat évszázadról évszázadra. Így köszönjük meg neked, hogy ma is hálával mondhatjuk ki, van néped ebben a világban, amely sokszor valóban sötétnek tűnik, de a te világosságod által a te országod hétköznapjait élhetjük bele. Így kérünk téged, hogy hadd lehessen ez a hét és egy újabb lehetőség arra, hogy jobban megismerjük testvéreinket, hogy tudjuk valóban élő templommá növekedni a te lelked által. Könyörgünk, maradj velünk, és hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje Ottenberger Balázs, a Magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Pálapostól romabeliekhez írott levele 14. fejezetének 13-tól 23-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hatalmas Teljesítmény című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Hatalmas teljesítmény Erich Kästner nyomán. Valóban nem volt könnyű. Sóhajtott, leplezetlen büszkeséggel az óra, amikor a riporter interjút készített vele. Kitartó, kemény tréninggel, sok éves megfeszített munka eredményeképpen, büszkén kimondhatom, sikerült úrrá lennem a természetemen. Uram, ha hiszi, ha nem, ön most a világ leggyorsabb órájával készíthet interjút. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség. Pál apostol, Galatákhoz írt levele, 5. részének 22. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hatalmas Teljesítmény című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok a most bekapcsolódó hallgatóknak, hétfő reggeli információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. A pontos idő 7:30, híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Ukrán eredetű volt a konstancai kikötőben felrobbant drón, de Oroszország viseli a felelősséget. Rekordbírsággal sújtotta a kamatlábakkal trükköző bankokat a versenytanács. Kezdődik az érettségi vizsga. Milliós tömeg előtt tartott szabadtéri misét Leó pápa. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrán hadsereg által elveszített irányítású tengeri drónok okozták a pénteki incidenseket a Fekete-tengeren és a konstancai kikötő térségében, jelentette ki szombaton Nikus Ordán államfő. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a történtekért végső soron Oroszországot terheli a felelősség, mivel az ukrajnai háború következményeiről van szó. A konstancai kikötőben és a román partok közelében felrobbant tengeri drónok ügyében tartott helyszíni munka megbeszélést követően az államfő közölte, hogy a román hatóságok elemzése szerint a 4 robbanótölttel ellátott eszköz ukrán eredetű volt, és az ukrán hadsereg elveszítette fölöttük az irányítást. Nikus Ordán szerint Ukrajna támadás alatt álló ország, és Oroszország a felelős mindenehez hasonló eseményért, mert ő az agresszor, Ukrajna pedig védekezik, ahogy tud. Az államfő szerint a román hatóságok az előírásoknak megfelelően jártak el. A veszélyeztetett övezetet kiürítették, a közelben tartózkodó hajókat eltávolították a térségből, majd a szakértők a helyszínen követték nyomon a drón mozgását. A versenytanács összesen 3,73 milliárd lej, vagyis 710 millió euró bírságot szabott ki 10 bankra a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóságok megállapítása szerint összehangolták meg a tartásukat a ROBOR referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet a román versenyhatóság valaha kiszabott. A döntés a versenytörvény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés megsértésére hivatkozik. A határozat az indoklás készhezvételétől számított 30 napon belül bíróságon megtámadható. A versenytanács közleménye szerint a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a ROBOR meghatározásában résztvevő bankok bizalmas és stratégiai információkat cseréltek egymással, különösen a fixing eljárás során alkalmazott kamatjegyzésekre vonatkozóan. Ma kezdődik az érettségi vizsga szóbeli szakasza, a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésében. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a hétfői és keddi román szóbeli után június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, vagyis akkor lesz a magyar vizsga. Majd június 11-én és 12-én az idegen nyelv ismeretet mérik fel. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, számolt be az Agile Press. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk. Hangsúlyozta a 14. Leó pápa tegnap Madridban, több mint 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolországban oly sok más helyen is. Úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. Nem csupán

0: arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívásra, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk a jelenlétet, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket, fogalmazott homíliájában. Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Kronika.ro és a Maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült.
1: A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetelváralján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgetett Pielpát Kincső.
2: A megőrizni, megerősödni, megmaradni motto jegyében tartották meg a missziói előadók találkozóját május utolsó hétvégéjén Zetelváralján. A missziói munka irányairól Jakab István missziói előadóval beszélgettünk. Itt Zetelváralján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
3: Először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten, van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekben a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
2: Milyen igére épül a stratégia?
3: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
2: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
3: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelen való világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
2: Milyen missziói területeket érint?
3: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió az idei évet, ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk meghonosítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
2: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve mind kell még dolgozni?
3: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek, minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, hogy foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő, eleven beszélgetésre, vagy beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
2: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
3: Nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. 4 oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. A beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenység, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgetünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani. Sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
2: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
3: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
0: Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgetett Pélpát Kincső.

A mai áhíd a címe, Isten munkában. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan. Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. A Korintusiakhoz írt 2. levél 3. fejezetének 18. verse.

A mai áhítat szerzője Abigail Rock, Fülöp-szigeteki testvérünk. Ne arra gondolj, hogy mit tehetsz Istenért, hanem arra, hogy mit tehet Isten benned. Soha nem fogom elfelejteni ezeket a szavakat, amelyeket egy nyugdíjba vonuló szolgálatvezető bölcsen tanácsolt egy közgyűlésen, amelyen részt vettem. Úgy éreztem, Isten közvetlenül szól hozzám. Új alkalmazott voltam a szolgálatban, de több éves tapasztalatot szereztem más non-profit szervezeteknél. Tele voltam ötletekkel, hogyan tudnék hozzájárulni az új munkához. Isten azonban értésemre adta, hogy nem csak ötletekkel vagyok tele, hanem önmagammal is. A férfi szavai emlékeztettek, hogy nem csak azért vagyok a szolgálatban, hogy Istenért dolgozzak, hanem azért is, hogy Isten munkálkodjon bennem, tanítson és formáljon. Mindannyian tapasztalatainktól, ajándékainktól, képességeinktől és tehetségünktől függetlenül Isten folyamatban lévő művei vagyunk. Folyamatosan az Úr képére, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Isten szolgáiként figyelmünk Isten bennünk végzett munkájára irányuljon, ne csak arra, amit általunk végezel. Legyünk elég alázatosak, és nyissuk meg szívünket a Szentlélek átalakító munkájának, hogy szolgálatunk az Úr dicsőségét tükrözze.

Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk, hadd legyünk nyitottak a Szentlélek számára, amit napról napra formál minket. Amen.

Isten nem csak általam, hanem benned is akar munkálkodni. Hangsúlyozza Abigail Rock, Fülöp-szigeteki testvérünk. Ma imádkozzunk az egyházi szolgálatban dolgozókért.

A napáhítat áthallhatták, utána a fikebentől engedt, hogy vajként olvadjon a szíved, de alcér csendült fel. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adás a legközelebb 12 órakor várja önöket Szabó Anita kollégám. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon. Elérhetnek továbbá a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. Esetleg személyesen is felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Dienes Valéria írónő filozófus gondolatával búcsúzom önöktől, mely így szól. Hiszek, tehát vagyok. Ezt mondanám a ma híres szó helyett, mert a hit mélyebben ered bennünk, mint a gondolkodás. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Ukrán eredetű volt a konstancai kikötőben felrobbant drón, de Oroszország viseli a felelősséget. Rekordbírsága sújtotta a kamatlábakkal trükköző bankokat a versenytanács. Kezdődik az érettségi vizsga. Milliós tömeg előtt tartott szabadtéri misét Leó pápa. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrán hadsereg által elveszített irányítású tengeri drónok okozták a pénteki incidenseket a Fekete-tengeren és a konstancai kikötő térségében, jelentette ki szombaton Nikus Ordán államfő. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a történtekért végső soron Oroszországot terheli a felelősség, mivel az ukrajnai háború következményeiről van szó. A konstancai kikötőben és a román partok közelében felrobbant tengeri drónok ügyében tartott helyszíni munka megbeszélést követően az államfő közölte, hogy a román hatóságok elemzése szerint a 4 robbanótölttel ellátott eszköz ukrán eredetű volt, és az ukrán hadsereg elveszítette fölöttük az irányítást. Nikus Ordán szerint Ukrajna támadás alatt álló ország, és Oroszország a felelős mindenehez hasonló eseményért, mert ő az agresszor, Ukrajna pedig védekezik, ahogy tud. Az államfő szerint a román hatóságok az előírásoknak megfelelően jártak el. A veszélyeztetett övezetet kiürítették, a közelben tartózkodó hajókat eltávolították a térségből, majd a szakértők a helyszínen követték nyomon a drón mozgását. Mint elmondta, péntek délelőtt érkezett az információ arról, hogy az egyik eszköz önmegsemmisítő rendszerrel rendelkezik, ezért a szakemberek időben elhagyták a környéket. Nikus Ordán ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a román hatóságok nem tudták sem feltartóztatni, sem időben észlelni a tengeri drónt, mivel nem rendelkeznek az ilyen típusú fenyegetések felderítésére alkalmas eszközökkel. A versenytanács összesen 3,73 milliárd lej, vagyis 710 millió eurót bírságot szabott ki 10 bankra a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóságok megállapítása szerint összehangolták megtartásukat a ROBOR referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet a román versenyhatóság valaha kiszabott. A döntés a versenytörvény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés megsértésére hivatkozik. A határozat az indoklás készhezvételétől számított 30 napon belül bíróságon megtámadható. A versenytanács közleménye szerint a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a ROBOR meghatározásában résztvevő bankok bizalmas és stratégiai információkat cseréltek egymással, különösen a fixing eljárás során alkalmazott kamatjegyzésekre vonatkozóan. A hatóságok szerint az úgynevezett fixing eljárás során, amikor a bankoknak egymástól függetlenül kamatjegyzéseket kellett benyújtaniuk, az érintett pénzintézetek a versenytársak ajánlataihoz igazították saját magatartásukat. Ma kezdődik az érettségi vizsga szóbeli szakasza, a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésében. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a hétfői és keddi román szóbeli után június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, vagyis akkor lesz a magyar vizsga. Majd június 11-én és 12-én az idegen nyelv ismeretet mérik fel. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, számolt be az Agile Press. Június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból. Június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból. Július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket. Ugyanazon a napon 14 óra és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk. Hangsúlyozta a 14. Leó pápa tegnap Madridban, több mint 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolországban oly sok más helyen is. Úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívásra, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk a jelenlétet, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket, fogalmazott homíliájában. Beszámolójában az MTI felidézte, hogy 14. Leó pápa egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számon az úrnapi misét, amelyet körmenet követett a belvárosban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Egypress hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 49. fejezet 4. verse.

0: Simón így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Lukács evangéliumából az 5. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz Jótékonysági Otthonban.
6: Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
5: Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
7: Idén 2026-ban pont gyalakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak.
5: A Ficseri Gyermekstúdió.
8: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
5: Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
9: A vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak.
5: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A nagyszülősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
10: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz jótékonysági otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
6: Ugye a Szent Teréz jótékonysági otthon nagyszőlősön helyezkedik el. Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világunkat. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
10: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
6: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra jöhetnek hozzánk. Ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki melyik szakemberhez jár és milyen foglalkozáson vesz részt.
10: Beszélünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé legyenek, elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
6: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarra, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABBA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
10: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
6: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak a belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
10: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
6: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitárral, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
10: Jótékonykodásról is szólt ez a program. Kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a Persej?
6: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk. Vagy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen egy önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
10: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség, vannak-e fejlesztési igényetek, mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
6: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez is az egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovasterápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovasterápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovasterápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
10: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgáltatokról, munkátokról, életetekről?
6: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékony Segi Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
10: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
5: Az elmúlt percekben Hosovska Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk. Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2. és 5. között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát, a riporter Bálint Enikő.
11: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
7: Idén, 2026-ban pont alakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK nemzetközi fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
11: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket és a felnőtteket is.
7: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és bábelőadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a Bábszínházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a Bábszínházban, és a mindenféle a bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
11: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
7: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
11: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
7: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván a mi a PUK Bábszínház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikus értelemben vett asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
11: Láttam, hogy lesznek műhelyfoglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
7: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a Bábszínház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik, talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek. És a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, aminek picit a gyerekek is kézműveskedhetnek, akár lesz arcfestés, mint minden év.

0: alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így a hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
1: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
0: A szervezés jelenleg, azt hiszem, nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
1: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
0: A Báb Színház világa ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, a színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
1: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
0: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni, és egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is, mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és ezt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
1: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges a regisztráció az előadásokra?
0: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel. Ugye szabadtéren történik, a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával, 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a sétatérre június 1-én, akár a PUK Báb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
2: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról.

0: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez, Birta Zoltán.
1: A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon végig múlt tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
2: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is, egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csékely Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is. Hála a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
1: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
2: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek legyenek.
1: Igen, ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
2: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tév. Itt nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban, mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
1: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
2: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
0: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról. Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve, milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
3: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formája bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
4: A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá, hogy tulajdonképpen a vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, hogy miért kezdtem el kutatni. Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet makrotársadalmi magyarázat a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi relevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszervezési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
3: Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz, illetve hogyan történt ez a felmérés?
4: A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülő-szülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás. Itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak, vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjúalanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, a másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással, ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
3: A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
4: Tehát amit fontos megemlítenünk, és legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újra rendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjú alanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
3: Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
4: Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatal korban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjú alanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
3: Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
4: Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a vallás elhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztése jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül, valláselhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A vallás elhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De, amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságokat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támadt akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el, ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
3: Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, ami bekapaszkodtak?
4: Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami érdekes módon nagymértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
0: Az elmúlt percekben Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
5: Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Ukrán eredetű volt a konstancai kikötőben felrobbant drón, de Oroszország viseli a felelősséget. Rekordbírsággal sújtotta a kamatlábakkal trükköző bankokat a versenytanács. Kezdődik az érettségi vizsga. Milliós tömeg előtt tartott szabadtéri misét Leó pápa. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrán hadsereg által elveszített irányítású tengeri drónok okozták a pénteki incidenseket a Fekete-tengeren és a konstancai kikötő térségében, jelentette ki szombaton Nikus Ordán államfő. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a történtekért végső soron Oroszországot terheli a felelősség, mivel az ukrajnai háború következményeiről van szó. A konstancai kikötőben és a román partok közelében felrobbant tengeri drónok ügyében tartott helyszíni munka megbeszélést követően az államfő közölte, hogy a román hatóságok elemzése szerint a 4 robbanótölttel ellátott eszköz ukrán eredetű volt, és az ukrán hadsereg elveszítette fölöttük az irányítást. Nikus Ordán szerint Ukrajna támadás alatt álló ország, és Oroszország a felelős mindenehez hasonló eseményért, mert ő az agresszor, Ukrajna pedig védekezik, ahogy tud. Az államfő szerint a román hatóságok az előírásoknak megfelelően jártak el. A veszélyeztetett övezetet kiürítették, a közelben tartózkodó hajókat eltávolították a térségből, majd a szakértők a helyszínen követték nyomon a drón mozgását. Mint elmondta, péntek délelőtt érkezett az információ arról, hogy az egyik eszköz önmegsemmisítő rendszerrel rendelkezik, ezért a szakemberek időben elhagyták a környéket. Nikus Ordán ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a román hatóságok nem tudták sem feltartóztatni, sem időben észlelni a tengeri drónt, mivel nem rendelkeznek az ilyen típusú fenyegetések felderítésére alkalmas eszközökkel. A versenytanács összesen 3,73 milliárd lej, vagyis 710 millió euró bírságot szabott ki 10 bankra a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóságok megállapítása szerint összehangolták meg a tartásukat a ROBOR referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet a román versenyhatóság valaha kiszabott. A döntés a versenytörvény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés megsértésére hivatkozik. A határozat az indoklás készhezvételétől számított 30 napon belül bíróságon megtámadható. A versenytanács közleménye szerint a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a ROBOR meghatározásában résztvevő bankok bizalmas és stratégiai információkat cseréltek egymással, különösen a fixing eljárás során alkalmazott kamatjegyzésekre vonatkozóan. A hatóságok szerint az úgynevezett fixing eljárás során, amikor a bankoknak egymástól függetlenül kamatjegyzéseket kellett benyújtaniuk, az érintett pénzintézetek a versenytársak ajánlataihoz igazították saját magatartásukat. Ma kezdődik az érettségi vizsga szóbeli szakasza, a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésében. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a hétfői és keddi román szóbeli után június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, vagyis akkor lesz a magyar vizsga. Majd június 11-én és 12-én az idegen nyelv ismeretet mérik fel. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, számolt be az Agile Press. Június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból. Június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból. Július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket. Ugyanazon a napon 14 óra és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk. Hangsúlyozta a 14. Leó pápa tegnap Madridban, több mint 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolországban oly sok más helyen is. Úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívásra, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk a jelenlétet, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket. Fogalmazott homíliájában. Beszámolójában az MTI felidézte, hogy 14. Leó pápa egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számon az úrnapi misét, amelyet körmenet követett a belvárosban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
6: Időjárás jelentés.
5: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Kronika.ro és a Maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
7: Jó hír!
8: Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 49. fejezet 4. verse.

0: Simón így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivettem a hálókat. Lukács evangéliumából az 5. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 8.

0: 8,3 MHz-re, hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
1: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
0: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
2: Kukta.
1: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
3: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
4: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
3: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
5: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit, a mikrofonnál Bálint Enikő. A mai rovatunk első percében egy 10. évfordulót ünneplő mesekuckos összeállítást hallhatnak, ezt követően egy történelmi barangolásra hívjuk meg hallgatóinkat, amelyben a Karolina oszlop múltjáról hallhatnak. Tartsanak velünk! Tíz évvel ezelőtt két doboz könyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyé és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját a kezdetekről. Két doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
1: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen ereklyéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket az úton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk. Van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten. Ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni, úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
0: Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
1: A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent

0: szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az, és az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem fogunk lemondani, és amiért érdemes még küzdeni egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon természetes, organikus fejlődést elérnünk, hogy tényleg olyanok, akik az elején jártak hozzánk kölcsönözni, aztán később nem, mert a gyerekek nagyok, sok-sok év után is szívesen jönnek, szívesen kapcsolódnak be mindenféle tevékenységünkbe.
1: Mára már mások az álmok és mások a kihívások?
0: Azt hiszem, hogy talán azért, mert a mi gyermekeink is felnőttek, és most már látjuk, hogy például a tiniknek mennyire más igényeik vannak, meg hogy mennyi minden csalogatja őket, és ebben a világban megmutatni nekik, hogy még mindig az olvasás az egy igazi örömforrás tud lenni. Ez egy nagyon komoly kihívás. Ugyanakkor ez meg új célokat is tud nekünk adni, hogy nekik például mit tudnánk, a mesekuckó vagy a könyvtárként mit tudnánk nyújtani a jövőben.
1: Mit jelent az, hogy itt lehet ez a 10 éves évforduló és mesekuckó?
0: Nem is tudom, én nehezen ünneplek, poénkodtam is, hogy én a mindennap elvégzett munkának a híve vagyok, úgyhogy nekem a mesekuckó mindig is az életem része volt, a gyerekeim poénkodtak, hogy a mesekuckó a 4. gyermek a családban, hogy mindig is ott volt, és mindig is kellett foglalkozni vele, úgyhogy nekünk ez most így egy nagy öröm, hogy a mesekuckó így a családi körünkből egy kicsit kilépett, és még többen tudnak jönni, és még több programmal tudunk szolgálni a közösséget.
1: Hogyan működött a mesekuckó, mielőtt nem volt könyvtáros, és hát igazából ön vitt mindent is. Hogy működjön?
0: Gyakorlatilag úgy működött, hogy meghirdettük, és az emberek folyamatosan hoztak adománykönyvet. A gyerekeik kinőtt könyveit hozták be, és mindig meghatott az, hogy nem a uncsi könyveket, vagy azokat, amiket nem szívesen olvastak, hanem tényleg nagyon sok esetben kedvenceket is behozták. És akkor ezeket bevezettük egy katalógusba, online le kellett foglalni, mint egy online boltba kiválasztottad, mit akarsz vinni, és akkor érte kellett jönni. Amikor eljöttek a könyvtárhoz, az egyetemi könyvtárban volt akkor a mesekuckó, akkor szóltak, én kivittem a pakkot, ők átadták a pakkot, ami náluk volt, és akkor cseréltünk, és mindenki ment tovább. És akkor évente, azt hiszem két, az ünnepi könyvhéten és a kolozsvári magyar napokon kiköltöztünk a romkertbe, vagy a Bánfi palotába néhány napra, és akkor mondjuk 2 napig folyamatosan lehetett találkozni, és azok voltak azok az alkalmak, amikor tényleg ráérősen lehetett beszélgetni.
1: A közeljövőben látja ugyanezt az alkalmazási módot, hogy behoznak könyveket, és a könyvek cserélődnek, gazdát cserélnek a könyvek.
0: Gyakorlatilag mi folyamatosan átveszünk adománykönyveket, és ezekkel az adományokkal tudjuk támogatni a megyei könyvtárhoz vinni könyveket, illetve kolozsvári, óvodai és iskolai könyvtáraknak is szoktunk átadni könyveket, ami nekünk már megvan, több példányunk van, akkor ezekből frissen indult óvodai csoportoknak szoktunk készíteni egy-egy pakkot. A bölcsi csoport vitt most nemrég könyveket, úgyhogy az, ami hozzánk behoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerülnek, mi is igyekszünk tényleg felhasználni, és tényleg a közösség szolgálatába tenni.
1: Könyvkölcsönzési folyamat hogyan történik?
0: Igyekeztünk egy olyan weboldalt készíteni, egy olyan katalógust, ami igazán felhasználó barát. Nagyon sok esetben a könyvtárak elég merevek, cím, szerző, stb. Mi igyekeztünk olyan címkékkel és szűrési lehetőségeket adni a szülőknek, ami segít nekik eligazodni a könyvek között. Tehát lehet korosztályra szűrni, lehet tematikusan szűrni, és akkor a szülők otthon kiválogathatják mindazt, amit mindenképpen akarnak, és aztán bejönnek a gyerekekkel, jönnek a könyvekért, és akkor még néhány kiválasztott könyv mellé még válogatnak a polcról a gyerekekkel. Szerintem ez is nagyon fontos folyamata a kölcsönzésnek, hogy a gyerekek jöjjenek, lássák, levegyék a könyveket a polcról, nézzék meg, és tegyék vissza, ami nem tetszik. Tehát, hogy ez is egy folyamat, ami során ők megtanulják kiválogatni, mi az, ami nekik való, mi az, ami az ők ízlésüknek meg. Felelő.
1: Hogyha már mesekuckó és olvasás, melyik az a mű, amit legutóbb olvasott, vagy jelenleg olvas, ha már lehet ilyen személyes?
0: Gyakorlatilag igazából most már van felnőtt részlegünk is, és nagyon sok új könyv is van, ami a felnőtteknek új könyvek, és Bogi szokott a kezembe nyomni könyveket, amit úgy gondol, hogy fog tetszeni, úgyhogy ebben a futóvilágban ennyi teendő mellett is az ember igyekszik, amennyire sikerül erre időnt szánni.
1: Mit jelent ez az esemény, hogy megvalósult? És itt vagyunk.
0: Számomra mindenképpen ez csak egy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ennek folytatódni kell. Akkora igény van rá, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most így karba tesszük a kezünket, csak mondjuk, hogy na jó, jól dolgoztunk, és hogy akkor most lehet pihenni. Újabb és újabb kihívások jönnek, és úgy gondolom, ahogy ez a közösség növekszik, úgy a feladatok is nőnek. Úgyhogy egy mérföldkő, kicsit nosztalgiázunk egyet, de igazából a munka vár, úgyhogy én mindenképpen a jobb jövőben szeretnék tekinteni, és megnézni, hogy mi az, amin lehet dolgozni. Mi az, ami megvalósítható mindabból a cifra álomból, amit úgy az ember így hirtelen elképzel, amikor arra gondol, hogy mit tudom én tini könyvtár, abból mit lehet megcsinálni valójában. 10 év, egy fantasztikus közösség, és úgy gondolom, hogy lehet velük építkezni, tehát hogy lesz itt támogatás továbbra is.
1: Víg Boglárka, a Mesekuckó könyvtárosa mindig tele van ötletekkel a polcok és a könyvek társaságában. Szeretettel fogadnak és adnak át minden könyvet. Vele beszélgetünk.
2: Én tulajdonképpen 1,5 évvel ezelőtt, amikor a Mesekuckó megnyitotta kapuit itt a Heltai Alapítvány könyvtárának a tereiben, akkor kerültem ide könyvtárosként, és én azóta vagyok részese ilyen formában is a Mesekuckó csapatának. Azelőtt is mesekuckóztunk egyébként, nekem 3 gyermekem van, és hát nem is tudom, úgy emlékszem, hogy 2019 tájékán kapcsolódtunk be, vagy kezdtünk a Mesekuckóból kölcsönözni, amikor a nagyfiam rákattant a Bori könyvekre, és már nem győztem anyagilag tulajdonképpen ezeknek a beszerzését, és akkor ez volt az első alkalom, hogy a Mesekuckóból elkezdtünk Bori könyveket kölcsönözni, és a második kölcsönzés után, amikor folyamatosan, vagy 2-3 alkalommal is csak Bori könyveket kértem ki a Mesekuckóból, és akkor Ági egyszer csak melléjük tett még 3 másikat, jelezvén ezzel, hogy azért van egyéb választék is a Mesekuckóban.
1: Milyen programokat ajánl a Mesekuckó, amióta persze itt vagy?
2: Most már elég színes a paletta, meg folyamatosan színesedik tulajdonképpen a paletta. Rendszeres programunk az a keddi mesemondás, minden kedd délután 5 órától mesét mondunk a gyerekeknek, vagy papírszínház mesét, vagy diavetítés zajlik, illetve havi rendszerességgel, minden hónapban egy-egy alkalommal. A Tekergő Mese Ösvény Egyesület mesemondója Olár Csilla szokott eljönni mesét mondani a gyerekeknek, de ezeken a keddi alkalmokon szerveztünk már bábelőadást is, illetve egy alkalommal a másodéves színi és egyetemisták hoztak moha és páfrány meséket, az is egy nagyon különleges előadás és szín volt ebben a kavalkádban. És ugye 5 órától van a mesemondás, 6 órától pedig a Heltaiban gyermektáncház zajlik, úgyhogy így összekötöttük ezt a 2 eseményt. Ez tanév ideje alatt zajlanak ezek az alkalmak. Ezen kívül rendszeresen fogadunk óvis és iskolás csoportokat, eljöhetnek délelőttönként a könyvtárba, és akkor interaktív tematikus foglalkozásokat tartok nekik, attól függően, hogy éppen hol tartanak a tananyagban, ahhoz illeszkednek általában ezek a tevékenységek. Ezen kívül nyitott könyvek éjszakáját szerveztünk múlt ősszel, ezt szeretnénk rendszeressé tenni. Eddig egy alkalommal került rá sor, de most ősszel várható a következő alkalom is. Részt szoktunk venni a kolozsvári magyar napokon, az ünnepi könyvhéten, most tavaly is, meg idén is papírszínházmeséket is fogok mondani. Az adventi sokadalmon is ott szokott lenni a Mesekuckó. Akkor útnak indítunk egy közösségi kertet is. Tulajdonképpen holnap fogjuk megépíteni a magaságyásokat a Heltai zöld füves eldugott udvarán, és jövő héten pedig szintén egy foglalkozás keretében a gyerekekkel beültetjük majd ezeket az ágyásokat, és közösen fogjuk őket gondozni, illetve különböző programokat is fogunk majd e köré, a kezdeményezés köré is szervezni.
1: Hogyan találnak meg ezek a témák, mert nagyon színes felhozatal?
2: Tulajdonképpen adják magukat ezek a témák. Úgy született meg a keddi mesemondásnak az ötlete, hogy megnyílt a mesekuckó itt ezekben a terekben, és akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi lenne a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb, de ugyanakkor sok olyan program, amely sok embert érdekelhet. És akkor így jött ez az ötlet, hogy akkor legyen mesemondás, de akkor ne klasszikus értelemben vett mesemondás, tehát ne könyvből olvassunk föl mondjuk, hanem legyen benne valami kis csavar, legyen a szokványostól egy picit eltérő, és akkor így jött ez az ötlet, hogy mondjunk papírszínház meséket, illetve vetítsünk diafilmet. És akkor ugye azért tettük kedden 5 órára ezeket az alkalmakat, mert hogy így összekapcsoltuk tulajdonképpen az itteni programot a gyerektáncházzal, és akkor így 2 tábort hoztunk össze egy fedél alá.
1: Hogyan működik a könyvkölcsönzés?
2: Könyvkölcsönzésnek többféle módja is van. A legkézenfekvő, vagy a hagyományos módja az az, hogy bejönnek ide, és válogatnak a polcukról, és kikölcsönzik a könyveket. Egyébként 2 hétre kölcsönzünk könyvet, és ezt újabb 2 hétre meg lehet hosszabbítani, ha nem sikerül befejezni, és nálunk nincsen korlát arra nézve, hogy hány könyvet visznek el, tehát rá van bízva az olvasókra, hogy mennyi az a mennyiség, amiről úgy gondolják, hogy ennyi idő alatt el tudják olvasni. Ezen kívül vannak átvevőpontjaink, akiknek nehézkes eljönni valamiért a könyvtárba, ők megtehetik azt, hogy a honlapunkon keresztül lefoglalják a könyveket, megjegyzésben jelzik azt, hogy az Erdélyi Hagyományok házába, vagy a Napok a utca 7 szám alatt lévő optikába kérik a könyveket, és akkor onnan átvehetik, vannak, ott elhelyeztünk egy mesekuckós dobozokat, onnan tudják átvenni a könyveket, illetve vissza is hozni őket, illetve a tanév folyamán heti rendszerességgel Kolozsvár területén biciklis futár, és segít nekünk a könyvek házhoz szállításában, úgyhogy akinek egyik megoldás sem fekszik, az igénybe veheti a biciklis futárt is. De ugyanakkor vannak lelkes édesanyák, vagy családok, akik megszervezték azt, hogy Györgyfalvára visznek heti rendszerességgel könyveket, tehát hogy a Györgyfalvi családoknak nem kell ide eljönni, hanem van egy anyuka, aki minden csütörtökön jön, és akkor viszi a Györgyfalviaknak a könyveit. Ugyanígy van egy tordai édesanyja, aki Tordára és környékére havi rendszerességgel visz könyveket, és a Mikó óvodától is 2 hetente szoktak jönni az egész óvodának a kölcsönzését.
1: Melyik az a korosztály, amelyik inkább meg szokott fordulni, vagy inkább kölcsönöz innen?
2: Nagyon határozottan a 3-6 és 5-8 évesek azok, akiknek a részleg legnagyobb a forgalom. Ugye ez még az a korosztály, ahol inkább a szülők olvasnak a gyerekeknek, és az a korosztály, akiket még jobban el lehet érni a könyvekkel. Úgyhogy ezek a legforgalmasabb részlegeink, de a 6-10 éves korosztály, ahol már a gyerekek tanulnak, illetve megtanultak olvasni, illetve még a 9-12 is egészen jól működik.
1: Szoktak idejönni tinék, fiatal felnőttek, fiatalok, és elidőzni egy-egy könyv mellett, vagy csak keresni egy csendes zugot?
2: Igen, előfordul. Tinédzserek ritkábban teszik tiszteletüket. Én ezt annak tudom be, hogy nagyon-nagyon sok programjuk van, tehát hogy nekik már ugye hosszú az iskolában lét is, rengeteg a házi feladat, és ezen kívül a mindenféle plusz tevékenységek, úgyhogy ők nagyon-nagyon megválogatják azt, hogy hova és hogy, de vannak tinik, akik be szoktak jönni, illetve vannak szülők is, akik nagyon elfoglalt tini gyermeküknek szoktak könyvet kölcsönözni. Előfordul az is, hogy bejönnek akár felnőttek is, és egy kicsit leülnek és olvasgatnak. Jellemzőbb az, hogy a kisbabás anyukák töltenek el itt több időt délelőttönként, tehát délelőttönként inkább ők azok, akik a könyvtárat látogatják, délutánonként pedig ugye már a iskolás korosztály az, aki inkább jön. Viszont létrehoztunk, vagy kialakítottam egy felnőtt express polcot a bejárattal szemben, tulajdonképpen ez 3 polc, amire a legfrissebb és leginkább keresett felnőtteknek szóló könyveket helyeztem el. És ez az ötlet onnan jött, hogy a felnőtt részlegünk az egyrészt a galérián van, ezért a gyerekkel érkező szülőknek sokszor, főleg ha kisgyerekkel jönnek, akkor nincsen lehetőségük arra, hogy fölmenjenek a galériára, és ott nézelődjenek, válogassanak maguknak. Viszont erről a polcról igen. És vannak olyan túlnyomó részt édesanyák, akik többször is panaszkodtak, hogy nincsen idejük olvasni, viszont ezen a polcon megláttak olyan könyveket, amik nagyon megtetszettek nekik, és hazavitték őket, elolvasták, visszahozták, és aztán elkezdtek lassacskán, úgy fokozatosan egyre többet kölcsönözni, és visszatértek az olvasáshoz.
1: Te, mint könyvtárosként, hogy látod, hogyan lehet? Mint könyvtárosként, hogy látod, hogyan lehetne még jobban népszerűsíteni?

0: Ez rám nem igazán jellemző. Tulajdonképpen azon, tehát most már a hagyományos könyvtári teendőkön túl, ami azt jelenti, hogy a könyveket kikölcsönözzük, illetve visszavesszük az olvasóktól, azon kívül rengeteg tennivaló van. A Mesekuckó az egy kicsi könyvtár, itt nincsenek részlegek, úgyhogy tulajdonképpen a beszerzéstől a könyveknek a polcra kerüléséig minden lépést Ágival közösen nekünk kell megtenni. Tehát onnan kezdődően, hogy megvásároljuk a könyveket, azokat bevezetjük a rendszerbe, felcímkézzük őket és feltesszük a polcra. Ez egy eléggé időigényes dolog. Ezen kívül a különböző programokat is valamikor meg kell szervezni, ezt szerencsés munkaidőben elvégezni, úgyhogy nem igazán marad idő arra, hogy itt olvassak, úgyhogy otthon.
1: Van-e jelenleg olyan kedvenc műved, amit olvasol, hogyha már nem itt, de akár otthon? Hogyha már olvasás?
0: Igen, egyébként én is azoknak az anyáknak a körébe tartozom, akik nemrég tértek vissza az olvasáshoz. Magam számára éveken keresztül nem olvastam, a gyerekeimnek igen, de arra már nem jutott idő, energia. Viszont most már több mint egy éve havi rendszerességgel itt szokott összegyűlni a kolozsvári könyvklubnak a tagjai. Ezt a kolozsvári könyvklubot egyébként Birta Székely Noémi szervezi, és minden hónapban kiválasztanak egy könyvet, amit elolvasnak a tagok, és aztán itt a Mesekuckóban kibeszélik. És lévén, hogy itt kezdték tartani egy ideje a találkozóikat, akkor úgy én is bekapcsolódtam, és most már eleinte azt a havi egy könyvet sikerült elolvasni, de most már eljutottam oda, hogy többet is tudok olvasni. Sikerült kialakítani azt, hogy időt tudjak szánni az olvasásra. És a múlt havi könyv az most nagyon nagy kedvencem lett. Ez Isabel Allende Kísértetház című könyve volt. Ő egy dél-amerikai chilei szerző. 1982-ben jelent meg ez a regény, de hihetetlenül aktuális, és nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy még mindig azóta is a hatása alatt vagyok, úgyhogy most per pillanat ez a személyes kedvenc.
1: Simai Eszter hűséges mesekuckós olvasó, könyvkölcsönző, ő mesél nekünk.
2: Nem emlékszek arra az időszakra, amikor még nem volt meg a könyvtárhelység, viszont Ági nénékkel jobban vagyunk, és akkor nagyon volt olyan, hogy kértük Ági nénit, hogy hozzon könyveket, és akkor ilyen 5-7 könyvet egyszerre így, és akkor olvastam, de szerintem egy vagány maga könyvtár.
1: Jelenleg mi az, amit olvasol?
2: Fú, most jelenleg nem olvasok semmit, nem rég fejeztem be Fiala Borcsának a balatoni nyomozását, nem Mesekuckóból volt kaptam, de Mesekuckóból nagyon szeretem Deiner Laurának a könyveinek, például az utolsó Szent Johanna Gimiének az utolsó néhány kötetét innen olvastam.
1: Mennyi idő alatt szokták kiolvasni egy könyvet?
2: Nagyon szeretek olvasni, és általában úgy van, hogy ha valami érdekeset találok, az általában nem nagyon kerül le, amíg nem olvasom, szóval az ilyen hosszabb könyvek azok éjszakásán nyúlnak. 1-2 nap attól függ, hogy milyen hosszú.
1: Mennyi időt szoktál itt eltölteni a Mesekuckóba? Itt kezded el az olvasást, és otthon folytatod?
2: Igen, általában amit kiveszek, abba belenézek, és volt, amikor belefeledkeztem, és ilyen jó 1 órát még itt üldögéltem, és olvasgattam, mert hát érdekes könyvek vannak, és van, amit be, ha mindenbe beleolvasok, az sok idő.
1: Miért jó olvasni? Mit mondanál a társaidnak? Miért olvassanak?
2: Nagyon jó olvasni, mert nagyon sok stílussal találkozol, olvasással lehet rengeteget tanulni, ugyebár. Tehát, hogy nagyon sok, igaz, hogy fikciót, de rengeteg ilyen élettörténetet, életlátásmódot. Vannak az ilyen történelemre alapuló tudományos könyvek, amik ilyen regényként vannak megírva, szerintem azok a legérdekesebbek, azból lehet egyszerre tanulni, és nagyon élvezetesek.
1: Ez is lett volna a kérdésem, hogy milyen jellegű könyveket szeretsz jelenleg olvasni, de azt hiszem, hogy már meg is válaszoltad. Szokott olyan érzésed lenni, hogy egy-egy könyv által gazdagabb vagy, és tanultál új szavakat is, olyanokat, amit eddig nem is ismertél?
2: Igen, ez Hát szavak azok inkább így rám ragadnak, nem veszem észre, de hogy rengeteg abszolút sorozat.

0: által rengeteg híres történelmi személyt megismertem, és anélkül, hogy órákat töltöttem volna magolásával, így megtanultam rengeteg mindent korról, személyről.
1: Mesélj a legutóbbi könyvedről, amit mondtad, hogy innen kölcsönöztél ki, és elkezdted olvasni itt, és aztán otthon fejezted be.
0: Hát nagyon sok könyvvel így voltam.
1: Arra a könyvre gondolj, amiről tudsz is egy kicsit mesélni, hogy mi az érdekes benne, amit olvastál.
0: Lenyer Laura könyvekkel, Szent Johanna Gimély. Hát talán az utolsó kötettel voltam így, hogy anyukámmal jöttünk, anyukám beszélgetett könyvtáros nénivel, Bogival vagy Ágival, aki itt volt, és akkor én így kiolvastam a felét, és akkor szerintem ez egy nagyon jó könyv, Szent Johanna Gimély. Nem tudom, anyukámnak annyira nem tetszett, amikor úgy meséltem róla. Szerintem nagyon vagány, igaz, hogy egy úgy nagyobb korosztály, viszont vannak benne rettenetes, unalmas részek, viszont nagyon vicces, humoros, és vannak benne nagyon lehetetlen, viszont vicces, és a szereplők nagyon élők, nagyon lehet velük azonosulni.
1: Köszönöm, melyik lesz a következő, amit el szeretnél olvasni? Van már ötleted?
0: Hát szerintem nekiállok a Percy Jackson sorozatnak. Az kicsit hosszabb lesz valószínűleg, de ahogy meséltek róla, biztos vagány, és jó lesz, mert biztos érdekes is.

0: Az elkövetkező percekben Weisz Attila művészettörténész mesél nekünk a Karolina oszlop történetéről.
1: Sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió stúdiójában Weisz Attila művészettörténészt.
2: Örülök.
1: Ebben a műsorban a Karolina oszlopról fogunk beszélgetni, azaz az akkori kolozsvári képről. Milyen volt az a Kolozsvár, amit ez az oszlop ábrázol gyakorlatilag?
2: Jó kérdés, és hát ezt mi szeretnék tudni. Nyilván sokkal kisebb volt, mint most, sokkal kevesebb lakossal rendelkezett körülbelül. Hát most nem szeretnék nagyon satszolásokba belemenni, de hát szerintem körülbelül negyede, ha lehetett az akkori lakosság a mainak, vagy lehet még annál is sokkal kevesebb, külvárosokkal együtt. És amikor az oszlop felállítása, illetve az oszlop felállítása miatti alkalom között azért volt eléggé hosszú időszak, és ebben az időszakban ugye Kolozsvár az Erdélynek adminisztratív központjának számított, a gubernium korának itt a közepén vagyunk körülbelül, és ez a művészettörténeti tekintetben, hát ez így a nagyjából a klasszicizmus, ampír, a Biedermeiernek az időszaka, és hát Kolozsváron ugye itt voltak ekkoriban az erdélyi adminisztrációnak a legfontosabb intézményei, a guberniumnak a különféle intézményei is, illetve mindenféleképpen egy fejlődő polgárvárosnak a képét mutatta Erdély szinten mindenféleképpen, tehát az egyik legfontosabb erdélyi város volt, vagy talán a legfontosabb erdélyi város volt ebben az időszakban. És hát ugye ez a város egy olyan birodalomnak a keleti peremvidékén terült el, ami hát jó részt Európának a délkeleti iránya fele tudott igazából hát terjeszkedőleg fellépni, ugye ez a nevezzük Habsburg birodalomnak, aminek az irányítását nyilván Bécsből, a császárvárosból intézték, és hát ennek a nagy birodalomnak volt ekkoriban Erdély is a része nagyfejedelemség státussal, érdemes talán kihangsúlyozni. És az az időszak, amikor ennek az oszlop felállításának az apropója tulajdonképpen történt, az jó részt a napóleoni háborúknak a befejezése utáni nagyon-nagyon nehéz időszak volt, amikor hát a bécsi államkincstár, hogyha jól emlékszem, akkor csődöt jelentett, tehát egy államcsőd volt, és hát az a nyilván főleg a peremterületeket az nagyon-nagyon megviselte. És hogy ebben a nagy birodalomban voltak különféle területek, különféle zónák, különféle régiók, amelyeknek a kulturálisan, gazdaságilag, mindenféle társadalmi, mindenféle tekintetben nem fejlődtek azért ugyanolyan módon, vagy nem rendelkeztek ugyanazokkal a karakterisztikákkal. Voltak közöttük nyilván olyanok is, amelyek hát nagyon gazdagok voltak, voltak olyanok is, amik talán kissé szegényebbek, és hát nyilván, hogy az ilyen jellegű gazdasági problémák azok pontosan a kissé szegényebb régiókat érintették a legérzékenyebben. Ebben.
1: Ahogyan végig sétáltam a Karolina téren, és ránéztem az oszlopon az emberekre, az ember ábrázolásokra, egyfajta szomorúság, alázat, erőt éreztem.
2: Valószínűleg, hogy akkor ez így átjött, ugye, hiszen a Karolina oszlopot azt egy császár látogatásnak az emlékére állították, és ez önmagában is egy ilyen érdekes jelenség, hiszen egy császár látogatás nem feltétlenül vonza azt maga után, vagy vonja azt maga után, hogy egy emlékművet kelljen ennek állítani. 1817-ben volt ugye az a momentum, amikor Első Ferenc császár, illetve Karolina Augusta, az ő felesége Erdélybe látogatott, pontosan a korra jellemző pénzromlásnak, illetve hát a gazdasági problémáknak és az ezzel járó társadalmi problémáknak az enyhítése miatt. Ők a személyes jelenlétükkel próbálták az erdélyi lakosságot megnyugtatni, hogy hát a birodalomnak a központja azért gondoskodik róluk, nincsenek elfelejtve, és hogyha nagy gond van, akkor minden mindenféleképpen a segítő kezekre találnak ott. Ez egy olyan alkalom volt, ugye, ami Erdély történetében nem fordult elő nagyon-nagyon sokszor, hogy a császár személye tulajdonképpen eljöjjön Erdélybe, és Kolozsvárra is ellátogattak a császári házaspár, és hát a Karolina Augusta császárné a kolozsvári akkori kórháznak is egy jelentősebb adományt, illetve hát nyilván, hogy a császári párnak a fényes megérkezése, illetve az ezzel járó különféle események korszak Kolozsvárjában egy igen-igen jelentős momentumnak számítottak. A császári házaspár az a gubernátornak, Bánffy Györgynek a fényes palotájában szállt meg. A kísérete nyilván, amelyhez több tucat ember, vagy akár több száz ember is tartozhatott. Ők is a különféle kolozsvári polgároknál szálltak meg ki a maga rangja szerint nagyjából, és Kolozsvár városát is azért így a városi elöljárók azért próbálták egy kicsit kicsinosítani ugye ennek a látogatásnak az illő fogadására. És a látogatás az Dés irányából érkezett ez a látogatócsoport Kolozsvárra, és aztán néhány nap múlva majd Tordábra mentek, és ez az irány, ez valamilyen szinten a Karolina oszlopon is megjelenik, hiszen a korabeli fő keleti kapun jöttek be, középkapun, ugye ez a középutca, vagy hát ma ezt inkább ilyen Deák Ferenc utca, vagy Eroilor sugárút néven ismerjük, annak a végén volt a Kolozsvárnak az egyik fontos ilyen bejárata, és ezen keresztül jöttek be. Na most a császári párnak a bejövetelét, azt ugye a Karolina oszlopnak az egyik lomborműve is ábrázolja, és ugye tudjuk, hogy a Karolina oszlopnak az eredeti helye az nem ott volt, ahol most van, hanem ez a főtéren volt, és a főtérnek ráadásul hát így a déli részén helyezték el, déli részének a közepén helyezték el. Az a dombormű, amely ezt a császári párnak a belépését ábrázolja Kolozsvárra, meg ennek a díszmenetnek a belépését ábrázolja Kolozsvárra, pontosan szembefordult a középkapuval. Tehát, hogy ez a pozíciója ennek a domborműnek azért ez egy kicsit le is írta ugye azt az útvonalat, amelyet a fényes látogató csoport leírt. Karolina oszlopnak a történetét felidézve szerintem mindenféleképpen érdemes megidézni Kelemen Lajosnak, a neves művelődéstörténésznek a sorait, amit abból a tanulmányból, amit ennek a műnek szentelt. Tehát ő azt írja, hogy Toppler fejeztette be a félben álló emlékoszlopot, az oszlop négy sarkára új sasokat faragtatott, ezek vaskoszorúját Henzerberger János kolozsvári lakatos verte, a császár és felesége féldomborművő képét pedig Bécsben öntötték. Ugye is itt ez az a lényeg, hogy ezt a portrékat, azokat is egy helyi művésztől rendelték meg, Nagy Sámueltől, és aztán ennek a helyébe más domborműveket készítettek. Azzal fejezi be Kelemen Lajos hát ezt a kis részt, amit érdemesnek tartok felemlíteni, hogy Toppler összes kiadásai az emlékoszlopra 16 ezer forintra rúgtak. És ezt nem lehet túlzásnak tekinteni, ha tudjuk, hogy a közönség által begyújtott tőke 10 év alatt a 7 ezer forintot sem érte el. Ezt az összeget a vállalkozóknak kellett odafizetni, akik az oszlopot sem végezték be. Csűrös Antal erdélyi szobrász sasait sem fogadták el, s a Nagy Sámuel féle portrék helyett is Toppler Bécsében készítetett újakat. Eddig az idézet.
1: Több mint másfél méter magas. Hogyan készült el? Milyen volt ez a folyamat? Arról tudna mesélni nekünk.
2: Igen, hát a domborművek igen több mint másfél méter magasak, de a Karolina oszlop az 10 méter magas. Én nem mértem meg, hanem csak így a szakirodalomból tájékozódom, de így szemre szerintem az a 10 méter az, hogy rendben van. És hát ugye itt arról van szó, hogy ennek a látogatásnak az emlékére a korabeli főbíró, Pál Sámuel főbíró kezdeményezte azt, hogy emeljenek egy emlékoszlopot, ami eléggé szokatlan volt különben ebben az időszakban, hiszen nem volt ez feltétlenül előírásszerű, vagy még megszokott sem, hogy császári látogatás után a város az egy emlékoszlopot állítson ennek az eseménynek, és hát ezáltal tulajdonképpen megrendelték Kolozsvárnak az első, mond világi jellegű köztéri emlékművét. Ha a köztéri emlékművről beszélünk, akkor több minden szóba jöhet. Itt olyasmire gondolok én elsősorban, hogy ami körbejárható, tehát nem csak egy emléktábla mondjuk valamilyen épületnek a falán, hanem egy körbejárható, a teret mindenféleképpen meghatározó magas emlékmű, a világi emlékmű, ugye hiszen egy világi eseménynek állít emléket, és ebben az értelemben Kolozsváron ez volt az első emlékmű. Akkor, amikor ezt felvetették ennek az ötletét, akkor nyilván, hogy hát a gubernummal, meg a császár udvarral is egyeztetni kellett, elfogadták ezt az ötletet, és aztán a helyi művészekkel, tervezőkkel terveztették meg. Egy Nagy Sámuel volt a korabeli református kollégiumnak a rajztanára volt az, aki ennek a domborműves és hát ilyen figuratívabb részét megtervezte, illetve Winkler György építőmester volt, aki hát inkább az ilyen formai meg építészeti megoldásokat megterveztette, és le is tették az alapkövét 1822-ben, tehát 5 évre a látogatást követően már letették az alapkövet. Aztán maga a státua, ugye státuának nevezték a korabeli kolozsváriak, a státuának az elkészülése az nagyon nehézkesen ment, mivel nem igazán gyűlt össze az adományokból erre szánt pénzösszeg, ami hát elég lett volna ennek a meglehetősen méretes emlékműnek az elkészítésére, és aztán Kolozsvárnak az ügyésze, egy bizonyos Toppler Imre volt az, aki úgy gondolta, hogy hát ő kipótolja saját vagyonából azt a hiányzó pénzösszeget, ami még szükségeltetett ugye ennek az emlékműnek a befejezésére. Ő ezt abban a reményben is tette, hogy hát, hogyha nemesi címet tud szerezni, aztán nem jött össze ez neki, meg anyagilag aztán bele is rokkant, valószínűleg nem pont talán csak ebbe, de mindenféleképpen igen-igen jelentős összeget, tehát több mint a felét ő áldozta ennek az emlékműnek az elkészítésére. Most 1822-ben teszik le az alapkövet, és hát meglehetősen későn, 1831. október 4-én, ugye Ferenc napján avatták ezt fel, ugye első Ferencnek a névnapján, úgyhogy ez a közbelevő 9 év, ez nyilván, hogy nem telt el eseménytelenül. Az emlékműnek az elkészítésében sok korabeli kolozsvári mester részt vett, akiknek néhány esetben a munkája aztán úgy tűnt, hogy nem megfelelő művészi tekintetben, és akkor újra csináltatták másokkal, tehát nagyon-nagyon kalandos ez az egész. Azt mindenféleképpen hozzátehetjük még, hogy a Karolina emlékműről született néhány művészettörténeti szöveg, cikk, de nagyon-nagyon alapos levéltári kutatásokat igazából még nem végeztek, főleg a város levéltárában ennek a műnek az elkészülésének a pontos folyamatát tekintve, úgyhogy itt azért még eléggé sok olyan részlet lehet, ami meglepetést okozhat majd a szakembereknek. Amiket azt lehet tudni, az, hogy ugye volt egy bizonyos Csűrös Antal, aki egy akkoriban Kolozsváron ismert szobrász volt, tőle rendelték meg az emlékműnek a sarkain látható ilyen császári sasokat, ugye, amelyek ilyen babérkoszorúkat tartottak a szájukban, ezeket fémből készítették nyilván a babérkoszorúkat, és aztán pontosan a Csűrös Antal sas szobrai az nem voltak megfelelőek, aztán azokat aztán kicserélték, illetve hát más szobrászok is részt vettek ennek a műnek az elkészítésében. Ami nagyon-nagyon fontos, és talán ezt kell a leginkább kiemelni, az, hogy miután a kolozsvári mesterekkel voltak annyira megelégedve a helyiek, a megrendelők, akkor felkérték a korszaknak egy nagyon-nagyon neves bécsi szobrászát, a Bécsi Akadémiának igen fontos vezető tanárát, bizonyos József Klíbert, hogy készítse el hát ennek az emlékműnek mondjuk a legfontosabb szobrászati elemeit. Ő készítette el itt Kolozsváron azt a két domborművet, ugye, ami hát a státuának a két oldalán áll. Az egyik ezek között ugye a említett császári bejövetel, a másik az pedig a Karolina Auguszta császárnét ábrázolja, amint hát a róla elnevezett Karolina kórházból kijön, vagy hát a kórház előtt, kórház épülete előtt ábrázolja a császárnét és a kíséretét. Ugye ez arra utal, ez a dombormű, vagy ennek a témája, hogy Karolina Auguszta egy fontos adományt tett akkoriban még a mostani Jókai utcánban található kolozsvári kórháznak, aztán később ez a kórház ebből az adományból is igen fontos ilyen egészségügyi intézménnyé vált. Nem sokára át is költözött pontosan a mostani Karolina térre, annak a Ferences templommal szemben álló sarok épületébe, és aztán folyamatos bővítés, meg több intézmény átszervezés révén ez a kórház, ugye, ami fel is vette a Karolina Auguszta nevet, ez a kórház vált az intézményi ősévé a kolozsvári egyetemi klinikáknak. Tehát visszatérve, ugye Kliber József volt az, aki a leglényegesebb szobrászati munkákat elvégezte, ő ennek a korszaknak, vagy Habsburg monarchiában ebben az időszakban ő számított talán a legpontosabb, legismertebb szobrásznak, Albertinában vannak például, vagy más nagyon-nagyon fontos helyeken. Különben magyar nyelvterületen is sokat dolgozott, nem csak szobrász volt, hanem rézmetsző is, festő is, Pannonhalmán is ismerjük munkáit, meg más nagyon-nagyon fontos helyszíneken, tehát hogy egy sokat foglalkoztatott, és általában nagyon lényeges helyszínekre szobrokat, meg más alkotásokat készítő művészről van szó, aki ismétlem Kolozsvárra eljött, és itt készítette el ezeket a domborműveket. Aztán a felavatási szertartás azt már nem várta meg, nem tudom, hogy mi okból, visszament, de mindenféleképpen nem sokkal azelőtt tért vissza Kolozsvárra. És még a szobrászati résznél maradva, a státuának a mostani északi oldalán, ugye ott látható a császári párnak is a márványba faragott portréja, ilyen profilból ábrázolt portréja, hogy a korszakban ugye nagyon-nagyon divatosak voltak ezek a profilból ábrázolt, egymás mögött ábrázolt portrék, kettes, hármas portrék is lehettek ezek akár, és A szakirodalom nem ír semmit a készítőjéről, könnyen elképzelhető, hogy ez is a Kliber munkája. Ezt általában Bécsben készítették, vagy Kliber, vagy esetleg egy másik bécsi mester. Ugye ennek is érdemes volna utána járni mondjuk a levéltári kutatásokkal.
1: Van 4 madár is az oszlopon. Ennek van valami jelentése?
2: Igen, ez a 4 madár, ez 4 sas, akik a császári reprezentációban játszanak szerepet, ugye a sasok, vagy hát a csőrükkel babérkoszorút emelő sasok, ezek általában a császári jelképeknek számítottak már az ókori Rómától kezdve, úgyhogy szerintem ennyi ezeknek a jelentősége. Mindenféleképpen, hogyha a levéltári kutatásokból mondjuk az ember még tájékozódni tudna, és mondjuk előkerülnek olyan szövegek, amelyek ennek a státuának a pontos ikonográfiáját leírnák, akkor valószínűleg, hogy erről is többet tudnánk. Azért nem olyan nagyon-nagyon bonyolult ennek az ikonográfiai ügye, hiszen ez azért volt készítve, hogy ezt mindenki megértse, az egyszerű ember is épp úgy megértse, mint mondjuk a nagyon-nagyon művelt emberek, és hát a császári párnak a látogatását, illetve hát a Karolina kórház számára szánt adományt, ugye mint jótéteményt hirdették, ezáltal nyilván a császári család, illetve hát a császári pár, meg maga a Habsburg dinasztiának is a pozitív megítélésében kellett szerepet játszania ennek az emlékműnek. Ez 1899-ig állt a főtéren, aztán amikor elkezdődtek ugye a Mátyás szobor megtervezésének a munkálatai, akkor kiderült, hogy hát főtéren 2 emlékmű egymástól nem túlságosan messze, azért nagyon furcsán néznek ki, és akkor nagyon helyesen úgy döntöttek, ugye, hogy a nagyságrendileg tulajdonképpen a koronatérbe jobban beleillő státuát azt átviszik ugye a koronatérre, amit hát ma már múzeum térnek neveznek. Tehát, hogy ez 1899-ben került a mai helyére.
1: A domborművön nagyon jól kivehető az akkori ruházat is. Hogyan öltözött az akkori ember? Érdekesnek találtam, hogy ez a részlet is megjelenik.
2: Hát hogyan öltözött ez? Igen. Többféleképpen öltöztek, és akkoriban nagyon fontos volt a társadalmi státus szerint való öltözködés, illetve hát valamiféle hagyományos öltözködés. Általában a különféle státusú embereknek mind-mind megvoltak a maguk öltözete, ami alapján őket jól meg lehetett ismerni, jól fel lehetett ismerni, és ez is eltűnik ezen a szobron. Nyilván, hogy mivel császári látogatásról van szó egy polgárvárosban, tehát általában inkább katonai, illetve polgári öltözeteket látunk ezeken a domborműveken, és a császári párnak a figurái azok kiemelkednek a domborműveknek a kompozíciójában.
1: Mondta, hogy több tekintetből, sok szempontból még homály fedi ezt az emlékművet. Hogy ajánlja, azaz mit ajánl? Hogyan kellene elindulni egy olyan úton, ami által több mindent megtudhatunk erről az oszlopról?
2: Voltak már próbálkozások, nyilván ennek az oszlop történetének a feltárására. 2-3 mérehatóbb tanulmányt ismerek én, ami megszületett erről az emlékről, de kutatást azt mindig lehet tovább folytatni, és amennyire én tudom, ennek az emléknek a kolozsvári városi levéltáron belül megtalálható levéltári anyagát azt nem igazán nézték még át, vagy én nem tudok nagyon erről. Kelemen Lajos művelődéstörténész írt egy eléggé alapos tanulmányt erről az emlékműről, és felsorolja az építésének, elkészítésének a körülményeit, felsorolja nyilván az itt szereplő művészeket, mestereket, de hát ezt azért mindig lehet pontosítani. És József Kliber ugye egy olyan kiemelkedő művész személyisége volt a korszaknak, ami miatt szintén érdemes akár Kolozsváron kívül is, mondjuk guberniumi levéltár, vagy akár máshol is ezeknek a dolgoknak utána nézni, talán a személyes hagyatékában is. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e ilyen, de lehetséges, hogy van. Tehát ezeket a forrásokat is mind-mind megnézni. Én szerintem ehhez készülhettek tervek, rajzok, levelezések, költségjegyzékek, mindenféle, és hát nagyon-nagyon izgalmas volna mindezt ugye feltárni.
1: Milyen szakemberek foglalkoztak még a domborműnek a kutatásával, vagy esetleg a restaurálásával? Erről, ha tudna mondani információkat.
2: Hát az emlékműnek a restaurálásáról olyan nagyon-nagyon sokat szerintem nem tudunk mondani, hiszen nem igazán volt ilyen. Nyilván, amikor ezt átvitték mai helyére, annak is lehetett egy procedúrája, egy technikai procedúrája, aminek különben szintén lehetnek levéltári forrásai, amit ugyancsak érdemes volna megnézni, hiszen nem tudjuk, hogy szakra pontosan elkészült-e minden, ami Mátyás téren volt, főtéren volt, a Karolina téren is, leginkább mondjuk a Szokli vagy az alsó részekre gondolok. A lényege az biztos, hogy azt átvitték. Voltak minden bizonnyal kisebb-nagyobb karbantartási munkálatai. Kelemen Lajos például feljegyezte, hogy az egyik feliratban szereplő Claudio Polis szóból a C betű hiányzott, és akkor ilyen Laudópolis vagy Laudiópolis lett, ugye, ami hát ilyen örömváros, vagy valami ilyesmi lett volna, hogy a Claudiópolis a Kolozsvárnak a latin neve helyett, tehát egy kicsit ilyen mulatságos is volt egy adott ponton a latinul értők számára. E realitás ugye az nyilván egy nagyon aktuális kérdés, amennyire én tudom, az év elején született is erre egy döntés a kolozsvári városháza részéről, hogy pályáztatják ennek a helyreállítását, és erről különben részleteket nem tudok, hogy mondjuk ezt kinyerte meg, ezt a pályázatot, vagy milyen szakemberek vennének ebben részt. Mindenféleképpen a József Libernek a munkái azok kiemelten elfoglalkozni. A státuának a legnagyobb része helyi kőanyagból készült, Kolozsvár környéki kőanyagból készült, és ez a Kolozsvár környéki, főleg ilyen meszes homokkő, ez híresen nem időtálló sajnos, és emiatt tőleg ezeknek a ilyen Biedermeier stílusú, nagyon-nagyon aprólékos, nagyon finom megoldású domborműveknek a részletei, ezek veszélyes gyorsasággal tűnnek el, és sajnos ugye itt az is van, hogy ez a kőanyagnak a úgymond a lebomlása, az egyre gyorsabb és gyorsabb és gyorsabb. Tehát mondjuk az utóbbi egy évben biztos többet romlott, mint mondjuk az utóbbi egy év előtti évben. Ez nem követtem én különben ennek a folyamatát, de azért így szemmel láthatólag mondjuk régebbi fotókkal összehasonlítva ma azért már nagyon rossz állapotban vannak, főleg ugye ezek a nagyon-nagyon finom megoldások. Én még azt is el tudnám képzelni, hogyha erre mondjuk technikai megoldás adódhat, hogy a Mária oszlophoz hasonlóan tulajdonképpen ezeket a kiemelkedően értékes domborműveket, ezeket múzeumba helyezzék el, és másolatokkal helyettesítsék, ugye, hiszen a mostani levegőnek a minősége is egyáltalán olyan, ugye, ami hát fokozottan veszélyt jelent az ilyen jellegű emlékekre, míg egy múzeumi klimatizált viszonyok között tárolt emléknél azért ugye ezeket a folyamatokat, ezeket ártó folyamatokat le lehet lassítani, vagy akár meg is lehet állítani.
1: Van-e hasonló emlékmű oszlop más városokban ugyanilyen státusszal?
2: Nem igazán van, tehát hogy ez önmagában is ritkaság, nem csak Kolozsváron, tehát nem csak azt lehet erről elmondani, hogy hát ez Kolozsvárnak az első világi jellegű köztéri emlékműve, hanem ebből a korszakból, tehát itt a 1820-as, 30-as évekről beszélünk, tehát amint mondtam, hogy ez az Ampírnak, meg a Biedermeier korszaknak az időszaka, mind a kettő nagyon-nagyon izgalmas művészettörténeti periódus. Máskülönben nem nagyon találunk Erdély városaiban ehhez hasonló nagyságrendű, vagy tematikájú, vagy korú stilisztikájú emlékművet. Az emlékműveknek az állítása sokkal inkább aztán 19. századnak a második felétől lett divatos, ugye a 48-49-es forradalom meg szabadságharc emléke után kezdtek el aztán egyre inkább megszaporodni ezek az emlékművek, meg aztán nyilván a világháborúk után is, és önmagában is, ugye, tehát egy ritkaság ennek a státuának, vagy a Karolina oszlopnak, ahogy ezt még szoktuk emlegetni, a megléte, tehát ezért is kifejezetten nagy odafigyelést igényel ennek az emlékműnek a karbantartása, megőrzése a következő generációk számára.
1: Mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, beszélgettünk az oszlopról, az emlékműről, és mondta, hogy számos kollégája is foglalkozott ezzel az emlékművel, és bele is ásta talán mélyebben magát.
2: Hát olyan számos nem sajnos, meg olyan nagyon ők sem ásták bele magukat, amennyire én tudom. Igen, foglalkoztak, hál' Istennek, és erről publikáltak is szövegeket, de amennyire én tudom, nem azzal a céllal foglalkoztak, hogy most ilyen nagyon-nagyon mélyreható kutatásokat végezzenek, hanem inkább nagy közönség számára írandó szövegek szintjén foglalkoztak, hiszen amennyire én tudom, ez egy olyan jellegű felkérés keretén belül történt ezeknek a szövegeknek a megírása, de ettől függetlenül ezek rendben vannak, és hát a mai tudásunk alapján minden lényeges információ ezekben megvan.
1: Ezek szerint akkor drukkolunk azoknak, akik szeretnének kutatni és mélyebbre ásni magukat az emlékmű az oszlopnak a feltárásáról, és reméljük, hogy a restaurálási folyamatok haladni fognak.
2: Én is nyilván nagyon szurkolok, nagyon örültem annak, amikor hallottam, hogy a Városháza ugye szeretné támogatni ennek a Karolina oszlopnak a helyreállítását, hiszen nagyon-nagyon indokolt, tehát hogy ezt ki kell hangsúlyozni, hogy nem csak így randomra egy valamire így rámutatunk, hogy akkor, hanem itt ez tényleg rossz állapotban van, rengeteg részlete, nagyon-nagyon fontos művészettörténeti tekintetben, de urbanisztikai tekintetben, várostörténeti tekintetben is egy nagyon fontos emlékről van szó egész országos vagy regionális szinten mindenféleképpen, és nagyon-nagyon ideje volt ugye nekifogni ennek. Az emlékműnek a romlása, ugye ez nem csak a környezeti hatások miatt volt így, hanem szerintem sok esetben meg is dobálták, nem feltétlenül nagyon-nagyon nagy rongálási szándékkal, de hát ilyen túlságosan kitett helyen van. Nyilván ez úgy is fog maradni, de talán hát, hogyha mondjuk egy fő dombóműveknek a cseréjével mondjuk mentesülnének ugye az eredeti liber alkotások ettől a veszélytől is. Úgyhogy én is szurkolok, ugye, hogy ez a projekt megvalósuljon. Remélem, hogy ebben a projektben megtalálják a megfelelő legjobb szakembereket. Hál' Istennek most már restaurátorok, építészek, vagy akár történész, művészettörténész kutatók most már szép számban vannak, akiknek komoly tapasztalatuk van hasonló munkában, úgyhogy az emberanyaggal szerintem nem lesz baj, csak meg kell találni a megfelelő szakembereket, akiknek ilyen téren már komoly tapasztalatuk van. Nem lehet szerintem ezt olyan szakemberekre bízni, akik mondjuk nagyon-nagyon a ilyen jellegű műemlékes pályájuknak az elején vannak, hiszen szerintem ez nagy tapasztalatot igényel.
1: Köszönjük, hogy felidézhettük a múltat. Itt lehettünk a jelenben.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek a jelenben.

A mai vasárnapi beszélgetés rovatunk végéhez érkeztünk. A mesekuckó 10 éves, legyen még sok-sok év folytatása. Erről hallhattak egy összeállítást. Minket hallgatva elbarangolhattak a fejlődő polgárváros múltjához. Weisz Attila művészettörténész megosztotta velünk a Karolina oszlop történetét. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. További áldott vasárnapot kívánok. A viszonthallásra, békesség Istentől!

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Ukrán eredetű volt a konstancai kikötőben felrobbant drón, de Oroszország viseli a felelősséget. Rekordbírsággal sújtotta a kamatlábakkal trükköző bankokat a versenytanács. Kezdődik az érettségi vizsga. Milliós tömeg előtt tartott szabadtéri misét Leó pápa. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az ukrán hadsereg által elveszített irányítású tengeri drónok okozták a pénteki incidenseket a Fekete-tengerben.

0: Gerend és a konstancai kikötő térségében, jelentette ki szombaton Nikus Orden államfő. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, a történtekért végső soron Oroszországot terheli a felelősség, mivel az ukrajnai háború következményeiről van szó. A konstancai kikötőben és a román partok közelében felrobbant tengeri drónok ügyében tartott helyszíni munka megbeszélést követően az államfő közölte, hogy a román hatóságok elemzése szerint a 4 robbanótölttel ellátott eszköz ukrán eredetű volt, és az ukrán hadsereg elveszítette fölöttük az irányítást. Nikus Orden szerint Ukrajna támadás alatt álló ország, és Oroszország a felelős mindenehhez hasonló eseményért, mert ő az agresszor, Ukrajna pedig védekezik, ahogy tud. Az államfő szerint a román hatóságok az előírásoknak megfelelően jártak el. A veszélyeztetett övezetet kiürítették, a közelben tartózkodó hajókat eltávolították a térségből, majd a szakértők a helyszínen követték nyomon a drón mozgását. Mint elmondta, péntek délelőtt érkezett az információ arról, hogy az egyik eszköz önmegsemmisítő rendszerrel rendelkezik, ezért a szakemberek időben elhagyták a környéket. Nikus Orden ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a román hatóságok nem tudták sem feltartóztatni, sem időben észlelni a tengeri drónt, mivel nem rendelkeznek az ilyen típusú fenyegetések felderítésére alkalmas eszközökkel. A versenytanács összesen 3,73 milliárd lej, vagyis 710 millió eurót bírságot szabott ki 10 bankra a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóságok megállapítása szerint összehangolták megatartásukat a ROBOR referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet a román versenyhatóság valaha kiszabott. A döntés a versenytörvény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés megsértésére hivatkozik. A határozat az indoklás készhezvételétől számított 30 napon belül bíróságon megtámadható. A versenytanács közleménye szerint a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a ROBOR meghatározásában résztvevő bankok bizalmas és stratégiai információkat cseréltek egymással, különösen a fixing eljárás során alkalmazott kamatjegyzésekre vonatkozóan. A hatóságok szerint az úgynevezett fixing eljárás során, amikor a bankoknak egymástól függetlenül kamatjegyzéseket kellett benyújtaniuk, az érintett pénzintézetek a versenytársak ajánlataihoz igazították saját magatartásukat. Ma kezdődik az érettségi vizsga szóbeli szakasza a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésében. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a hétfői és keddi román szóbeli után június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, vagyis akkor lesz a magyar vizsga. Majd június 11-én és 12-én az idegen nyelv ismeretet mérik fel. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, számolt be az Agile Press. Június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket. Ugyanazon a napon 14 óra és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk. Hangsúlyozta a 14. Leó pápa tegnap Madridban, több mint 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolországban, oly sok más helyen is, Úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és privát hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívásra, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk a jelenlétet, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket, fogalmazott homíliájában. Beszámolójában az MTI felidézte, hogy 14. Leó pápa egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számon az úrnapi misét, amelyet körmenet követett a belvárosban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Egypress hírügynökség, a kronika.ro és a maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 49. fejezet 4. verse.

0: Simón így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivettem a hálókat. Lukács evangéliumából az 5. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igen az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet óvatunk tartalmából. Pál apostolom a beliekhez írt levele 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete. A magyarországi Simon Döme András, a Besenyődi, a Leveleki és a Magyar Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyar Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a 12. részből, a 14-től a 21. versig terjedő szakaszából. Így szól hozzánk Isten igéje. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagydatörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat. Nagyon eltöprengtem az egyik bibliai versen, kedves testvérek, a 18. versen. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, ezt olvashattuk ott. Milyen egyszerűen hangzik ez, milyen könnyű feladatnak tűnik. Éljünk minden emberrel békességben. Hadd kérdezem meg, könnyű feladat ez? Tényleg annyira könnyű békességben élni minden szomszédoddal? Könnyű jó kapcsolatot ápolni mindig, minden nap a szüleiddel, az anyósoddal, az apósoddal? Mindig olyan egyszerű és békés a kapcsolatod a munkatársaiddal? Hát, egyszerű feladat ez. Legalábbis annak tűnik, a valóságban nagyon nehéz. Hiszen nem mindig egyszerű a rokonainkkal. Van, amikor nehéz kijönni a munkatársainkkal. Van, amikor nehéz békében élni a másik emberrel. Sokszor könnyű ezt mondani, de gondoljunk csak bele. Most vagyunk nem is annyira régen túl egy kampány időszakon, ahol azt láthattuk, hogy sokan egymásnak feszülnek, ahol sokan megharagszanak a másikra, azért, mert máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekről, pártállástól függetlenül. Sokszor egymást próbálták, finoman szólva, nem szeretetteljes megnyilvánulásokkal meggyőzni, hogy már pedig kinek van igaza. És gondoljunk bele, vajon Jézus erre bíztatott bennünket, hogy egymást torkának essünk. És mindig olyan megrázó számomra, amikor erről a témáról beszélgetünk, hogy mennyire profin tudjuk egy-egy politikai vezető szavait idézni, és azon töprengtem, bárcsak így idéznénk a Bibliából is. Tudsz szeretetben élni azokkal a testvérekkel is, akik máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekben? Hát a békesség lényege, szeretett testvérem, az, hogy két személy egymással harmóniában élhessen. Nem feltétlenül azt várja az Úr, szerintem, meg vagyok róla győződve, hogy minden ember a legjobb barátod legyen. A békességnek a lényege az, hogy el tudom fogadni a másikat akkor is, ha bizonyos dolgokat máshogy lát az életben. Békében élsz másokkal. A lényeg az lenne. Ehhez két ember kell mindig, nem tudom, hogy hány emberrel rossz most a kapcsolatod. Amikor azokra az emberekre gondolsz, akikkel nem vagy jóban, ki tudod jelenteni őszinte szívvel, hogy amennyire rajtad áll, megpróbáltál velük békességben élni? Amennyire rajtad állt, amennyire tőled tellett, megpróbáltál jóban lenni velük? Emlékezz Jézusra, akinek nem számított, hogy kiről van szó, békességre törekedett. Az, hogy elutasították többen, az egy másik kérdés, de amennyire rajta állt, a békességre törekedett.
Én erre bíztatlak téged, hogy amennyire rajtad áll, élj te is békességben mindenkivel. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, lelki szemeink előtt látjuk azokat az embereket, akikkel olyan nehezen tudunk zöldágra vergődni, vagy lehet nap mint nap van velük valamilyen jellegű, típusú konfliktusunk, és már lehet, hogy akkor idegesek vagyunk, ha tudjuk, hogy mondjuk délután velük találkozunk. Tudjuk, hogy nincs ez rendjén, és köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket a mai napon. Nem feltétlenül az a küldetés, hogy mindenki a legjobb barátunk legyen, hanem sokkal inkább az a küldetés, hogy amennyire rajtunk áll, amennyire rajtunk múlik, békében és szeretetben éljünk mindenkivel. Köszönjük, hogy te nem csak leírtad ezt nekünk, te nem csak elmondtad ezt nekünk, hanem példát mutattál a fiad életében, amikor Jézus Krisztus itt járt a földön, amennyire rajta állt, megtette. Segíts, hogy mi is ilyen emberek lehessünk, amennyire rajtunk áll, azt megtesszük. Így áld meg a napunkat, kérünk, hallgass meg. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi Besenyődi, Leveleki és Magyi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól Roma beliekhez írott levele 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Ádám. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve második részének 4-től 8-ig terjedő verseiből. Utazások, kirándulások alatt talán már jártunk olyan hegytetőre épített kilátóban, ahonnan a táj szépségében gyönyörködhettünk. Aki igazán szereti a természetet, szinte áhítatos csendben tekintget körbe a kilátóból, olykor megállva, hogy egy-egy kisebb részletet is megfigyeljen. Talán egy lombok között meghúzódó, piros tetejű házat. Nem egyszer igénybe vesszük ilyenkor a legtöbb kilátón elhelyezett messzelátót. Általa szinte kézzel foghatóan közel kerül hozzánk egy kis részlet, talán a piros tetejű ház verandája, és kedvünk volna az ott üldögélő férfit megszólítani, vagy megérinteni. Ilyesmi történik most velünk. Eddig a teremtési hét napjának kozmikus távlataiban gyönyörködhettünk. A teremtett világ teljes panorámájában, amelynek során az univerzum, majd a természet tárult elénk, végül ezen belül, de még nagyon távolian, az ember. A második rész negyedik versétől kezdve azonban egy másféle szöveg, egy új ősforrás kezdődik, szervesen illeszkedve az előbbi ős szöveghez, amely most már Istent nem Elohimnak nevezi, hanem azon a titokzatos néven, amellyel Isten Mózesnek mutatkozik meg az égő csipkebokorban, Jahve. Ezt a nevet a hívő zsidók soha nem ejtették ki. A Bibliában leírva így szerepel a tetragrammaton, a 4 héber betű magyarra átírva, J-H-V-H. És mivel soha nem mondták ki,

Az eredeti kiejtést ma sem ismerjük, a Jahvé csak az egyik megközelítése. A most következő új szövegen át, mint egy távcsövön, szinte közvetlen közelből szemlélhetjük az embert, egy kert közepén, az Édenben, a paradicsomban, amíg körülötte eltűnik a teljes panoráma, az univerzum és a természet. Már is a történelem bölcsőjét láthatjuk magunk előtt, a mi bölcsőnket, hiszen a történelem az emberrel kezdődik. Vagy így is mondhatnám, hogy eddig arról hallottunk, ki ennek a kozmikus drámának a rendezője, és hogy megjelenik a föld színpadán a főszereplő, az ember, Ádám, és íme kezdődik az első jelenet. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ne felejtsük el, az ősi szöveg képekben beszél, mint a hieroglifek, s nekünk a képek értelmét kell megértenünk, le kell tudnunk fordítani. Ha lefordítjuk, az ember eredetét és méltóságát olvashatjuk ki a képekből. Erről így beszél a kép: megformálta az Úristen az embert, azaz Adam, a föld porából, azaz Adams. Tehát az ember, Adam földi, földből való, földre szabott. Teste anyaga a földből emelkedett ki, azzal rokon, és oda tér vissza. Ezzel az anyagból való eredetre utal a kép. Ugyanakkor sajátos méltóságra is, amikor ezt olvassuk a képről, az élet leheletét lehelte orrába. Azaz, Isten olyan kapcsolatot teremtett Ádámmal, mint egyetlen más teremtményével sem. Lényéből lehelt leheletet a földből való földi életébe, és így lett az ember élő lényé. Olyan élő lényé, akit, ha szabad így mondanom, nem sokára letegez majd az Édenben, s aki, mint gyermek az apját, visszategezheti. Talán nem jó egy képet másik képpel magyaráznom, de amíg az ősi szöveg fölé hajoltam, és kutattam a képek értelmét, eszembe jutott egy diákkori élményem, amikor édesapám először vitt el egy, akkor igen neves, szobrászművész műtermébe, akit alkotó, teremtő munka közben ismerhettem meg. Lenyűgözve figyeltem, miként gyúrja, vizezi az anyagot, s hogyan gyömöszöli formája. Szinte előttem elevenedett meg a sár emberré. Az a sár darab sár volt, agyag, anyag, és mégis megszólalásig ember. Ugyanakkor maga volt a művész is, hiszen teremtő lénye hozta létre, ihletett művészi lényét is belegyúrta. Egyszerre volt az elkészült mű, agyag, ember és a művész. Csak éppen nem élt. Adam élő lényé is lett, mert a művész maga volt az Úr. Erről beszél az ősi szöveg képe. De hogyan egyeztethető össze ez az ősi szöveg, ez az ősi kép, a tudomány által elfogadott evolúció fejlődés tannal? Nem itt ütközik össze különösen éppen a hit és a tudomány? Talán nem. Amit az emberről mond a 139. Zsoltár, miért ne érthetném az emberiségre is egy nagy német tudós és teológus átfogalmazásában valahogy így? Bizony te alkottad első sejtemet,
te takargattál engem a tengerek, majd a föld méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én lényem, amikor még ősnyálka voltam, amikor titokban tovább formáltattam és idomítattam, mint egy a föld méhében. Látták szemeid az én alakuló testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. Az évmilliók is, amikor mint előembert, milliónyi évekig tartó fejlődés egy pontján néven szólítottál, megismertetted magad velem, magasztos tekinteted elé hívtál, egyedül álló méltósággal felruháztál, olyannal, amit egyetlen állatnak sem adtál. És nékem, milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azok summája. Azt az időpontot, amikor Isten az embert a teremtmények közül előhívta, ám nevezzük ezt a kort pleisztocén kornak, és valami különös módon megalkotta, ám nevezzük ezt a különös módot a tudomány nyelvén szaltációnak, ugrásnak, ezt az időpontot írja le az ősi szöveg képekben így. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Az Adamahból való Adam alatt miért ne érthetnénk a még földhöz kötöttet, a még nem embert? Az előembert, akibe Isten az élet leheletét lehelte. Azaz, akit sajátos módon megérintett, hogy valóban ember legyen. Mintha erről beszélne a Sixtus kápolna híres mennyezeti freskója is. Michelangelo a maga zsenialitásával a titkok titkát festette meg, amikor az ember teremtését ábrázolja. Ádám ott van már, de az egész mű érzékelteti, hogy még nem egészen ember. Még csak ember jelölt, az emberi lét várományosa. Félig felegyenesedve fekszik, álomitas kábulatban, de földhöz is tapadva, mégis az Isten felé révedezve, aki feléje lebeg. Ádám teste már kész, mindene kész arra, hogy egészen kiemelkedjék a földhöz tapadságából, felegyenesedjék, két lábra álljon, és Isten elé lépjen. Ekkor történik az a csoda, hogy a Teremtő kinyújtott ujjáról átpattan a szellem szikrája, az ember kinyújtott ujja felé, és átjárja az egész embert. Enélkül a földön maradna, földhöz tapadva. A teremtmények magasabb rendű fajtája volna, isteni érintés nélkül is, de valóban ember mégsem lenne. Michelangelo az előember utolsó pillanatát, korszakát ábrázolja. Érezni a kép szemlélése közben, hogy ezután az isteni érintés után válik az előember igazán és valóságosan emberré. Tehát mai ős szövegünk értelmezésében, az ősi kép lefordításában nem az a hangsúlyos, hogy az Úr közvetlen az Adamahból, a föld porából formálta Adamot, a földi embert, vagy az Adamahból évmilliók során kifejlődött, de még földhöz tapadt előember féléből, hanem az a lényeg, hogy az Adamahból való Adamot ő akarta, ő kreálta, ő a szerző. Nem szabad tehát elakadnunk eredetünk hogyanján,
hiszen arra a tudomány is számtalan, sokszor egymásnak ellentmondó választ ad. Túl kell látnunk a képes beszéden, és mögötte fel kell ismernünk eredetünk okát és okozóját, a teremtő urat és akaratát, aki embert akart, és ezért lett ember a földön. Hogy miért akarta és mit akart vele, arról már a 6. teremtési nap szövegével kapcsolatban szóltunk. Végül azt olvassuk az ősi szövegben, ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Az Éden, vagy más szóval paradicsom, egyrészt helyet jelent. Az ember az emberiség bölcsőjét. Másrészt állapotot is. Isten közelségét az emberhez, amikor közvetlen kapcsolatban volt Isten Adammal, és Adam az Istennel. Zavartalan, tiszta kapcsolatban. Ezt a zavartalan, tiszta kapcsolatot ígéri Jézus Krisztus a kereszten bűneit megbánó latornak, amikor ezekkel a szavakkal fordul hozzá. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. De nekünk is ezt ígéri, ha ezen az embervértől bemocskolt bolygón, életünk kínzó keresztjéről, utolsó erőnkkel talán, de egész lényünkkel ő felé fordulunk, az Édent, a paradicsomot ígéri. Az Istennel való tiszta, ősi és zavartalan kapcsolatot, amelybe az Adamból való Adamot helyezte, teremtette a kezdetek kezdetén. Egész lényünkkel forduljunk most felé és hozzá.

0: Az elmúlt percekben a Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.
1: Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Isten üzenete ma a Roma beliekhez írott levél 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Simon Döme András, a magyarországi besenyődi, leveleki és magyar református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül, valamint ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

mivel az ukrajnai háború következményeiről van szó. A konstancai kikötőben és a román partok közelében felrobbant tengeri drónok ügyében tartott helyszíni munka megbeszélést követően az államfő közölte, hogy a román hatóságok elemzése szerint a 4 robbanótölttel ellátott eszköz ukrán eredetű volt, és az ukrán hadsereg elveszítette fölöttük az irányítást. Nikus Ordán szerint Ukrajna támadás alatt álló ország, és Oroszország a felelős mindenehez hasonló eseményért, mert ő az agresszor, Ukrajna pedig védekezik, ahogy tud. Az államfő szerint a román hatóságok az előírásoknak megfelelően jártak el. A veszélyeztetett övezetet kiürítették, a közelben tartózkodó hajókat eltávolították a térségből, majd a szakértők a helyszínen követték nyomon a drón mozgását. Mint elmondta, péntek délelőtt érkezett az információ arról, hogy az egyik eszköz önmegsemmisítő rendszerrel rendelkezik, ezért a szakemberek időben elhagyták a környéket. Nikus Ordán ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a román hatóságok nem tudták sem feltartóztatni, sem időben észlelni a tengeri drónt, mivel nem rendelkeznek az ilyen típusú fenyegetések felderítésére alkalmas eszközökkel. A versenytanács összesen 3,73 milliárd lej, vagyis 710 millió euró bírságot szabott ki 10 bankra a versenyszabályok megsértése miatt, mivel a hatóságok megállapítása szerint összehangolták megatartásukat a ROBOR referencia kamatláb meghatározásának eljárása során. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet a román versenyhatóság valaha kiszabott. A döntés a versenytörvény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés megsértésére hivatkozik. A határozat az indoklás készhezvételétől számított 30 napon belül bíróságon megtámadható. A versenytanács közleménye szerint a vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a ROBOR meghatározásában résztvevő bankok bizalmas és stratégiai információkat cseréltek egymással, különösen a fixing eljárás során alkalmazott kamatjegyzésekre vonatkozóan. A hatóságok szerint az úgynevezett fixing eljárás során, amikor a bankoknak egymástól függetlenül kamatjegyzéseket kellett benyújtaniuk, az érintett pénzintézetek a versenytársak ajánlataihoz igazították saját magatartásukat. Ma kezdődik az érettségi vizsga szóbeli szakasza, a román nyelvi kommunikációs készségek felmérésében. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a hétfői és keddi román szóbeli után június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, vagyis akkor lesz a magyar vizsga. Majd június 11-én és 12-én az idegen nyelv ismeretet mérik fel. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, számolt be az Agile Press. Június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból. Június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból. Július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket. Ugyanazon a napon 14 óra és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk. Hangsúlyozta a 14. Leó pápa tegnap Madridban, több mint 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi misén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolországban oly sok más helyen is. Úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. Nem csupán arról van szó, hogy elővesszük a szentségmutatót, hanem arról is, hogy hagyjuk magunkat kiragadni az önzésből, a közönyből,

0: a kényelmes és privát hídből, hogy válaszoljunk a megtérésre szóló hívásra, hogy változtassunk a nézőpontunkon, hogy befogadjuk a jelenlétet, amely átalakít és egy új világ építőivé tesz minket, fogalmazott homíliájában. Beszámolójában az MTI felidézte, hogy 14. Leó pápa egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számon az úrnapi misét, amelyet körmenet követett a belvárosban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a Krónika.ro és a Maszol.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 49. fejezet 4. verse.

0: Simón így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivettem a hálókat. Lukács evangéliumából az 5. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül.

0: A verés nem módszer. Reklám.
1: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
2: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
1: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
2: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
1: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
6: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
5: De egy ismerős hang az megmarad. Már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit június 8-án hétfő déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Dienes Valéria írónő, táncpedagógus, filozófus gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Hiszek, tehát vagyok. Ezt mondanám a ma híres szó helyett, mert a hit mélyebben ered bennünk, mint a gondolkodás. Hamarosan áhítat csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk, ezt követően látogató című rovatunkban a házi orvosi hivatásról beszélgetünk, Deák Anita szerkesztésében. 13 órakor híreket mondok, majd mesekosár rovatunkban Móra Ferenc, a Hatrongyosi Kakasok című mesét osszuk meg. Ezt követően a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versrovatunkban az Emelj magasba című költeményt osszuk meg. 14 óra 20 perctől keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat ajánljuk figyelmükbe, Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom kedves hallgatóinkat a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264-441968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap ájtatát Ungvári Szende tolmácsolja.

A mai áhítat címe Isten munkában. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan. Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. A Korintusiakhoz írt 2. levél 3. fejezetének 18. verse.

A mai áhítat szerzője Abigail Rock, Fülöp-szigeteki testvérünk. Ne arra gondolj, hogy mit tehetsz Istenért, hanem arra, hogy mit tehet Isten benned. Soha nem fogom elfelejteni ezeket a szavakat, amelyeket egy

Nyugdíjba vonuló szolgálatvezető bölcsen tanácsolt egy közgyűlésen, amelyen részt vettem. Úgy éreztem, Isten közvetlenül szól hozzám. Új alkalmazott voltam a szolgálatban, de több éves tapasztalatot szereztem más non-profit szervezeteknél. Tele voltam ötletekkel, hogyan tudnék hozzájárulni az új munkához. Isten azonban értésemre adta, hogy nem csak ötletekkel vagyok tele, hanem önmagammal is. A férfi szavai emlékeztettek, hogy nem csak azért vagyok a szolgálatban, hogy Istenért dolgozzak, hanem azért is, hogy Isten munkálkodjon bennem, tanítson és formáljon. Mindannyian tapasztalatainktól, ajándékainktól, képességeinktől és tehetségünktől függetlenül Isten folyamatban lévő művei vagyunk. Folyamatosan az Úr képére, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Isten szolgáiként figyelmünk Isten bennünk végzett munkájára irányuljon, ne csak arra, amit általunk végezel. Legyünk elég alázatosak és nyissuk meg szívünket a Szentlélek átalakító munkájának, hogy szolgálatunk az Úr dicsőségét tükrözze.

Imádkozzunk! Irgalmas Istenünk, hadd legyünk nyitottak a Szentlélek számára, amit napról napra formál minket. Amen.

Isten nem csak általam, hanem benned is akar munkálkodni. Hangsúlyozza Abigail Rack, Fülöp-szigeteki testvérünk. Ma imádkozzunk az egyházi szolgálatban dolgozókért.

Az előző percekben áhítatot sugároztunk, amelyet Ungvári Szende mondott el. Most a nap kalendáriumát lapozzuk, felelevenítve benne a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.

Június 8-át írunk, ez az év 159. szökőévben 160. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 206 nap van hátra. Tekintsük át előbb, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

793. június 8-án a normannok első hadjáratuk során a Wales déli partjainál lévő Holy Islanden a Lindisfair kolostort rabolták ki. Ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. A mai Norvégia, Dánia és Svédország területéről származó normannok, vagyis a vikingek megkezdték hadjárataikat Nyugat- és Kelet-Európában. Betörtek Angliába, Írországba, feldulták Britanniát és politikai-gazdasági hatalomra tettek szert. A kalandvágyú vikingek katonai sikereinek titka a vakmerő, gyors támadásaikban, nyílt tengeren és folyókon egyaránt használható sekélyjáratú hajóikban rejlett. 845-ig a normannok rablóhadjáratának áldozatául estek az európai kereskedővárosok, köztük Lisszabon, Sevilla és végül Hamburg is. 1099-ben ezen a napon Jeruzsálem ostromának kezdete volt az első keresztes háborúban. 1930. június 8-án letette az esküt II. Károly román király. Ellentmondásos uralkodása egy személyi, korporatista diktatúrába torkollott. 2004. június 8-án 1882 óta először a Vénusz bolygó a nap előtt haladt el, Greenwich idő szerint 05:20 és 11:24 között a Föld lakosságának több mint háromnegyede által megfigyelhető csillagászati jelenség volt. 120 évenként kerül sor egy páros Vénusz átvonulásra, a párban lévő két átvonulás között csak 8 év telik el. A 2004-es átvonulás párja 2012. június 6-án volt. A történelmi átvonulások fontosak voltak, mert lehetővé tették a csillagászoknak, hogy pontosan meghatározzák a csillagászati egységet és ennél fogva a naprendszer méretét. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 8-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1593-ban ezen a napon született első Rákóczi György, erdélyi fejedelem. 1671. június 8-án látta meg a napvilágot Tommaso Giovanni Albinoni, olasz barokk zeneszerző hegedűs. 1810-ben ezen a napon született Robert Schumann, német zeneszerző. 1843. június 8-án született Széll Kálmán politikus, miniszterelnök. 1913-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Jagamas János, erdélyi magyar népzenekutató, zenetudós, zeneszerző. Szerzeményeiből önálló kötetet adott ki 5 gyermekkar címmel. 6 további kórusműve, a Száj, Szép szavú dal című gyűjteményben 1972-ben jelent meg. 1993-ban Széchenyi díjjal tüntették ki a romániai magyar népzenekutatás terén több évtizeden át kifejtett kimagasló munkájáért. 1916. június 8-án született Francis Henry Compton Crick, angol molekuláris biológus, biofizikus, neurobiológus. 1962-ben James Watsonnal és Morris Wilkinssel közösen orvostudományi Nobel-díjban részesült a DNS szerkezetének megfejtéséért. 1939-ben ezen a napon született Eötvös Gyula, erdélyi magyar pedagógus, helytörténész, muzeológus. 1968-tól Kézdivásárhelyen tanár és a Városi Múzeum munkatársa. Részt vett a múzeum régészeti kutatásaiban, és azoknak eredményeiről Régészeti felfedezések Kézdivásárhely környékén című tanulmányában számolt be. Háromszék jótevője című könyve 1990-ben jelent meg. 1955. június 8-án született Sir Timothy John, Tim Berners-Lee, a világháló, pontosabban a HTML nyelv, a HTTP protokoll és más technológiák kifejlesztője, és a World Wide Web konszorcium elnöke, Azia szervezeti, mely a web további fejlődésében talán a legnagyobb szerepet vállalta magára. 1956-ban ezen a napon született Besenyei Péter, magyar műrepülő versenyző, repülő oktató, berepülőpilóta. 1982. június 8-án látta meg a napvilágot Závada Péter, magyar költő, zenész. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, hogy mely ismertebb személyek halálozási fordulója kapcsolódik ehhez a naphoz.

632. június 8-án hunyt el Mohamed próféta, vallásalapító. 1876-ban ezen a napon halt meg George Sand, francia írónő novellista. Miután Indiana című kitűnő regényével önálló utat tört magának, egymás után adta közre regényeit, melyekben a képzelete szabadon csapongott. Leírásai mesterien frissek, stílusa vonzó, élénk. Magyarul megjelentek többek közt Asszonyi győzelem, A talált gyerek, Consuelo és Rudolstadt grófné című regényei. 1963. június 8-án halt meg Somodi István, atléta, sportújságíró, városi ügyész. Kolozsváron született 1885. augusztus 22-én. 1953-ban ezen a napon hunyt el Boldog Sándor István, szalézi szerzetes testvér, vértanú. 1942-ben szalézi kisegítő testvérként sorozták be a hadseregbe. Híradósként és távírászként vett részt a világháborús harcokban, Délvidéken, Erdélyben, Felvidéken, sőt a Don kanyarban is szolgált. Bátor magatartásáért kitüntették. 1978. június 8-án hunyt el Dienes Valéria, táncpedagógus, filozófus, egyike az első doktori fokozatot szerzett magyar nőknek. 1992. június 8-án halt meg Ábel Péter, író, filmtörténész, a magyar filmkritika előfutára. Maradandó munkája a közel 1000 oldalas Filmkis lexikon megjelenése 1964-ben, amelyet a kétkötetes Új film lexikon követett. Két regénye is megjelent, az Úttörő vasút és az Elmúlt a nyár. 1994-ben ezen a napon távozott az élők sorából Barabás Jenő magyar néprajzkutató. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk évfordulója ehhez a naphoz kötődik. Június 8-án van az Óceánok világnapja.

0: Kalendáriumot lapoztunk. A következő percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk. A mai részben a háziorvosi hivatásról beszélgetünk. A szerkesztő Deák Anita. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.
1: Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a Látogatót sugározzuk, amelynek mai témája a háziorvosi hivatás lesz. Ennek kapcsán két háziorvossal beszélgetünk, majd a Pulzus Rádió jóvoltából Csernyiga Gyula lelkipásztor áldásával zárjuk a műsort. Az orvosok közül a háziorvosok képezik számunkra az első védővonalat a betegségekkel szemben. Ők azok, akikhez legközelebb állunk, és sokszor éveken keresztül végigkísérik egészségi állapotunkat. A következő percekben dr. Gombos Szilárd kolozsvári háziorvossal beszélgetek hivatásáról. Látogató rovatunkban az Ágnus Rádió mai vendége dr. Gombos Szilárd kolozsvári háziorvos. Így felvezetőként azt szeretném megkérdezni, hogy miért is lett háziorvos? Ez már egy előre eltervezett pálya volt, vagy később alakult így?
2: Szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat. A kérdésre válaszolva azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy nem ez volt az életem terve, hogy háziorvos legyek, sebész szerettem volna lenni. Diplomamunkámat és államvizsgadolgozatomat ezzel kapcsolatban készítettem a pankreász sebészetéről. Később részképzésen vettem részt Budapesten az egyes számú sebészeti klinikán, Flautner professzornál, utána pedig Aradon dolgoztam itt egy fél évet a sebészeten. Amikor azonban rájöttem, hogy mindez kiégeti az embert. Itthon sajnos volt bizonyos kontraszelekció, hatalmas szakadék volt a kinti és az itthoni lehetőségek között, nem csak technikailag, hanem emberileg is. Mindaz, amit egyetemistaként Budapesten vagy Marosvásárhelyen az egyetemi klinikákon megtehettem, Aradon vagy már Kolozsváron sem, végzett orvosként nem állt rendelkezésemre. Így döntöttem, hogy inkább a háziorvoslás felé fordulok, ahol talán több idő marad a családra is, más kapcsolatot teremthet az ember a pácienseivel, és talán kevésbé ég ki.
1: Említette a betegekkel való kapcsolatteremtést, ez egy másik pont, ami engem így különösebben érdekel, hiszen a házi orvos az, aki talán a legközelebbi kapcsolatban áll a betegekkel, ő az, akihez először fordulnak, aki tovább eligazítja őket. Mennyire könnyíti vagy nehezíti ez meg a munkát, vagy mennyire nehéz tényleg minden beteget észben tartani, akár tudni, hogy kinek mi a neve?
2: Nagyon sok betegnek még a születési dátumát is tudom. Köszönhető ez annak, hogy annak idején, mielőtt az informatikai rendszert bevezették, kézzel írtuk a recepteket, küldőpapírokat, és oda a személyadatokat fel kellett vinni. A személyi száma pedig ott van a születési adat, lakcímét is. Nagyon sok betegnek

0: Tudom, sajnos annak idején, amikor még nem volt informatikai rendszer, én kardoskodtam, vagy én szerettem volna leginkább, hogy mindez számítógépes feldolgozásra gyorsan megtörténhessen, éppen azért, hogy a betegekre több időnk jusson. Most, hogy már jó pár éve ez így működik, én vagyok megint az, aki azt mondom, hogy pont rosszul sült el. Tehát ahelyett, hogy több időnk maradna a páciensekre, vizsgálatra, vagy legalább az anamnézis felvételére, annál kevesebb jut. Jó lehet a konzultáció elkönyvelése, pontosabb, tehát az emberi hibák bármikor előfordultak, hogy rosszul volt kitöltve egy személyi szám, vagy egy lakcím, amiért visszajött a beteg, hogy javítani kellett. Most ez nincs, mert a számítógépes rendszer ezt tökéletesen végzi. Jelentéseket és a biztosítóház, vagy az egészségügyi minisztérium felé, de ott marad a rendszer lassúsága, a rengeteg adat, amit be kell vinnünk, és sajnos az a 15 perc, amit átlagosan egy pácienssel a házi orvos eltölthet, ennek nagy része sajnos ezzel megy el. Ugyanakkor nem mondhatnám azt, hogy könnyű vagy nehéz a páciensekkel. Inkább azt mondanám, hogy szép. Mert a szépség az nem csak az, amit egy gyönyörű festményen látunk, hanem ugyanaz, mint amit egy Dali vagy egy Picasso képnek a másfajta szépségében is rejlik. Természetesen vannak páciensek, akiknek egyszerűbb a rendelkezésére állni, egyszerűbb problémákat kell megoldani, és van, akiknek igen, egy komolyabb, összetettebb diagnózist kell felállítani, differenciál diagnózissal, új gyógyszeres kezelést bevezetni, vagy ha nem megy, megoldani, elküldeni a legmegfelelőbb helyre. És a legmegfelelőbb hely nem mindig az, ahol hát csúcsminőségű technikai eljárással tudják fogadni, hanem az is számít, hogy épp kézláb időn belül konzultációra kerülhessen.
1: Emberileg, így lelkileg mennyire jut idő foglalkozni a betegekkel?
0: Úgy érzem, hogy nem mindig sikerül annyit és azokkal eltölteni, akikkel éppen kellene. Ez részint a programálások nagy mennyisége, részint az időhiány nem mindig engedi meg, de amikor lehet, azért igenis a lelki egészségre is oda kell figyelni. Mert nem csak a test, hanem a boldogság és a szociális egyensúly is az egészségnek a meghatározó része.
1: Említette, hogy a számítógépes rendszer, mint ilyen technikai fejlődés olyan sok jót egyelőre nem hozott. Mi a helyzet egyéb technikai vívmányokkal? Gondolok itt például a közösségi hálózatokra, mint egy Facebook, hogy a betegek esetleg keresik-e ezeken keresztül is? Van-e ilyen jellegű kommunikáció, vagy használja, vagy nem használja ezeket?
0: Nagyon sok páciensem a közösségi háló oldalain is felkeres, programálást szeretne kérni, erre viszont a szabadidőmben elég korlátozott mennyiségű sajnos nem áll rendelkezésemre, ezt csak telefonon lehet. De szakmai tanácsot, ha valami sürgős, természetesen, vagy javaslatokat természetesen kínálok.
1: Van esetleg valamilyen kedvelt szakmájához kötődő anekdótája, amit megosztana a hallgatókkal, ami úgy igazán tükrözi egy házi orvos egy napját például?
0: Inkább elmondanám egy hétfői napom történetét. Reggel 5-kor kelek, 6:50 elindulunk a gyerekekkel az iskolába, másképpen nem érnének be 7:30-ra, így viszont 7:30-ra én is elérek a monostori rendelőbe. Ott gyakorlatilag megállás nélkül zajlik a rendelés egészen 00:30-ig, és utána 1/2 óra alatt eljutok a lónai rendelőbe, ott 1-től 3-ig rendelek, akkor van egy órácska szabadidőm, amíg Fenesre érek, és ott is délután 4-től 6-ig zajlik a 4-től 6-ig. Zajlik a rendelés. Talán a legnehezebb feladatunk az információ.

0: tudományos munka, amit az előző generációk lefektettek, egy ellenhatást hozott a társadalomban, egy tudományoskodás elleni áltudományoskodást, aminek megvan a tulajdonképpen egyetemi munkabeli féltudományos, amit én nevezek féltudományos munkának is, hiszen rengeteg tanulmány, államvizsga dolgozat készül csak öncélúan, csak azért, mert ezteket el kell készíteni. Aminek természetesen van némi tudományos háttere, alapja, meg úgy készül, de pluszt nem igazán jelent, nem igazán hoz. És ha elődeink, nagyszüleink, dédszüleink generációjában az akkori tudósok még önmagukon végeztek kísérleteket, a mai kismamák, mai szülők nagyon sok esetben felelőtlenül a gyermekükön végeznek kísérleteket. Találkoztam olyan házaspárral is, akik a terhesgondozás követése kapcsán nem jelezték, bár megbeszéltük, nem jelezték, hogy ők nem kívánják a gyermeket oltani, ezt a gyermek születése után jelentették be. Volt olyan is, hogy az első 3 oltását már megkapta a gyermek, és a továbbiakról akar lemondani a szülő, holott őt is beoltották ugyanezekkel a vagy hasonló oltásokkal, annak idején nem lett semmi baja, a gyermeknek sem lett semmi baja az első 3 oltása, és mégis sikerült meggyőznie annak a hírhálónak arról, amit saját maga nem tapasztalt. Ez a tévhit.
1: És ha jól tudom, ezzel nem csak, hogy a saját gyermeküket veszélyeztetik, de úgymond a közösség horda immunitását is gyengítik, nem? Tehát, hogyha van olyan gyerek, akit tényleg valamilyen betegség miatt nem oldhatnak be, azzal, hogyha sokan nincsenek körülötte beoltva, akkor már gyengítik az ő ellenállását is, nem?
0: Nagyon kevés az a gyermek, aki olyan immunhiányos betegséggel küzd, vagy örökölt, vagy szerzett immunhiányos betegséggel, hogy nem lehet beoltani. Vagy allergiás valóban azokra a hatóanyagokra, vagy segédanyagokra, amik az ampullában, az oltás ampullájában találhatók. Amíg 95% feletti oltottsággal rendelkezik egy adott kis közösség, addig azért nem indulnak el nagy járványok. Azonban új gyermekbénulásos vírus törzs jelent meg keleten, amit sikeresen importáltak vagy behoztak a keletről hozzánk is bevándorlók. Ezzel most nem akarok pánik félelmet kelteni senkiben sem, azonban a védőoltás, ha specifikusan erre a törzsre nem is, de nem specifikusan, azaz rendelkezik egy poliomielitiszes vírustörzs elleni védettséggel, ami valamilyen szinten már azért meg fog védeni ettől a vad törzstől is. Ugyanilyen nagy probléma volt a közelmúltban a kanyaró. Nem kell magyarázni, hogy az a vírus, amelyik megfelezte gyakorlatilag az amerikai őslakosságot, az nálunk is nagyon komoly problémát tudott okozni. És azt, hogy hány gyermek hunyt el, vagy szerzett maradandó károsodást, azt az oltás ellenesek nem számolják az autisták számához képest, amit ők hirdetnek, úgymond.
1: Visszatérésként a házi orvosi szakmára még azt szeretném megkérdezni, hogy ugye egy házi orvosnak kicsit mindenhez is értenie kell, hiszen mindenféle betegséggel, mindenféle korosztályból érkeznek a betegek. Ez mennyire jelent önnek nagy kihívást, hogy valóban mindenféle területen, legalább alapokban tudjon valamit mondani nekik?
0: Azt hiszem, minden szakmában, minden hivatásban szükség van egy bizonyos fokú szakmai elégtételre is. Enélkül nem megy. Az, hogy nem csak egyik vagy másik területtel kell foglalkoznom,

0: Ez bizonyos fokú mélységben beszűkülését jelenti a felhasználható és rendelkezésre álló ismereteknek. Ugyanakkor sokkal szélesebb spektrumot jelent, ami egyrészt a gyógyszer kölcsönhatások, értem itt a felír az ideggyógyász, felír a kardiológus, felír a pszichiáter, felír a belgyógyász egy-egy gyógyszert, vagy többet is. Mindezzel visszajön hozzám a beteg. Én azt össze tudom számolni, meg tudom nézni, analizálni tudom, és a megfelelő gyógyszereket fogom kiírni. Mert megtörténhetik, hogy egyik vagy másik gyógyszer a másik hatását fokozza, vagy éppen csökkenti. És ezáltal nem stabil például egy beteg.
1: Még arról mesélne egy kicsit, hogy milyen az, ahogy látja, hogy változnak a betegek. Ugye, mikor egy beteg éveken keresztül önhöz jár, és akár látja, hogy ön gyermekből felnő.
0: Igen, vannak olyan pácienseim is, akik még gyermekként kerültek a kezeim közé, most pedig már szülőkké váltak, vagy voltak, akik felnőtt korúak voltak, és most már hát idősek, vagy nem kevesen sajnos el is hunytak az idők folyamán. 13-14 éve dolgozom ebben a szakmában, és bizony voltak meglepetésszerű hirtelen halálok, voltak nagyon hosszan, nagyon sok szenvedéssel, a hozzátartozók rengeteg áldozatvállalásával járó esetek is. Nem ritkán éppen a gondozó volt az, aki hamarabb hunyt el, mint a gondozott. Szerencsére egyre több az újszülött, nagyon sokan vállalnak gyermeket, és olyan jó látni a kisgyermeken, az újszülöttön azokat a vonásokat, amiket a szülő, akit gyermekként ismertem meg, azokat a szülői vonásokat, amiket évekkel ezelőtt láttam.
1: Az elmúlt percekben dr. Gombos Szilárd kolozsvári házi orvossal beszélgettem hivatásának szépségeiről és nehézségeiről.

0: Adásunk folytatásában ugyancsak egy házi orvossal beszélgetünk. Dr. Molnár Zoltán belgyógyász és házi orvos tanszakorvos. Jelenleg Debrecenben praktizál, 33 éve dolgozik, munkájáról és hitéletéről mesélt Szirák Sárának, az Európa Rádió munkatársának.
1: Hogyan kezdett el az orvosi pálya felé fordulni?
2: Már gyerekkoromban a családunkban az unokatestvérem orvosként dolgozott, ide gyógyászként a debreceni klinikán, és hát az a légkör, meg az akkori értékrend, neveltetés ugye olyan tisztelet övezte az unokatestvéremet családon belül, meg egyébként is a tágabb környezetben, hogy ez már eleve gyermekként is ez az orvosi pálya valahogy úgy ott volt az agyamba. Végül is gimnáziumban dőlt el ez, hogy akkor az orvosi pálya felé orientálódnék. Úgyhogy ez volt az igazi motiváció, hogy ott volt példaként előttem a unokatestvérem, és az az emberi tartása, az orvosi hozzáállása és egyebek, ami hát csak tiszteletre méltó gondolatokat ébresztett az emberben. Úgyhogy így aztán az orvosi pálya felé vettem az irányt gimnázium után.
1: És miért pont a belgyógyászat és a házi orvoslás?
2: Azért akartam belgyógyász lenni, ugye a 6 éves orvos képzésbe ugye belekukkant az ember minden szakmába, szemészet, fülészet. Nyilvánvaló, hogy olyan óriási az a ismeretanyag, amit orvostudománynak nevezünk, hogy azt már képtelenség átfogni. Tehát specializálódni kell. Ez a specializálódás viszont azt jelenti, hogy ugye leszűkül az embernek a látóköre az adott szerv, csoport, szervetek, személyiszet, főleszt, ez senkit nem megbántásként mondom ezt, és a legjobban, a legáltalánosabban a belgyógyász lát, mert neki rá kell látni mindenre. Nyilván én nem fogok egy szemműtétet megcsinálni belgyógyászként, de nyilván, hogy a belgyógyászattal kapcsolatos személyzeti problémákkal tisztában kell lenni, és így tovább, és így tovább. Én orvos akartam lenni, aki a legjobban rálát az egész orvostudományi dologra, úgyhogy ez így aztán a belgyógyászat. Úgyha 6 év alatt, amikor ugye egyetemre járnak, hát én most már ugye gyerekeket meg hívom, mert hát már én 58 éves vagyok, 33 éve dolgozom. Szóval a 6 év alatt úgy mindenkibe azért úgy lassacskán kialakul az, hogy na mégis milyen irányt vesz, és bennem ezért alakult ki, mert hogy a legáltalánosabb, a legnagyobb rálátása azért azt gondolom, hogy belgyógyásznak van a dolgokra.
1: Úgy tudom, hogy ön gyülekezeti tag is Hajdúböszörményben, tehát hogy hitéletet is él. Hogyan segíthet a hit, vagy hogyan van jelen a mindennapokban a munkája során?
2: Azt gondolom, hogy akit megérintett a Jóisten, illetve Jézus Krisztussal találkozott, a kegyelemből kifolyólag megengedte az Úr, hogy elfogadhassa azt a kegyelmet, amit ő ingyen ajándékba ad a bűnös embernek, hogy a hit, azt gondolom, hogy az a legfontosabb talán az életünkben, mert hogyha én ezt csak úgy hétköznapi hitnek nevezem, hogyha ön bejön hozzám, és elmondja, hogy mit tudom, én fáj a ízületem, én adok rá egy gyógyszert, és ön ezt a gyógyszert nem ismeri, még soha nem szedte, de elmegy a gyógyszertárba, kiváltja és beszedi, még elolvas a gyógyszerismertető lapot is, ahol le van írva, hogy ilyen és olyan mellékhatásokat csinálhat, stb. De beszedi a gyógyszert, és mindezt azért teszi meg, mert hiszi azt, amit én mondtam, hogy ez a gyógyszer erre a problémára ez megfelelő. Beszedi a gyógyszer, és valóban szépen meggyógyul, ennél a példánál maradva az ízületi probléma, és akkor visszajön a beteg 2 hét múlva, hogy doktor, nagyon jó volt a gyógyszer, rendben van minden. Ez az egész dolog, ha belegondolunk, azon alapszik, hogy a beteg a belém vetett hite által teszi meg azt a lépést, hogy egy általa teljesen ismeretlen gyógyszert beszed, és így a hite igazolást nyer, vagyis hogy az orvosba vetett bizalma megerősödik. És hogyha megint jön, és az orvos most más problémával adódóan más gyógyszert javasol, akkor ugye a bizalomra épülve az orvosba vetett hite az még tovább erősödik. Ez a hétköznapi hit. Na most magyarul, ezt azért gondoltam elsősorban megemlíteni, magyarul tulajdonképpen, ha belegondolunk mindent, a hit, az egymásba vetett hit munká. Ha én azt mondom, hogy menjen el, mit tudom, Ausztriába, mert ott 2 forintért lehet venni új Mercedes-t, ami hát nonsense, csak most értsd jól, akkor ha elhiszi nekem ezt, akkor a belém vetett hit mozgatja arra, hogy én elmegyek olyan messzire és megnézem, és tényleg 2 forintért lehet venni egy új Mercedes, és akkor, tehát magyarul a hitnek óriási szerepe van abban, hogy én elhiszem-e a másik embert által javasoltakat, tehát, hogy a gyógyítást, akik végzik, asszisztens orvos, stb. A beléjük vetett hit az, ami nélkül hát ez nem is működik. Amit aztán visszacsatol az, hogyha valóban erre a hitre alapozott dolog pozitív irányt vesz, akkor ez megerősödik. Tehát hit nélkül nem megy semmi. Ezt én hétköznapi hitnek nevezném, és hát ugye ez a transzcendentális, vagyis hát az Isten bevetett hit, az ettől egy más, teljesen más dolog. Vannak olyan helyzetek, amikor, nem csak amikor, egy emberi, egy orvostudományi lehetőség tárháza is véges, van egy bizonyos hatósugár, amin belül tudunk bizonyos betegségekre ugye kezelést adni, gyógyszer, stb., de van egy végső határa, tehát az orvos az nem Isten. Egy olyan határa sok esetben, amikor már nem tud többet tenni egy orvos. Egyszerűen kimerül a tárház, ami egy adott betegségben használható. És amikor ugye ezekkel a nagyon nehéz, súlyos helyzetekkel szembesülünk, akkor azt, hogy ez a beteg hogyan tudja ezt hordozni, hogyan tud ezzel együtt élni, vagy hogyan tud szembesülni azzal, hogy lehet, hogy akkor én például egy végstádium rákos beteget mondok, hogy igen, meg fogok halni. Hogyan tud ezzel szembe menni, hogyan tud ezzel együtt élni, ami még hátra van, vagy vannak olyan betegségek, amivel évekig lehet együtt élni, úgy, hogy az életminősége meg gyakorlatilag hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz, nagyon keserves, és ilyenkor vetődik fel az emberbe az a kérdés, ugye, hogy a beteget ebbe az irányba megkérdezze, hogy ön hisz Istenben? Itt már nincs mit kerülgetni, mert azt gondolom, itt egyrészt a rendelésen nincsen idő arra, hogy nem tudom mennyit beszélünk, mert nagyon sok embert kell ellátni rövid idő alatt. Én azért rászoktam szállni az ilyen nehéz esetekre, hogy hisz ön Istenben, és akkor ott ebből egy beszélgetés kialakulhat, amiben én tanúbizonyságot tudok tenni arról, hogy én hogy látom a Jóistent, és hogy látom Jézus Krisztust, és a beteg, aki eddig soha nem hallott erről, vagy hallott, de nem érdekelt az egész, most a betegsége kapcsán sokszor a nagy bajban, a szenvedésben tud odafordulni az Istenhez.
0: Az Európa Rádió munkatársa, Szirák Sára, dr. Molnár Zoltán belgyógyász és házi orvostan szakorvossal beszélgetett annak munkájáról és hitéletéről.

0: A látogató zárásaként Csernyiga Gyula, a Beregszászi Református Gyülekezete lelkészének igei tanítása hangzik el a házi orvosi hivatásról a Pulzus Rádió közreműködésével.
1: Áldás békességet, Csernyiga Gyula vagyok, Beregszászi beosztott lelkipásztor, és Isten igéjével köszöntöm a rádió hallgatókat, amely írva van Lukács evangéliumában, a 4. fejezetben a 31. verstől a 39. versig. Következőképpen. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: "Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Tudom, ki vagy, az Isten szentje." Jézus azonban ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle." Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: "Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek," és elterjedt a híre mindenütt a környéken. A zsinagógából eltávozva elment Simon házához, Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus akkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt, ő pedig azonnal felkelt és szolgált neki. Napnyugtakor mindenki hozzávitte különféle bajokban szenvedő betegét, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét és meggyógyította őket. Ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltozták: "Te vagy az Isten fia," de rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre, de a sokaság megkereste őt, oda ment hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: "A többi városba is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert azért küldettem," és hirdette az igét Judea zsinagógáiban. Több oka is van annak, hogy miért a Lukács evangéliumából vett ige alapján szeretnék beszélni ma a házi orvosi hivatásról. Először is jó feleleveníteni azt a hagyományt Lukácsról, hogy ő maga is orvosként munkálkodott. Pál apostol a kolossai gyülekezethez írt levelének a végében említi ezt meg, a köszöntések között úgy emlékszik meg Lukácsról, mint a szeretett orvosról. S tudjuk azt, hogy nagyon is hűséges munkatársa volt Pálnak a misszió útjai során, és legjobb tudása szerint utána járt mindennek, amit az evangéliumban és az apostolok cselekedeteiről írt könyvben leírt. Ő a szeretett orvos. Tehát ez az egyik oka, hogy miért Lukács evangéliumából kerestem igét a házi orvosi hivatás bemutatásához. A másik ok az maga az ige, amiről itt szó van, amelyet ma olvastunk fel. Ebben Jézus gyógyításaiba, gyógyító munkájába pillanthatunk be, és azt látjuk, hogy Jézus nagyon sokat dolgozik, nagyon sokat munkálkodik. És ha csak ennek az egyetlen napnak az eseményeit vesszük alapul, azt mondhatjuk, hogy egész nap és egész éjjel dolgozik, munkálkodik. Szombatnapról van szó, egy szombatnapi tanításról, amely kezdődik a Kapernaumi zsinagógába, és ez alapján, a nap alapján szeretném, hogyha Jézus cselekedeteit követve, annak fontosabb állomásainál kicsit megállva, gondolkodnánk mi is a gyógyítás vagy a házi orvosi hivatás miben létéről, de ugyanakkor bárki, bármelyik hivatásnak a miben létéről elgondolkodhatunk ezek alapján. Az első, amit kiemel az ige, az, hogy Jézus tanít a zsinagógákban. Emlékeztessen ez bennünket is, és elsősorban az orvosokat, az ápolókat, a gyógyításban résztvevőket, emlékeztessen arra, hogy mennyire fontos a tanítás. Mennyi betegséget megelőzhetünk azzal, hogyha felhívjuk a figyelmet a helyes életmódra, ha elmagyarázzuk a veszélyeket, ha figyelmeztetjük az embereket. De még akkor is, ha már megtörténik a baj, a beteg számára megnyugvást ad az, hogy ha elmondják neki, hogy mi történik, ha tanítják, hogy miért van ez, mi a kezelés oka és mi a kezelés következménye, sokkal nyugodtabban fogadja akkor ezeket. Természetesen az orvos belátására van bízva, hogy mit és hogyan mond el a paciensének, de a tanítás, a felfedés, a megértetés az nyugalmat, biztonságot, békességet adhat a betegnek. És ugyanekkor, amikor beszél a tanításról, mondja az ige Jézusról azt, hogy szavának hatalma van. A szónak mindig van hatalma, sohasem mindegy, hogy mit és hogyan mondunk el, hogyan tanítunk, hogyan tárjuk fel az igazságot a másik előtt. Orvosként sem, lelkipásztorként sem, mert a szó az hatalom, az felemel, az tud reményt adni, de tud a porba is sújtani. A szó tud gyógyítani és meg tud sebezni egyszerre. Vigyázzunk hát, hogy hogyan tanítunk és mit tanítunk, mit mondunk, milyen szavakkal beszélünk, milyen szavak hatalmával gyógyítunk. Következő esemény, hogy Jézus ellátogat Simon Péter házához. Meglátogatja őket, Simon Pétert és családját az otthonában. És ez egy közvetlen kapcsolatra ad lehetőséget arra, hogy Simon Péter anyósa is oda kerüljön Jézus elé, hogy ő is meggyógyulhasson. Mert vannak olyanok, akik nem szívesen keresik fel az orvost, pedig szükségük lenne rá, és van, hogy az orvosnak kell házhoz menni, hogy találkozzon a beteggel, hogy felfedje a beteget, hogy maga a beteg is elfogadja a segítséget. És Jézus elmegy a házhoz. Nem csak ebben az esetben, de többször is olvasunk arról, hogy hívták, hogy behívták egy-egy otthonba, és ő szívesen ment beszélgetni, ebédelni, gyógyítani lelki és fizikai betegségeket. Részt vesz, részt vállal ezeknek a családoknak, ezeknek az embereknek az életében, és ebben is példa lehet a számunkra az, ahogyan Jézus munkálkodik, ahogyan gyógyít. Mert gyógyít Simon házában, és gyógyít nagyon sokakat, akiket napnyugta után odahoznak hozzá. Ugye arról olvasunk, hogy szombatnapon kezdte a munkát, és a sabbat, a szombat napnyugtáig tart, utána már szabad dolgozni, szabad gyógyítani. Már Jézus ebben az esetben is, és még nagyon sok más esetben is, szombatnapon is gyógyított, tehát még napnyugta előtt is dolgozik, nem igazán érdekelték ezek a szabályok. Különféle betegségben szenvedők, így olvassuk, hodlavittek mindenféle betegségben szenvedőket, mindenki mehetett hozzá a gyógyulás reményében, és sokakat meggyógyít, fáradhatatlan, azt látjuk, hogy nagyon elhivatott. Gyakorlatilag egész éjszaka fenn van, a betegekkel foglalkozik egészen napkeltéig. Ehhez tudni kell azt is, hogy napközben valószínűleg ő is pihent, hiszen a forró izraeli napon senki sem járt kint, mindenki behúzódott az árnyékba, és tulajdonképpen csak akkor a reggeli órákban, illetve a délutáni vagy esti órákban munkálkodtak az emberek, mert akkor volt elviselhető a hőmérséklet. De az igazi pihenés úgy gondolom Jézus számára nem az volt, amikor végre felkelt a nap, és a melegben mindenki eltikkadt, hanem számára így olvassuk, az volt a pihenés, hogy elvonult egy lakatlan helyre. És tudjuk jól, hogy ilyenkor egyedül volt, és imádkozott. Jézus sokat imádkozik, sokat van az Isten közösségében, és az Istentől kér erőt, bölcsességet, alázatot. Ha ismerjük a Gecsemáné kerti imádságot, akkor valahol ez arra enged következtetni, hogy mindig az Istentől kér útmutatást, hogy hogyan tovább, mihez kell neki az erő, és mihez kell a bölcsesség. Nem a saját döntéseiben bízik, nem a saját bölcsességében, és nem is a saját munkabírásában, bár még egyszer mondom, hogy a mai égeszakasz alapján is hallatlanul sokat dolgozik. Nem ebben bízik, hanem az Istenben. Az Isten közösségében van, és úgy van jelen, és úgy van jelen helyesen mások életében, hogy először az Atyával, az Istennel keresi a közösséget. Aztán még olvasunk itt arról, hogy a sokaság megkereste Jézust, amikor ő félrevonul, és kérlelték, hogy maradjon ott. És ez is egy nagyon emberi magatartás, és nagyon is érthető magatartás, hiszen sokan hálásak Jézusnak. És azt látjuk, hogy Jézus nagyon szelíden elutasítja őket. Azt mondja, a többi városban is van feladatom, máshol is várnak, oda is el kell mennem, és megy tovább, hogy teljesítse a küldetését, a hivatását. Ebből a kiragadott ige szakaszból sok mindenben tanít bennünket Jézus, és sok mindenben formálhatja a mi magatartásunkat, és kell is, hogy formálja a mi magatartásunkat. Nem csak orvosként, vagy lelkészként, de akár tanárként, vagy bármilyen más szakmában is, bármilyen más hivatásban is munkálkodunk, formálhatja a mi gondolkodásunkat. Tudva azt, hogy az Úr hívott el a hivatásba, az Úr hívott el, és az ő szőlőkertjében dolgozunk azért, hogy teljesítsük küldetésünket. Kívánom, hogy Isten adjon ehhez nekünk erőt és bölcsességet. Ámen.
0: Csernyiga Gyula a Beregszászi Református Gyülekezete lelkészének igei tanítását hallhatták a házi orvosi hív.
2: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották. Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk, a mai részben a házi orvosi hivatásról volt szó. A szerkesztő Deák Anita.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 8-án hétfő déli magazin műsorunk második órájában is. Szabó Anita mikrofonnál és Dianes Valéria írónő táncpedagógus filozófus gondolatával köszöntöm hallgatóinkat. Hiszek, tehát vagyok, ezt mondanám a ma híres szó helyett, mert a hit mélyebben ered bennünk, mint a gondolkodás. A következő percekben híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Ma kezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák. Csoma Botond azt mondja, az államfő tévedett, amikor megtámadta a kilövési kvóta duplázását. Súlyos statikai gondokat tártak fel a székelyudvarhelyi Orbán Balázs iskolánál. Egyre több cég nem tudja fizetni a hiteleit. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint június 8 és 10 között zajlik a román szóbeli, június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, június 11-én és 12-én pedig az idegen nyelv ismeretet. A digitális kompetenciák felmérése június 15 és 17 között zajlik. Június 29-én lesz az első írásbeli vizsga román nyelv és irodalomból, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án, 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Számolt be róla az HR Press. Nikus Ordán államfő óriásit tévedett, amikor megtámadta az Alkotmánybíróságon a medvék vadászati kvótájának megduplázását célzó törvénytervezetet. Véli Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője, aki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, a genetikai populáció felmérések alapján Romániában 10-12 ezer medve él, ami jóval meghaladja azt a szintet, amelyet az ország élőhelyei el tudnak tartani. Hozzátette, az utóbbi évek eseményei egyértelműen bizonyítják, hogy a természetes ellenséggel nem rendelkező nagy vadjavára kialakult elfogult szemlélet emberi életeket követel. Sajnos már majdnem minden héten van egy áldozat. Mint írta, egyetért azzal, hogy a vadászaton kívül más intézkedésekre is szükség van az ember és a medve közötti együttélés szempontjából. Komoly statikai problémákat tárt fel a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal által megrendelt szakértői vizsgálat az Orbán Balázs általános iskola épületénél. A jelentés szerint az épület jelenlegi állapotában még a meglévő tetőszerkezet terhelését sem bírja el, ezért átfogó megerősítési munkálatokra van szükség. A most elkészült végleges szakvélemény szerint az alapozás megfelelő, viszont a földszintől felfelé jelentős konszolidálási munkálatok szükségesek, számolt be sajtótájékoztató keretében Szakács Pál István, székelyudvarhely polgármestere. A városvezető megosztotta, a szakemberek megállapították, hogy több szerkezeti elem mérete elmarad a szabványokban előírtaktól, ráadásul az 1977 előtti épít,

0: és miatt az épület nem felel meg a későbbi földrengés védelmi előírásoknak sem. Mintegy 20 milliárd leértékben vettek fel kedvezményes, az állam által garantált hiteleket a hazai cégek az IMM Invest és az IMM Invest Plus programok keretében. Az utóbbi időben megugrott a bedőlt hitelek száma, az arányuk immár 10%, írja az ekonomika.net. Ez hozzávetőleg duplája a vállalati kölcsönök átlagának. Így fizetjük meg a geopolitikai problémák árát, amelyeket az egész világ megérez, valamint a költségvetési hiányit, ami előbb-utóbb infláció formájában jelentkezik. Nominális értékben jól nőttek a hitelek, azonban nominálisan a gazdaság is nőtt. Nagyrészt az infláció és a fogyasztás ösztönzése miatt, nyilatkozta Florian Neagu, a Román Nemzeti Bank stabilitási igazgatója. Úgy látja, hogy a bedőlt hitelek nagy aránya nem csak a kedvezőtlen gazdasági körülményeknek tudható be. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az égbolt. A nap csúcsmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Edger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesülését használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírrovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Iris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 49. fejezet 4. verse.

0: Simón így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Lukács evangéliumából az 5. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A kolozsvári fiók szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból

0: Származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiúk Belföldi és Nemzetközi Önkéntes Programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com. e-mail címen lehet.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Mesekosár rovatunk következik, amelyben Móra Ferenc a Hatrongyosi Kakasok című mesét osszuk meg. Ezt követően az Erdő-erdő című gyerekdal szól.
3: Mesekosár! Mesekosár!
4: Hatrongyosi kakasok. Egyszer a hatrongyosi bíró kakasa, ahogy a szemétdombom kipirgél, kapargál, talál egy fületlen gombot. Nosza! Fölugrik vele az ól tetejére, s elrikkantja magát hét határ hallatára. Kukarikú, Kelemen, mit leltem a szemeten? Hatrongyosi bíró fia Kelemen kiskakashoz odaugrik sebesen. Mutasd csak, kiskakas, mit van neked?
5: Nem tudom én, hogy micsoda, de mégse adom oda.
4: Felesel a hatrongyosi bíró kakasa, s beugrott a sövény közé. Utána Kelemen, s a hatrongyosi bíró fia úgy megbúvozta a hatrongyosi bíró kakasát, hogy egyszeribe elresztette szegény feje a fületlen gombot.
5: Kukorikó, Kelemen, ezt már el nem szenvedem, megbántottad a kakast, majd megbánod még te azt!
4: Sivalkodott a kis kakas, és egyszeribe összetrombitálta a kakasüllőről a falu kakasait.
5: Hatrongyosi kakasok, gyorsan ide szálljatok!
4: Nem telt bele egy kukorintásnyi idő, már akkor ott voltak a hatrongyosi kakasok. Öreg bíró kakasa, kis bíró kakasa, kántorék kakasa, harangozó kakasa, több kakas nem volt hatrongyoson. Mit tanácskoztak, mit nem? Azt a sárga cserebogár, amelyik arra repült, jobban meg tudná mondani, ha a hatrongyosi bíró kakasa nagy elkeseredésében be nem kapta volna a sárga cserebogarat. Elég az hozzá, hogy arra repült egy cinege, s oda szólt a kakasgyűléshez.
6: Hatrongyosi kakasok, mi az újság nálatok?
5: Kicsi falu, nagy a torony, bosszút állunk hatrongyoson!
4: Felelték a kakasok.
6: Majd ha vagy, hú lesz nagy répa terem, vastag nagy,
4: csufolódott a cinege.
5: A feleset réfa ennek,
4: merezgették a taréjukat a hatrongyosi kakasok.
5: Nem kell föl többet a nap hatrongyoson, mert nem kukorékolnak neki a hatrongyosi kakasok.
6: Hatrongyosi kakasok, jaj, de nagyon okosok,
4: nevetett a cinege, tovább repülve. A hatrongyosi kakasok pedig elmentek aludni, hanem előbb keményen megrázták egymásnak a taréját. Kakas tesz feladást, huncut ki nem állja. Annyit jelent ez kakas nyelven. Bizony, még javában húzták a bőrt a fagyon a hatrongyosiak, mikor a kántorék kakasa már elrikkantotta magát.
5: Kukarikó, virradórai, fél után három óra!
4: Egyszerre talpon volt egész hatrongyos, s mérgében majd lenyelte a fejét a hatrongyosi bíró kakasa.
5: Ez a kakas becsület, ki a faluból a kántorék kakasával?
4: A három kis kakas úgy kimarta maga közül a negyediket, hogy az meg se állt addig, ameddig a hatrongyosi torony ellátszott. Akik pedig otthon maradtak, azok még jobban megfogadták, hogy nem hallatszik több kakas szó hatrongyoson. Ne tudja a hajnal, mikor kell neki hasadni. Hát, uram, fia, a fél szemét még ki se nyitotta másnap a harangozó kakas, amikor már rágyújtott a nótára.
5: Kukarikó, emberek, hajnallik már, keljetek!
4: Bizony. Az lett a vége, hogy a harangozó kakasát is elüldözték hatrongyosról, mint az igaz ügy árulóját. Majd azok mutatják meg, hogy ki az igazi kakas, akik otthon maradtak. Kisbíró kakasa, öreg bíró kakasa. Kisbíró kakasa állta is a fogadást másnap hajnalig, hanem akkor már nem bírt magával.
5: Kukarikó, kej, piros hajnal, serkej!
4: Nem is kellett egyéb a hajnalnak, egyszerre feltolta piros ábrázatát az ég alján.
5: Jaj!

tettem, sipította a kisbíró kakasa, s úgy világnak ment bújában, hogy még talán ma sem állt meg. Nem maradt már egyéb kakas hatrongyoson, csak az öreg bíró kakasa. Le sem merte hunyni a szemét egész éjszaka, nehogy álmában elkukorítsa magát valahogy. Jaj, neked Kelemen, megfizetsz a fületlen gombér, jaj, neked hatrongyos, sose látott többet a szép piros hajnat, nincs, aki felköltse. Nézd, nézd a sötétségbe a hatrongyosi bíró kakasa. Hát egyszer csak megpirulám az ég alja, s fölmosolyog rajta a szép piros hajnal. Mosolyog, mosolyog, egyre jobban mosolyog, szinte csúfolódik, tudom én az időt kakas szó nélkül is. Kukorihó, ilyen szégyen, többet engem sose érjen! Rikkantotta el magát az utolsó hatrongyosi kakas, s úgy ugrott le a padlás szájából, hogy menten kitörte a nyakát. Azóta hatrongyoson nincsen kakas, s a hatrongyosi gyerekek nem ehetnek kakas teljes kenyeret.

0: Mesekosár rovatunkban Móra Ferenc a Hat rongyosi kakasok című mesét hallgattuk meg, és az Erdő Erdő című gyerekdal szólt. A következő percekben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: Június 8-án Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák és Helga névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Medárd latin-germán eredetű név jelentése hatalmas, erős, merész. Az Ágnes jelentése szent, tiszta, szemérmes, szűzies. A középkorban a latin agnus bárány szóval azonosították, a hasonló hangzás és a bárány jelképes jelentése alapján. Ágnes szimbóluma ugyanis a bárány, Ágnes napján szokta a pápa a bárányokat megszentelni. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat, védő sisak. A Tas régi magyar személynév török eredetű, a jelentése kő. Az Ellák Attila hun uralkodó fiának a neve, téves olvasatban terjedt el a helyes kiejtés Illek. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eike, Eilke névből származik, ez esetben a jelentése tölgy. Valószínűbb azonban, hogy a név török eredetű és azonos tőről fakad a jelek és az üllő névvel. A Helga északi germán eredetű név jelentése megszentelt, egészséges, boldog. Köszöntünk tehát június 8-án minden Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák és Helga nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

Dés László dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következő percekben keresztény ifjúsági énekekből válogatunk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita a mikrofonnál, és utolsó óránkban is Dienes Valéria írónő, táncpedagógus, filozófus gondolatával köszöntöm Önöket. Hiszek, tehát vagyok, ezt mondanám a ma híres szó helyett, mert a hit mélyebben ered bennünk, mint a gondolkodás. Hamarosan híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkban az Emelj magasba című költeményt osztuk meg. 14 óra 20 perctől keresztény élet felekezet közi magazin műsorunkat

0: Ajánljuk figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Ma kezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák. Csoma Botond azt mondja, az államfő tévedett, amikor megtámadta a kilövési kvóta duplázását. Súlyos statikai gondokat tártak fel a székelyudvarhelyi Orbán Balázs iskolánál. Egyre több cég nem tudja fizetni a hiteleit. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint június 8 és 10 között zajlik a román szóbeli, június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, június 11-én és 12-én pedig az idegen nyelv ismeretet. A digitális kompetenciák felmérése június 15 és 17 között zajlik. Június 29-én lesz az első írásbeli vizsga román nyelv és irodalomból, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból. Július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket. Ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án, 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Számolt be róla az HR Press. Nikus Ordán államfő óriási tévedett, amikor megtámadta az Alkotmánybíróságon a medvék vadászati kvótájának megduplázását célzó törvénytervezetet. Véli Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője, aki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, a genetikai populáció felmérések alapján Romániában 10-12 ezer medve él, ami jóval meghaladja azt a szintet, amelyet az ország élőhelyei el tudnak tartani. Hozzátette, az utóbbi évek eseményei egyértelműen bizonyítják, hogy a természetes ellenséggel nem rendelkező nagy vadjavára kialakult elfogult szemlélet emberi életeket követel. Sajnos már majdnem minden héten van egy áldozat. Mint írta, egyetért azzal, hogy a vadászaton kívül más intézkedésekre is szükség van az ember és a medve közötti együttélés szempontjából. Komoly statikai problémákat tárt fel a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal által megrendelt szakértői vizsgálat az Orbán Balázs általános iskola épületénél. A jelentés szerint az épület jelenlegi állapotában még a meglévő tetőszerkezet terhelését sem bírja el, ezért átfogó megerősítési munkálatokra van szükség. A most elkészült végleges szakvélemény szerint az alapozás megfelelő, viszont a földszintől felfelé jelentős konszolidálási munkálatok szükségesek, számolt be sajtótájékoztató keretében Szakács Pál István, székelyudvarhely polgármestere. A városvezető megosztotta, a szakemberek megállapították, hogy több szerkezeti elem mérete elmarad a szabványokban előírtaktól, ráadásul az 1977 előtti építés miatt az épület nem felel meg a későbbi földrengés védelmi előírásoknak sem. Mintegy 20 milliárd leértékben vettek fel, kedvezményes, az állam által garantált hiteleket a hazai cégek az IMM Invest és az IMM Invest Plus programok keretében. Az utóbbi időben megugrott a bedőlt hitelek száma, az arányuk immár 10%, írja az ekonomika.net. Ez hozzávetőleg duplája a vállalati kölcsönök átlagának. Így fizetjük meg a geopolitikai problémák árát, amelyeket az egész világ megérez, valamint a költségvetési hiányit, ami előbb-utóbb infláció formájában jelentkezik. Nominális értékben jól nőttek a hitelek, azonban nominálisan a gazdaság is nőtt. Nagyrészt az infláció és a fogyasztás ösztönzése miatt, nyilatkozta Florian Neagu, a Román Nemzeti Bank stabilitási igazgatója. Úgy látja, hogy a bedőlt hitelek nagy aránya nem csak a kedvezőtlen gazdasági körülményeknek tudható be. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1,5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az égbolt. A nap csúcsmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesülését használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírrovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 49. fejezet 4. verse.

0: Simón így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Lukács evangéliumából az 5. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
1: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban. Szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
0: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19

0: 0264-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266-21-15-41-es telefonszámon.
1: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Versovatunk következik, amelyben az Emelj magasba című költeményt hallgatjuk meg.

Füzesi Magda, emelj magasba. Bolyongok árnyéktalanul. Minden imám a földre hull. Nem égek, és nem égetek. Terítsd rám, uram, felleged. Emelj magasba, fű vagyok. Eltipornak a vándorok. Láng vagyok, óvjat pisla fényem, hogy ne halljak meg még egészen. Víz vagyok, keskeny csermejág, kővel rekesztel a világ. Ha nem vigyázod utamat, minden szekér belém szalad. Bolyongok árnyéktalanul, minden imám a földre hull. Nem égek és nem égetek. Terítsd reám szerelmedet.

0: Versrovatunkban az Emelj magasba című költeményt osztottuk meg. Most következzen Keresztény Élet felekezetközi magazinműsorunk, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. A Lukács evangéliuma 12. fejezetéből a 33. és 34. versek alapján szól hozzánk Isten ígéje, Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik figyelemmel. Keresztény híreink után pedig az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész 5. részletét felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat! Mai áhítatunk alapigéjét olvasom Lukács evangéliumából a 12. fejezet, 33. és 34. verséből. Hallgassuk figyelemmel. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott van a ti szívetek is. Eddig tart a felolvasott ige. Vajon mi a te kincsed? Mi az, ami éjjel és nappal annyira lefoglal, hogy közben észre sem veszed, hogy az élet elment melletted, mert tévesen úgy gondoltad, az az igazi élet, amire minden idődet rááldoztad, s ami végül nem hagyta, hogy a lényegre odafigyelj. Mikor döbben rá az ember arra, hogy tévedett? Amikor kiürül, üressé válik az élete, mert valami olyasmibe ölte minden erejét, ami végül nem hozta el azt a boldogságot, amire vágyott. Jézus ettől óvja az embert, akkor, amikor figyelmeztet. Szerezzetek magatoknak el nem avuló kincseket. Bizonyára emlékszünk még arra a gazdag ifjúra, aki felkereste Jézust azzal az óhajjal, hogy szeretné az örök életet megszerezni. A közös beszélgetés során fény derül az igazi problémára, mégpedig arra, hogy hol is van az ifjú szíve. Nem tud megválni élete bálványától, a vagyontól, a pénztől. Ő kincset gyűjt a földön, és ez elkerülhetetlenül a földi irányba húzza a szívét. Egy pillanatra mégis úgy tűnik, mintha rádöbbent volna arra, hogy mi az igazi kincs, ami elvehetetlen örömmel ajándékozná meg, de abban a pillanatban, hogy Jézus rátapint a problémára, az elevenébe vág, már ledöbbenti. Bármennyire is fájdalmas, nem meri elengedni azt, ami tévesen megtartó erőnek titulál. Lemond az örökké valóról, az ideig valóért. Boldogsága sohasem tudott kiteljesedni, mert míg élt, mindig hiányzott neki valami. Bár közel járt a boldogság forrásához, de mégis szomjas maradt, mert nem tudta meghozni a döntést, ami elé Jézus állította. Egészen egyszerűen nem merte magát rábízni Istenre, mert jobban bízott a saját gazdagságában. Hol volt az ő kincse? Egy elavuló erszényben.

Jézus ma nekünk is valami hasonlót mond. Olyan kincset gyűjtsünk, ami nem avul el, amit senki nem vert el tőlünk, ami biztonságban van. Itt a földön minden mulandó. Minden egyszer elavul, lejár a szavatossága. Körül lengi a mulandóság szele. Mindaz, ami örök és megmarad, egy másik élettérhez köthető, a mennyhez. De hogyan tudunk mi kötődni a mennyhez? S miként tudunk el nem avuló kincs után nézni? Először is kötődnünk kell Istenhez, aminek az egyik elengedhetetlen feltétele a bizalom. Te mennyire bízol benne? A bizalom az ismeretre épül. Mennyire ismered őt? Ne hamarkold el a választ, hanem előfigyelj arra, mit is mond Jézus. A mester tanítványaival beszélget, őket oktatja, kiderül mindebből, hogy még nincs teljes bizalmuk Isten iránt. Erről árulkodik az aggodalmaskodásuk. No meg az a tény, hogy ismét kicsiny hitűnek nevezi őket. Amiért aggódnunk és amitől félünk, az válik az életünk központi témájává. Ha valaki egész életében úgy él, hogy gondolata két probléma köré csoportosul, mit egyek, mibe öltözzek, akkor erről is fog szólni az élete, hogy minden mást elhanyagol. Márpedig Jézus azt mondja, ennél azért több az élet, mint evés és öltözködés. Szeretné kicsinyhitű tanítványait megtanítani arra, hogy miként bízzák életüket Istenre és az ő gondviselésére. Ennek ábrázolására egy természeti képet használ, rámutatva az ég madaraira és a mező liliomaira. A teremtő táplálja a madarait és öltözteti a liliomait. Magyarán minden teremtett élőlényre gondja van. Vajon nem több ezeknél az ember? Te vajon mit gondolsz? Azonban ügyeljünk arra, nehogy félreértsük Jézus szavait. Amikor így fogalmaz, nézzétek meg az ég madarait, akik nem vetnek, nem is aratnak. Nem az a hangsúlyos itt, hogy ezeknek az állatoknak semmilyen erőfeszítésben nem kerül a saját táplálékuk megszerzése, mint ahogy az sem következik mindezekből, hogy akkor az ember sem kell, hogy ezekkel foglalkozzon. Magyarán semmit sem kell úgymond tennie, hanem elég, ha elvárja, hogy a sült galamba szájába repüljön, amolyan isteni gondviselésként. Isten azért gondoskodik ezekről az állatokról, mert nem adatott meg nekik, hogy vessenek, arassanak, elraktározzák maguk számára az élelmet. Nekünk megadatott. Vetünk, aratunk, elraktározzuk az élelmet, ellenben ami a vetés és az aratás között zajlik, az maga gondviselés. Vajon rámered bízni az életedet erre a gondviselőre? Vagy bebiztosítod magad mindenféle elovuló kincsnek hit kacattal, aminek nincs megtartó jele és boldogságot sem fog hozni számodra? Jézus azt mondja, hogy a mi atyánk jól tudja, mire van szükségünk, és mindezeket kirendeli. Csak mi hisszük azt tévesen, hogy életünket be kell biztosítanunk mindenféle kacattal. Nagyvárosokban már szinte szokássá lett, hogy minden évben tartanak úgynevezett lomtalanító napot, amikor az emberek megszabadulhatnak minden felesleges dologtól, amit felhalmoztak, de már nem használják, vagy nem veszik hasznát. Jézus most bennünket is ilyen lomtalanításra szólít fel. Tele van az életünk, majd jó lesz még valamire tárgyakkal. Emiatt sokszor mozdulni sem tudunk, hanem csak kerülgetjük őket. Adod a felesleges dolgaidat azoknak, akik nélkülöznek, s vedd észre azt, ami igazán számít. Ne feledd a figyelmeztetést, ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved. Legyen a mi szívünk, gondolatunk, vágyunk Istennél, s legyen a mi szívünk a benne való bizalom. Amen.

Az elmúlt percekben Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete, a Lukács evangéliuma 12. fejezetéből, a 33. és 34. versek alapján. Műsorunk folytatásában a következőkben hallgassák meg keresztény híreinket. Híreink címszavakban. Kárpátaljai segélyakció, az erdélyi református egyházkerület sürgős gyűjtést hirdetett. Üldözött keresztények, nemzetközi jelentések és imádságos támogatás. Vakmisszió, új nagybetűs, új szövetség kiadvány a hívők szolgálatában. Egyházi dialógus, közös keresztény értékek képviselete a közéletben. Most pedig következzenek a részletek. Sürgős gyűjtés a kárpátaljai testvéreinkért. Az erdélyi református egyházkerület drámai felhívást tett közzé a Kárpátalján élő testvéreink támogatására. A térségben kialakult nehéz körülmények miatt az egyházkerület minden gyülekezetet és hívőt összefogásra buzdít. A mostani gyűjtés célja az alapvető szükségleti cikkek, élelmiszerek és tartós javak eljuttatása a rászoruló családoknak. Fontos látnunk, hogy a segítségnyújtás nem csupán anyagi kérdés, hanem a testvéri szeretetünk konkrét megnyilvánulása is. A helyi gyülekezeti központokon keresztül minden adományt összegyűjtenek és biztonságosan továbbítanak a célterületre. Arra kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten járuljon hozzá ehhez a nemes kezdeményezéshez. Az összefogás ereje most különösen nagy támaszt jelenthet a hányattatott sorsú közösségeknek. Imádságunkkal is támogassuk azokat, akik most a létbizonytalanság terhét hordozzák Kárpátalján. Az egyházkerület vezetése köszöni az eddigi gyors és példás helytállást minden lelkipásztornak és hívőnek. Legyen ez a segélyakció a közös hitünk és összetartozásunk látható jele a világ számára. Globális helyzetkép az üldözött keresztényekről. A világszerte üldözött keresztények helyzete sajnálatos módon továbbra is rendkívüli válságos képet mutat. A nemzetközi jelentések szerint több százmillió hívő él napi szinten vallási alapú diszkriminációban vagy közvetlen életveszélyben. Az Open Doors legfrissebb adatai alapján különösen a szubszaharai Afrika és egyes ázsiai térségek váltak veszélyzónákká. A hitük miatt szenvedők gyakran elveszítik otthonukat, megélhetésüket, vagy akár családtagjaikat is a hitük vállalása miatt. A Hungary Helps program elkötelezett abban, hogy a diplomáciai és humanitárius eszközökkel is enyhítse ezt a súlyos terhet. A támogatás nem csupán az életben maradáshoz szükséges javakat jelenti, hanem az iskolák és templomok újjáépítését is. Nekünk, akik szabadon gyakorolhatjuk vallásunkat, erkölcsi kötelességünk folyamatosan imádkozni üldözött testvéreinkért. A figyelemfelhívás az első lépés ahhoz, hogy a nemzetközi közvélemény is érzékenyebbé váljon erre a drámára. A szenvedők számára a tudat, hogy nincsenek egyedül, már önmagában is nagy lelki erőt jelent. Ne hagyjuk, hogy a csend elnyomja az üldözöttek segélykiáltását ebben a nehéz időszakban. Új kiadvány a vakmisszió szolgálatában. A Magyar Bibliatársulat és a Magyar

vezető a gyülekezetekben. Ez a kezdeményezés is mutatja, hogy az egyház mennyire fontosnak tartja minden tagjának a lelki gondozását. Kérjük, terjesszék a hírt azokban a körökben, ahol ez a kiadvány segítségére lehet az érintetteknek. A bibliaolvasás öröme mindenki számára közös kincs kell, hogy maradjon. Hálás szívvel köszönjük mindazok munkáját, akik az előkészületekben és a megvalósításban részt vettek. Keresztény értékrend a közéletben. A magyarországi református és katolikus egyházi vezetők legutóbbi találkozója fontos üzenetet hordoz a társadalom számára. A megbeszélésen közös állásfoglalást fogalmaztak meg a jelenkor égető társadalmi és erkölcsi kihívásaival kapcsolatban. Hangsúlyozták, hogy a keresztény értékrend hiteles képviselete a közélet minden területén elengedhetetlen feladatunk. A vezetők rámutattak, hogy az egyházaknak bátran kell megszólalniuk az értékveszett világunkban, a családok védelme érdekében. A találkozó egyik fő üzenete az összefogás fontossága volt, a közös keresztény gyökerek megőrzése mellett nem a politikai szerepvállalás a cél, hanem az evangéliumi igazságok megjelenítése a mindennapi döntéseinkben. A párbeszéd során érintették a szegénység kezelését, az oktatás kérdéseit és a közösségi morál javítását is. A felek kijelentették, hogy célunk egy olyan közösség építése, amely a szeretet és az igazság talaján nyugszik. A jövőben több hasonló egyeztetést is terveznek, hogy a hiteles hang közös maradhasson. Híreinket a református.ro, a református.hu, valamint a Hungary Helps hivatalos portáljai alapján szerkesztettük. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész 5. részletét felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Isten országának eljövetele nagy elindulást munkál. Készenlét és odaadás természetes alapkövetelmény mindazok számára, akik Isten országához akarnak tartozni. Ez ugyanis, ha elközelít, elhozza a nagy elindulást. Minden közlés és addig érvényben levő egyes előírás és részkövetelmény, mint jelentéktelen, magától elesik. Mindaz a biztosíték, amelyet a polgári vagy egyházi rend az embernek személyes szabadságáért addig nyújtott, az most mind szétzúzatott. Hiszen most mindenki közvetlenül a fenség előtt áll, aki őt elhívta. Ő az egész személyre igényt tart. Ha parancsa úgy kívánja, akkor minden megkötözöttségtől teljesen meg kell szabadulni, apától, anyától, feleségtől, gyermektől, birtokoktól és hivatástól. Aki erre nem képes, vagy közben tétovázik, az nem alkalmas Isten országára. Lukács evangéliuma 9. részének 59-től 62-ig terjedő versei. Isten országa az új világkorszak kezdete ebben a korszakban. Ha Isten országa eljön, sohasem arról van pusztán szó, hogy egyes emberek, kegyesek vagy hívők legyenek, azután utólag összeadás útján összekerüljenek. Isten országa már eleve egészet alkot. Az egész élet már kezdettől fogva újjáformálódik. Isten országában az embernek épp a közösségi élete nyer egészen más arculatot, mint a világ körülményei között. Az új szövetségben Isten országának eljövetele végül is egy új korszak kezdetét jelenti, a világ egy új isteni állapotának megindulását, amelynek működési körébe valamennyi nép belekerül. Az új szövetség végeredményben a világtörténelemnek ezt az isteni záró korszakát érti Isten országán. Ebben az értelemben Jézus és az apostolok számára még hátra van Isten uralma. Úgy állnak itt, mint várakozók. Jöjjön el a te országod. Arról sem szabad azonban megfeledkeznünk, hogy mind a tanítványok, mind a mesterük úgy is hirdetik Isten országát, mint amely már eljött. Eredj el, és hirdesd Isten országát. Lukács evangéliuma 9. részének 60. verse. Ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, úgy kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten országa. Lukács evangéliuma 11. részének 20. verse. Hálákat adva az Atyának, aki megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fia országába. A Kolossébeliekhez írott levél első részének 12. és 13. versei. Elhívott minket az ő országába. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levele második részének 12. verse. Mind az evangéliumokban, mind a levelekben tehát, hol az eljövendő, hol pedig a már akkor eljött Isten országáról van szó. Mit kérünk tehát, mikor így imádkozunk, jöjjön el a te országod.
Azt kérjük, hogy a mindenható személyesen nyúljon bele a mi időnkbe, s életünket istenileg alakítsa át. Azt kérjük, hogy teremtő ereje törjön be minden károsodás meggyógyítása végett testi, lelki és szellemi életünkbe. Könyörgünk fényesség nélküli lényünk felülről való megvilágításáért. Könyörgünk minden hatalmas, tehetséges és előnyös helyzetben levő ember számára a szolgálat lelkületéért. Kérjük a küldetés bizonyosságát, a teljhatalmat és a fenséges előtti közvetlen megállást. Világos parancsért könyörgünk mindazok számára, akik Istennek szolgálnak. Kérjük, hogy teljesen készen álljanak mindazok, akik szolgálatra hivattak el. Végül pedig könyörgünk Krisztus új korszakot és a világ beteljesedését jelentő második adventjéért.

Az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész 5. részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan hétfő déli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora, késő éli műsorunkban szintén jó magam várom majd önöket. Adásunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk. A második órában áhítat kalendárium névnap köszöntő, illetve keresztény élet felekezett küzi rovatunk hangzik el. A harmadik órában Nagy Ibolya zenélő köntös komoly zenei műsorát hallgatjuk újra. A nap gondolatával búcsúzom, amely DNS Valéria írónő, táncpedagógus, filozófustól származik, és így hangzik. Hiszek, tehát vagyok. Ezt mondanám a ma híres szó helyett, mert a hit mélyebben ered bennünk, mint a gondolkodás. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.robeblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A hétfő déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott hetet kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Ma kezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák. Csoma Botond azt mondja, az államfő tévedett, amikor megtámadta a kilövési kvóta duplázását. Súlyos statikai gondokat tártak fel a székelyudvarhelyi Orbán Balázs iskolánál. Egyre több cég nem tudja fizetni a hiteleit. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint június 8 és 10 között zajlik a román szóbeli, június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, június 11-én és 12-én pedig az idegen nyelv ismeretet. A digitális kompetenciák felmérése június 15 és 17 között zajlik. Június 29-én lesz az első írásbeli vizsga román nyelv és irodalomból, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18

0: óra között, valamint július 8-án, 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Számolt be róla az HR Press. Nikus Ordán államfő óriásit tévedett, amikor megtámadta az Alkotmánybíróságon a medvék vadászati kvótájának megduplázását célzó törvénytervezetet. Véli Csoma Botond az RMDS képviselőházi frakció vezetője, aki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, a genetikai populáció felmérések alapján Romániában 10-12 ezer medve él, ami jóval meghaladja azt a szintet, amelyet az ország élőhelyei el tudnak tartani. Hozzátette, az utóbbi évek eseményei egyértelműen bizonyítják, hogy a természetes ellenséggel nem rendelkező nagy vadjavára kialakult elfogult szemlélet emberi életeket követel. Sajnos már majdnem minden héten van egy áldozat. Mint írta, egyetért azzal, hogy a vadászaton kívül más intézkedésekre is szükség van az ember és a medve közötti együttélés szempontjából. Komoly statikai problémákat tárt fel a Székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal által megrendelt szakértői vizsgálat az Orbán Balázs általános iskola épületénél. A jelentés szerint az épület jelenlegi állapotában még a meglévő tetőszerkezet terhelését sem bírja el, ezért átfogó megerősítési munkálatokra van szükség. A most elkészült végleges szakvélemény szerint az alapozás megfelelő, viszont a földszintől felfelé jelentős konszolidálási munkálatok szükségesek, számolt be sajtótájékoztató keretében Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere. A városvezető megosztotta, a szakemberek megállapították, hogy több szerkezeti elem mérete elmarad a szabványokban előírtaktól, ráadásul az 1977 előtti építés miatt az épület nem felel meg a későbbi földrengés védelmi előírásoknak sem. Mintegy 20 milliárd leértékben vettek fel kedvezményes, az állam által garantált hiteleket a hazai cégek, az IMM Invest és az IMM Invest Plus programok keretében. Az utóbbi időben megugrott a bedőlt hitelek száma, az arányuk immár 10%, írja az ekonomika.net. Ez hozzávetőleg duplája a vállalati kölcsönök átlagának. Így fizetjük meg a geopolitikai problémák árát, amelyeket az egész világ megérez, valamint a költségvetési hiányit, ami előbb-utóbb infláció formájában jelentkezik. Nominális értékben jól nőttek a hitelek, azonban nominálisan a gazdaság is nőtt. Nagyrészt az infláció és a fogyasztás ösztönzése miatt, nyilatkozta Florian Neagu, a Román Nemzeti Bank stabilitási igazgatója. Úgy látja, hogy a bedőlt hitelek nagy aránya nem csak a kedvezőtlen gazdasági körülményeknek tudható be. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az égbolt, a nap csúcsmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az HR Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesülését használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírrovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Iris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 49. fejezet 4. verse.

0: Simón így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivettem a hálókat. Lukács evangéliumából az 5. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Légy te is követő, nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
5: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani.
4: A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján.
6: Amikor a Nőszövetség 2 éve újjá alakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést.
4: Szenvedélyből életmentő önkéntes program.
7: Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőauton, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
4: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem a közösségi élményekről és a lelki feltöltődésről is szólhat. Június 9-e és 12-e között ismét vakációs Biblia hétre várják a gyermekeket a Beregszászi Református Gyülekezetben. Az idei alkalom mottója Légy te is követő, amely Péter apostol életének fontos állomásain keresztül mutatja be,

0: híd útját. A programban bibliai történetek, játékok, kézműves foglalkozások és sok-sok közös élmény várja az 5 és 15 év közötti gyermekeket. A részletekről Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk.
1: Legyen te is követő, a vakációs Biblia hét veszik kezdetét már jövő héten, és ma vallagunk, holnap után már gyakorlatilag táborozhatunk, és megindul a nyári forgatag. Nagyon örülünk annak, hogy nincs vége, mert szülőként azért mindenképpen kérés, hogy gyerekem, mit kezdjünk majd a nyári időszakban, és amikor ilyen alkalmak vannak, akkor ebből a szempontból is fontos közösségi terek jönnek létre. De mielőtt ehhez a témához kezdenénk hozzá, kicsit tekintsünk vissza az elmúlt hónapokra. A hittanoktatás számos vonzás körzetem, Beregszászban élő vagy működő tanintézményben meg van szervezve évről évre. Ez a mai alkalommal, ez is az év végéhez ért.
2: Hát igen, mert ugye megtörtént a ballagás, de már ugye az elmúlt hónapban megvoltak az utolsó hittanórák is, és hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy voltak gyerekek, másrészt pedig azért, hogy voltak hitoktatóink, mert a Kárpátalján ez sem olyan egyértelmű dolog, de mindig valahogy az Úristen úgy alakítja, hogy legyenek olyan emberek, akik meghallják a hívását, és igen, mondanak, és bevállalják ezt a szolgálatot. Mert hogy ez egy szolgálat, és nem csak egy, nem tudom, kötelező plusz, hanem valamilyen más, amit egy csak olyan lelkülettel lehet csinálni, hogyha az ember az Úristen hívására megy, és nem csak meg akar felelni valamilyen tanternek, vagy tanmenetnek, és hát ez azt gondolom, hogy manapság az jutott eszembe, idefelé jövet, hogy mennyi probléma van egy gyerekkel, és mennyi mindent megteszünk, és hogyha így megállunk az év végén, hogy mennyi minden fölösleges dolog volt, ami miatt aggódtunk, vagy idegeskedtünk, vagy a gyereknek nem úgy sikerült, nem tudott gyerek lenni, felszabadult, örömteli, nem tudom, mindennapokat megélni, aztán ott vannak még a különböző iskolai, nem tudom, zaklatások, és hogy az anyukás csoportokba folyton felmerül a téma, hogy pszichológust keresünk a gyereknek, és azon gondolkodtam, hogy de hát miért? Hát igazából ez az a kor, nem tudom, az iskolás kor kéne legyen az, amikor felszabadult, örömteli gyermekéveket tudnak élni. Persze itt a háború, meg sok minden más, ami a családokat nyomasztja, meghatározza, aggodalommal tölti el, de hogy mégis valahogy egy olyan teret találni, vagy hogy a gyereknek mégis legyen valami kapaszkodója, és hát mi más lehetne az, mint hogy hát a magvetés éve van, és hogy azok a magok hullanak, jó földbe hulljanak, és hogy ezek határozzák meg esetleg már a gyermek szívében is a hozzáállását, mindennapjait. És azon túl, hogy minden ünnen csak az aggódás és csak a kérdések jönnek, azért legyen egy fix, biztos dolog, hogy de hát én ki vagyok? Én ha Úristen gyermeke vagyok? Imádkozhatok? Szabad odavinnem mindenféle dolgot az Isten elé, és hogy ezek valójában hogy valósulnak meg, ezen gondolkodtam, hogy így a hittanos tanév lezárásakor vajon mennyire sikerült nekünk olyan lelkülettel ott lennünk a hittanórákon, az iskolákban, az óvodákban, hogy valami mást mutassunk.
1: A lelki fejlődésben ez egy mankó lehet, hogy a gyerek ne csak szellemileg tudást gyűjtse, hanem a lelkileg is fejlődjön ezen az élet lögös útján.
2: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert sokat gondolkodom ezen, hogy lelki fejlődés. Igazából a Biblia nem úgy mondja, hogy fejlődés, hanem azt mondja, hogy lelki növekedés, és hogy miért várjuk el, nem tudom, pszichológiától, mentálhigiénétől mindenféle dolgokba kapaszkodunk, és akkor próbáljuk, nem tudom, kizárni azt, ami körülvesz bennünket, vagy próbálunk önmagunk lenni. De hát igazából mikor tudunk önmagunk lenni? Hát hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, vagy tényleg ki vagyok én? Az Isten gyermeke vagyok, ő teremtett engem. Felnőttként, gyermekként az ő képmása vagyok? Vagy mit akarok tükrözni? Azt, hogy igen, én vagyok, és megvalósítottam valamit, de hogy igazából mégis tovább is keressük azt, hogy akkor most ki vagyok, hogy elérünk egy bizonyos célt, akkor ott a következő, és valahogy nem ad lelki békességet, és a lelki növekedés, vagy a lelki dolgokban pedig mi a más? Hát az, hogy nem én akarok lenni valaki, hanem meg akarom találni azt, hogy kivé teremtett engem Isten, kinek akar látni engem, hol a helyem, és hogyha ezeket megtalálom, akkor igazából ott kezdődik el a növekedés, vagy hát a tanítványság, hogyha most már a gyerekhétre rátérünk.
1: Igen, a gyerekhét az azt gondolom, hogy a hittanos évnek egyik nagy-nagy ajándéka, hogy együtt lehetnek a közösségek, és a korosztályt nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy itt is egy nagy merítéssel várnak szinte minden Beregszászi érdeklődőt, mert 15 éves a felső korhatár, és és hát 5 éves az alsó korhatár, szinte az óvoda felső az, amely teret enged, és ugye 4 napon keresztül 9-én veszik kezdetét, és a beregszászi református gyülekezeti udvara helyszíne, minden éven hatalmas tömeg az, aki ide eljön, értedemes ide eljönni.
2: Hát nagy izgalommal készülünk, mert sohasem tudjuk, hogy kik jönnek, hányan lesznek, mert csak reménykedünk és imádkozunk érte. És hát a témát is pont ezért ilyen témát választottunk, mert tényleg látják, a hitoktatók is látják, a szülők is erről beszélnek, hogy mennyire elmagányosodik, bezárkózik, és hát minden ezt táplálja, hogy ne barátkozz másokkal, el vagy te egyedül is, nem tudom, a szülő is valahogy próbál lavírozni, hogy azért jó lenne, hogyha közösségben lenne, de nem tudja megoldani. Szóval a másik meg hát a technika, az pedig teljesen beszippant, és most valami olyannal készülünk, vagy olyan dolgokon gondolkodunk, hogy igen, lehet egyedül, és persze, megoldható, hogy egyedül legyen a gyerek, de milyen az, amikor közösségben van, és hogy miért jó a közösség. Hogy Jézus is mondhatta volna a tanítványainak, hogy nem tudom, egyesével megszólítja őket, és akkor rájuk bíz valamit, de nem, 3 éven keresztül egy közösséget alkotnak, és csak aztán küldi ki őket a feladatuk, vagy a küldetésük teljesítésére. Érdekes tapasztalatunk volt, nemrég jártunk egy svájci magyar gyülekezetben, és egy fiatallal beszélt. Nagyon kevés fiatalt láttunk az ottani gyülekezetekben, de egy fiatallal beszélgettünk, és ez annyira megerősítő volt számomra, mert néha nem látjuk értelmét annak, hogy egyrészt, hogy szuszakoljuk be a hittanórát a gyerek programjába, másrészt találjunk termet az iskolába, találjunk jó indulatot a vezetéstől, hogy megengedje, hogy még a hittanórát is ott tartsuk. És akkor volt ugye ez a fiatal, és beszélgettünk, hogy került ide, és mondta, hogy hát ő ebben nőtt fel. És egyszerűen jó, hogy elkerült otthonról, és most ideig lakik egy másik országban, de hogy egyszerűen benne volt a vágy, hogy találjon egy közösséget, ahol magyarul beszélnek, és ahol az Isten igéje szól, és hogy mennyire meghatározó volt számára az, hogy ő hittanórára járt. És hogy már ott a szívében ez a Istenhez közelítés, ragaszkodás mennyire megfogant, és hogy nem is tudja elképzelni enélkül, hogy ő próbálta, meg meghallgatta online, az otthonit, de hogy kellett egy olyan közösség, ahol hasonló emberekkel van együtt, akik az Isten akaratát keresik, és hogy egymásról tudnak, egymásért imádkoznak, egymásra figyelnek, és közösen az Istenre. Úgyhogy ez nagy megerősítés volt számomra, és lendületet adott újra az idei gyerekhét megszervezéséhez, hogy nem rajtunk múlik. Ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, de igazából az Úristen munkája az, ami a gyerekekben is.
1: Mit kell tudnod a napokról, kedden veszik kezdetét? 9 és 12 között zajlik majd.
2: Mindig van egy gyülekező, mert hogy vannak gyerekek, akik már nagyon izgatottak és jóval előtte megérkeznek, szóval lesz egy gyülekező az udvaron, ha nem esik az eső. Ha esik az eső, akkor van egy szép nagy templomunk, úgyhogy közösen kezdünk, lesz majd egy ilyen kerettörténet bemutató, hogy miről fog szólni a nap. Énekelni fogunk sokat, megpróbáljuk ezt is, mert hogy az éneklés az együtt csináljuk, és az mennyire felszabadító tud lenni. Aztán megyünk szét csoportokra, hát nem együtt lesz az 5-15 éves korosztály, hanem megyünk szét csoportokra. Óvisok, első osztályosok külön, és aztán második, harmadik, negyedik újra, és aztán a nagyobbaknak, 5., 6., 7. osztályosoknak pedig már egy ilyen mini ifis szintű csoport lesz, ahol másképp beszélik majd meg, mint mondjuk egy óvis csoportban a történetet.
1: Délután 2 órakor kezdődik, így aztán várnak minden fiatalt 5 és 15 év között.
2: És nagyon izgalmas, mert ezen gondolkodtunk, hogy jó, hogy kellene valami mégiscsak gyereknaphoz közelre, de hát a költségvetés maximum egy szendvics belefér, és aztán kaptunk egy nagyon jó felajánlást, és így összetársultunk a Sám Alapítvánnyal, akik pedig a Dorkász program segítségével az ő gyerekeik is részt vesznek majd, és akkor ilyenek lesznek, hogy vattacukor, pattogatott kukorica, pizza, fagyi, és a negyedikre nem emlékszem, de biztos, hogy jó lesz. A lelki dolgok mellett azért fontos az, hogy jól érezzék magukat, és mondjuk mi a gyülekezetben mindig is nagy hangsúlyt helyezünk erre, akár konfirmandus táborba, akár hétvégéken, hogy jókat tegyenek, jól érezzék magukat, és aztán már könnyebb az Isten igéjére is odafigyelni, és hogy érezzék, hogy nem csak letudni akarjuk a hetet, vagy túl lenni rajta, hanem tényleg valami olyat kínálunk, ahol jó lenni.
1: A Beregszász Református Közösségben számos nyári program van, hát ha elkezdjük soron, akkor érdemes figyelnünk és jegyzetelnünk, tollatpapírt vegyünk elő. Rengeteg fiatalságot érintő projekt zajlik majd a következő napokban, hetekben.
2: Hát már holnap kezdődik, egy ifisnappal indítjuk a nyarat, ahova mindenkit várunk, aki már lekonfirmált, aki konfirmandus, vagy egyszerűen csak vágyik, vagy nem tudom, eljön nagymamához látogatóba, olyan is bekapcsolódik a táborainkba, aki nagymamához szokott hazajönni, vagy haza tud jönni. Úgyhogy holnap lesz ez az ifisnap, este már egy dicsőítő délutánnal fogjuk indítani ezt az egész hozzáállásunkat a nyári programokhoz, és hát az ifik azok természetesen most már még nagyobb lendülettel csütörtökön és pénteken és szombaton vannak, ezeket mindet a Beregszász Reformátusok oldalon hirdetjük, illetve a hirdetőtáblánkon kint vannak az események, és hogy nem csak eseményt szeretnénk, meg programot szeretnénk, hanem tényleg egy olyan közösséget, hogy még 20 év múlva is, hogyha összetalálkozunk valakivel, aki ide járt, akkor mondja azt, hogy jó volt itt lenni, és tényleg meghatározó volt, ezen dolgozunk, vagy ezért kérjük az Isten lelkének a munkáját. Bennünk meg általunk.
0: Az elmúlt percekben Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk. Az anyaország. A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján. A Tiszán inneni Református Egyházkerület Nőszövetség által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés 4 résztvevője a 4 egyházmegyéből érkezett. Az alkalomról készült összeállításunkban elsőként Benke Kingát, a Tiszán inneni Református Nőszövetség vezetőjét hallják. Huszár Kata felvétele.
3: Amikor a Nőszövetség 2 éve újjáalakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkésznőket és a lelkészfeleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő 4 mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkész nőt, vagy lelkész feleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk. Ebben az évben az imádság éve volt, és az imádság megélését hoztuk témaként a lelkésznők és lelkész feleségek körében. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű téma, hiszen talán ahogy megfogalmazódott ott a beszélgetéseken belül is, mint egy hagyma, ahol vannak különböző részek és rétegek, és nem nyillunk ki mindenki előtt, és nem mondjuk el mindenkinek a legbelsőbb titkunkat, csak igazán Isten előtt, de hogy vannak ennek fokozatai, és hogy mi, mint lelkészek, ezeket nagyon nehezen tudjuk elengedni, tehát, hogy kinek mondhatok el bármit, illetve kinek nem mondhatok el igazán semmit, mert hogy visszaél vele és megbánt, és azt gondolom, hogy mi lelkészek még inkább érzékenyek vagyunk erre, hogy ne bántsanak is, hirtelen zárunk is, hogy ezeket a bántásokat kivédjük, és hogy nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szabadabb, felszabadult légkör alakult ki, és hogy talán ez a nőszövetségi programsorozatoknak mindig a legnehezebb pontja. Tehát, hogy sokkal könnyebb egy kerületi nőszövetségi rendezvényt megszervezni, mint azt, hogy a lelkész nőket és lelkész feleségeket szólítsuk meg, mert hogy amúgy elfoglaltak vagyunk. Olyan sok minden van, ami vasárnapi szolgálatként, vagy hétköznapi dolgokként, elfoglaltságként van az életünkben, és hogy egy kicsit kell időt szakítanunk a saját magunk lelkének az ápolására, hogy egy kicsit azokkal leszünk együtt, meg egyé, akik, ahogy itt megfogalmazódott, hogy legyetek egy kicsit az ima barátaim. És hogy ezek olyan szép szavak, és hogy amúgy mi ugyanazt akarjuk, meg ugyanúgy szeretnénk, és mégis sokszor elélünk egymás mellett, de hogy szükségünk van erre, és hogy megint úgy megyünk el, hogy de jövőre legyen. És hogy akármennyire nehéz is nekünk elkezdeni az elején, hogy fú, most akkor megint rengeteg munka lesz benne, de megéri, mert hogy egy ilyen felszabadult közösség van a végén.
4: Az imádságról, annak mindennapi életben betöltött szerepéről, erejéről is szó esett a beszélgetésen. Molnár Kovács Edit lelkészasszonyt hallják.
5: Az első imádságom nekem nagymama szavú, és nagyon szerettem. Aztán bekerültem az ifjúsági biblia körbe itt a belvárosban, és én ilyen túlkoros voltam. Tehát én voltam, azt tudni kell, a család

0: Fekete bárány. Tehát ha bármi történt otthon, már csak azt kiabálták, hogy Edit. Tehát így rendben is volt. Látszik a mozgásomban is, hogy egyébként is ilyen voltam, én bent utánam minden. És ezt az energikusságot vittem tovább aztán a munkahelyemre is. Valahogy olyan csodálatos volt, hogy a megtérésem az életem egyik legnehezebb, mondhatnám, többek között legnehezebb. Akkor jött el 10 évesen, mikor bekerültem egy iskolába, ahol mindenki tényleg túlkoros volt, még tőlem is. És én próbáltam azonosulni, mint a 10 évesek, hogy csoport, menjünk utánuk. És rájöttem, hogy az nem jó. Tehát az érték, amiket ők képviselnek, az egyáltalán nem olyan, amilyet én akarok. És azon a helyen, ahol tényleg szinte magamra maradtam a hitemmel, én ott erősödtem meg. Tehát én azóta is azt mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy ne féljünk a nyomorúságtól, mert az csak megerősít. És annyiszor megtapasztaltam ezt, hogy a legnehezebb időszakaimban is még közelebb tudtam kerülni Istenhez. És az, hogy az imádság, az a nagyon egyet tudok érteni, hogy olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az ember beül az autóba, lát egy mentőautót, már azért imádkozok az orvosért, meg az tegény betegért, akiért mennek. Tehát teljesen természetes, hogy ahol csak elmegyünk, és valamit látunk, mert ingerek érnek, de ott nem az ütöző, hogy jól, hát milyen ember ez, nem, hanem hogy elkezdek érte imádkozni. Igen. Mert ez a természetes. Tehát, hogy, és én úgy, megmondom őszintén, hogy sokszor azt érzem, hogy nekem ez egy olyan lökést ad, és nekem egy olyan reménységet ad, hogy én akkor is reménnyel és derűvel tudom szemlélni az életemet, hogyha az nehezebb. És én úgy sajnálom a mai világemberét, aki nem ismeri Istent, mert ezt a csodát nem tapasztalhatja meg, hogy mekkora erőt tud adni egyetlen egy imádság.
1: Viktor Jánosné Momó iskolalelkész az ima és elcsendesedés kapcsán saját tapasztalatait osztotta meg.
2: Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolába, óvodába, hogy ugye, ha menet közben ér valami, és épp munkába megyek, vagy bárhova, akkor ne képzeljék azt, hogy ez mindig úgy működik, hogy Momó néni összeteszi a kezét, becsukja a szemét, stb., mert hogy akkor nem érkeznék meg sokszor. Viszont szeretek, hát nem is az, hogy megteremteni az alkalmat, de hogy Putka is mondta, Judit, hogy azért kell hozzá a csend, a megállás, és nálunk otthon, az új otthonunkban, ahová elköltöztünk Nagyvisnyóról, amit építettünk, ott a konyha étkező nappali egy légtérben van, és a hátsó teraszbejárat előtt belül van egy fotel, ami háttal van a nagy térnek, na de ugye benne van. És ha én abban a fotelben ülök, ha van a kezemben áhítatos könyv vagy biblia, ha nincs, de ha anya kifelé néz azon az ablakon, akkor tudják, hogy hozzám ne szóljanak, és nem is hallom, hogy ők épp mit beszélnek a gyerekeim, mert hogy nagyon rá tudok fókuszálni arra, hogy most belül csend, és Isten.

0: szorítja az imádságra fordított időt igazából, tehát hogy vagy a jelenlétet. Szóval, hogy igen, az is nagyon igaz, hogy Isten keresi az elveszettet, és van ez a mennyei erő és megváltó akarat, de egy olyan világban élünk, ahol a fiatalabbak, meg még inkább mi is, valljuk be, vagy lássuk be, de a fiatalabbak meg még inkább egy állandó képfény áradatban vannak. Nekem két dolog jutott eszembe. Mi a gyülekezetben már egy jó pár éve vasárnaponként megy a lista, be vannak osztva a gyülekezeti tagok, hogy igeolvasásra és imádságra. És hogy ez ilyen most már természetessé vált, és valahogy egészen másképpen szól, amikor a gyülekezeti tagtól hallják, és nem alattiszteletű akárkitől. És én nagyon szeretem, amikor így merik bevállalni magukat, és tényleg egyszerűen nem akarnak megfelelni valami tényleg fennköltségnek. És a másik, amit ifin gyakorlunk, van, amikor Zsoltárt vagy újszövetségi történetet veszünk, és hogy nagyon szeretik ezt, bármennyire is pörögnek hétköznap, de hogy ezt nagyon szeretik, és mindenki hozzá tud kapcsolódni, amikor háromszor nagyon lassan, a szakaszok között szünetet hagyva felolvassuk az igerészt, és aztán pedig arról beszélgetünk, hogy kit mi fogott meg, melyik szó, melyik kép, melyik jelenet a történetből, és hogy a végén pedig azt a feladatot kapják, hogy akkor ezzel az egy szóval, képpel imádkozzanak. Van, amikor át kell írják azt az általuk kiválasztott részt, hogy a saját maguk nyelvezetére. Szóval, hogy ez erre meg ilyen nagyon-nagyon vágynak. És minél több ilyen élményben részesítjük őket, annál többször fog az életükbe eszükbe jutni, hogy hiányzik ez az egész. Azt a hangot sehol máshol nem hallom, amit az igéből a lélek által hallok, és sok-sok ilyen helyzetbe engedni őket. Vagy én egy imádságos gyülekezetből jövök, nekünk ezt nem kellett nagyon kiépíteni, de hogy első hónap szerdáján ima közösség van nálunk, és hogy annyira megható, ahogy 70-80 évesen ifjúsági táborokért imádkoznak. Januárban, mert hogy ez fontos, meg a kórház, meg a börtönmisszió, és van egy listánk is, és sorolják az egyházmegye gyülekezeteit, és hogy nem vagyunk túl sokan, pedig az alapja annak, hogy akkor ott együtt könyörgünk. De hogy azért vannak módok, formák a gyülekezeten belül, ahol segítünk a gyülekezet tagoknak ebbe egy kicsit így belelépni.
1: A megélt imádságok kapcsán saját házasságát hozta példának Lőrinc Krisztina lelkészasszony.
2: A gyermekeink is ilyen kamaszkorúak, tínédzserkorúak, és akkor a szerelem párválasztás témaköre is ilyenkor gyakrabban előjön a beszélgetésekben, és akkor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy volt a párválasztás, az egymásra találás, és akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy például a megélt imádság ilyen téren, hogy megy tovább az életben, hogy ilyen téren is, vagy ilyen témában is, Attila is és én is már jó előre imádkoztunk Istenhez, hogy úgy legyen az életünk egyrészt, ahogy ő jónak látja, tehát oda helyezzen, ahová ő szeretne, úgy tartson meg a teológián, ha ő jónak látja, de hogy úgy adjon párt, úgy adjon egymásnak bennünket, ha ő úgy akarja, vagy hogy ha tényleg ő tart bennünket kegyelmében, ez az ő terve. És hogy nem volt egyszerű, mert hogy Attila is kikerült Kárpátaljára, és én ott maradtam, és tanulni kellett, és ritkán tudtunk találkozni, akkor még nem ilyen volt a mobiltelefon, hanem levélváltás volt, és a régebbi mobiltelefon. És hogy a kapcsolatban a távolság is egyfajta vízválasztó, de hogy azt, hogy mi imádkoztunk, ő is külön, én is külön, és hogy tényleg, hogy Isten használjon bennünket a maga tervében, de a házasságban is úgy vezessen egymáshoz, ha ő együtt akar bennünket megáldani, látni, és hogy ez rengeteg erőt ad. Tehát, hogy most már a házasságban, a családban, akár

0: milyen próbák jönnek, akármilyen nehéz dolgok a kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, és Attila is elmondja, hogy mi megimádkoztuk azt, hogy Isten áldása és Isten vezetése teljesüljön a párkapcsolatban is, és hogy a megélt imádságnál most ez jutott eszembe, hogy igen, hogy Isten az imádságban is megtart és vezet, és úgy nyitja az ajtókat, vagy zárja az ajtókat, vagy enged, vagy nem enged, de ez az élet minden kérdésében igaz szerintem. Mert hogyha mi imádkozunk abban, amit nem látunk tisztán, és Isten igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amit Isten nem te ki tudsz hozni belőle, és jóvá tudod formálni, hogy Isten majd akkor úgy fogja alakítani a dolgokat, és úgy fogja hozni a helyzeteket, hogy meg fogjuk látni, hogy ez az egy út, amin mehetünk tovább.
1: A megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Pontosan 10 éve működik a Kolozs megyei katasztrófa védelmi felügyelőség berkeiben a Salvatore d'Impassione szenvedélyből életmentő önkéntes program, amelyre 16 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Az önkéntesek nem csak szakmai tudásra tesznek szert, és a rohanmentő csapat hasznos tagjaiként vesznek részt a bevetéseken, hanem élettapasztalatuk is bővül. Sőt, Deák András tartalékos rohanmentő szerint ez az egyik legjobb baleset megelőzési mód is. Továbbá óriási segítséget jelentenek az éppen szabadidejüket töltő önkéntesek is. Deák Andrással Janicskó Mihály Noémi beszélget.
1: De jól tudom, akkor 10 évvel ezelőtt, 2016. május 6-án indult a Katasztrófa Védelmi Felügyelőség önkéntes programja. Tulajdonképpen miről szól ez az önkéntes program?
2: Arról szól, hogy egy kis fiatalságot, egy kis változatosságot hozunk be a munkánkba. Ez részünkről, tehát mind a két fél nyer ezen a dolgon. Mi a szakemberek, a hivatásosok, mi nekünk jó dolog, hogy egy kicsi civil élet bejön a laktanyára. Színesebbé teszi a 24 óráinkat. Az önkéntesek részéről pedig kitűnő dolog, mert betekintést nyernek beülről abba a munkába, amit mi végzünk. Úgy értem beülről, hogy bent laknak ők is a laktanyán, ott vannak velünk az autón, vagy a tűzoltóautón, vagy a mentőautón, és mennek ki éles bevetésekre a csapattal. Tehát szerintem egy nagyon jó baleset megelőző program, mert aki egy pár balesetnél részt vesz beülről, onnan, ahonnan ugye az utcán járók elő polgárok nem lehetnek bent a vörös akcióba, onnan nagyon hamar eljutsz arra a következtetésre, hogy jobb megelőzni balesetet, amennyiben lehet, mint hogy megtörténjen, és akkor a mentők és a tűzoltók segítsenek.
1: Azt mondtad, hogy bejön a fiatalság. Melyik az a korosztály, akiket várnak, akik jelentkezhetnek erre a programra?
2: Itt ez jó kérdés. Ugye hivatalosan 16 éves kortól lehet jönni, egészen 60 éves korig. Na most vannak 50 pluszosok is, ez az igazság, csak hát ugye a fiatalok mindig nagy lendületet hoznak be, és mobilitást és fiatalságot, ugye. Az idősebb korosztályjal, tehát mondjam úgy a középkorosztályjal, meg az a jó, hogy azok meg kiforrott emberek, akik nem ugrálnak annyit, és kicsit élettapasztaltabbak, és már az elejétől sokkal jobban tudunk rájuk bízni kisebb feladatokat.
1: Gondolom, hogy nem csak besétálnak a laktanyára, és akkor egyből beültetitek a rohanmentő autóba, és már is ott vannak a helyszínen, hanem valamilyen képzés is megelőzi azt, hogy ők részesei lehetnek ennek a csapatnak.
2: Persze. Információkat lehet kapni mindegyik megyének a katasztrófavédelmi honlapján, például itt nálunk Issuk-Lúzs, és azon van egy olyan ablakocska, hogy Voluntari d'Impassione, és ebben vannak az információk. Na, hát ott be kell adni, de hát elektronikus formában is be lehet adni egy pár iratcsomót, ugye büntetetlen előélet. A 16-18 éves korosztálynak kell még ezen kívül egy szülői beleegyezés is, meg valami orvosi vizsgák, meg ez az, és utána két modul lesz, amiben egy kicsit betanítjuk őket, hogy legalább ne legyen baleset, mikor megyünk a katasztrófa helyekre. Tehát az egyik egy tűzoltási modul, és a másik egy elsősegélyes modul. Mind a kettő 5-5 napot tart. Először általában a tűzoltásos modullal kezdjük, mert ott elég sok biztonsági, munkavédelmi dolgot is megmutatunk nekik. Persze az autókat is, a felszerelést is megmutatjuk, hogy kényük kedvükre választhassanak autót, amivel szeretnének kivonulni. És az első segélyes modul, hát az is 5 napos. Általában 2 hétvégét szoktunk ebbe betenni, tehát péntek, szombat, vasárnap, és utána meg csak szombat, vasárnap. Na most a vasárnap az már vizsga az első segélyes modulnál. Tehát gyakorlatilag az elsősegélyes modul 4 napot tart, ameddig tanítunk, gyakorolunk, mert a mentőautón nagyon kevesen vagyunk, és ott elég éles helyzetek vannak, és szeretnénk, hogy az önkéntes, aki plusz egy embert jelent a mentőautón, az elsősorban ne sebesüljön meg, tehát ne legyen valami baj vele, mert nem nagyon tudunk rá is vigyázni meg magunkra és a páciensre, és tudjon segíteni nekünk. Tehát, hogyha bármit kérünk a mentőautó felszereléséből, akkor azt rögtön tudja ideadni, és hogy ismerje nagyon jól a mi protokolljainkat, a mi munkastílusunkat, hogy minél könnyebben és gyorsabban tudjunk menteni.
1: Melyek azok a feladatok, amiket rájuk tudtok, mertek bízni?
2: Na, ez nagyon változatos, és ezért mondtam, hogy nagyon jó dolog az önkéntesség, mert kezdve onnan, hogy kezem alá ad felszerelést, ugye, mikor a terepen dolgozunk, akkor ugye az egész mentőautó felszerelését nem tudjuk kivinni mondjuk egy felborult traktorhoz, vagy fel egy lakásra. És akkor néha még valamilyen felszerelést el tud hozni nekünk az autóból, a mentőautóból. Persze ezért nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit mondunk neki, mit jelent az a felszerelés, hogy néz ki, és hogy hol tárolható, és hogy vehető le a rögzített belső faláról a mentőautónak. Ez az egyik dolog. A másik, mikor az esetnél vagyunk, akkor be tudnak segíteni szószoros értelmében, mint egy asszisztens a munkánkba. Tehát az elején csak ott vannak, nézelődnek, ugye próbálgatják, és akkor egyre jobban bevonjuk. Nagyon-nagyon sokat segítenek, mikor több áldozat van, mert akkor a mentőautó csapatja, ami három szeméből áll, az feloszlik több keresőkutató sávra, és akkor ott nálunk egy személy pluszba, hát ez bizony sokat jelent. Általában egyedül nem nagyon szeretünk dolgozni, nem is nagyon szabad, úgyhogy általában két ember egy csapat, és akkor így már van két kis csapatja egy mentőautónak, mert négy ember van akkor így rajta. A következő nagyon nagy segítség, mikor mondjuk olyan önkéntesünk van, aki vagy a tanulmányai szerint, vagy esetleg adott genetikai örökletesség szerint szereti a lelki gondozást, a pszichológiát. Ilyenkor nagyon nagy segítség a kicsit mondjuk zavarodott embereknek, vagy indulatos embereknek a megnyugtatására. Persze nem küldjük soha őket első vonalra, mert az veszélyes, hanem utána beszélgetések során, ez egy ilyen interpersonális, most hirtelen nem jut eszembe magyarul, dolog, hogy kik között alakul ki, vagy hogy alakul ki egy jó kapcsolat, beszédkapcsolat, kommunikáció a mentős és az áldozat, vagy a mentős és az áldozat rokonai, vagy a hozzátartozói között. Persze nagyon sokat segítenek ilyenkor, például, hogyha leányról van szó, leány önkéntesről, mert ugye vannak hölgy paciensek, és sokkal jobban esik nekik, és etikusabb, hogyha a csapatban van egy leány is, és mondjuk ő végez el egy testvizsgálatot, vagy egy EKG-t a szív ritmusról. Tehát nagyon-nagyon jól fel tudjuk őket használni, mondjam úgy, nem pejoratív értelemben persze, a munkánkban.
1: Ha jól értettem, akkor ti ilyen egynapos egységekben dolgoztok. Milyen a beosztásuk az önkénteseknek? Ők mennyi időre csatlakoznak hozzátok?
2: Hát ők például, hogyha kiskorúak, tehát 16-18 év közöttiek, akkor az elején csak nappali műszakba adjuk be őket, és 12 órára, tehát reggel 8-tól mondjuk este 8-ig. Aztán utána, ha egy kicsi tapasztalatot nyer, akkor már éjszaka is maradhat, mármint külön éjszakai váltás, mondjuk este 8-tól reggel 8-ig. És hogyha jól működik, és átvette a mi szakmánknak a csinyát, binyát, akkor maradhatnak 24 órára is, hogyha már 18 éves életkorukat betöltötték.
1: A 16-18 éves korosztály az mindenképp még iskolába jár, akkor ilyenkor hiányoznak az iskolából, vagy ezt hogyan lehet megoldani?
2: Igen, vagy hétvégén dolgoznak. Mi nem tudunk adni igazolást, ezt nem szabad adjunk igazolást. Tehát vakációkban, hétvégeken dolgoznak, vagy ugye egy éjszakát, mondjuk, mit tudom én, csütörtökről péntekre való éjszakos, akkor pénteken egy kicsit más élményekkel megy már be az iskolába, mert egy éjszakát mondjuk talpon volt, és a fáradtságot eltörli az az adrenalin és jó érzés, hogy ő mentőn dolgozott. Kicsit úgy az iskolába is másképp néznek rá a kollégák, az osztálytársak.
1: Meggondolom, hogy éles helyzetben akár az iskolában is ugyanúgy segíteni tud, hogyha kialakul bármilyen vészhelyzet.
2: Pontosan. Ezt még nem is említettem. Körülbelül egy éves önkéntesség alatt olyan tapasztalatra tesznek szert, véleményem szerint, ami egész életükben elkíséri. Nem kell ők persze orvosok legyenek, vagy ápolók, választhatnak akármilyen hivatást, szakmát, de olyan tapasztalatot és tudást gyűjtenek, mivel hogy élesben is ott vannak velünk, tehát gyakorlatban is, nem szimulációkon. A szimuláció az első 3-4 napban van, ugye mikor a kurzus van. De utána teljesen élesbe megy a dolog, és szerintem egész életükre nagyon nagy tapasztalatot nyernek. Sőt, mondhatnám azt, mint oktató, hogy további kis adóállomásai lehetnek az első segélynek a továbbadásába. Mert nem muszáj valaki szakelőadó legyen ahhoz, hogy egy elsősegélyi procedúrából egy bizonyos lépést vagy momentumot el tudjon mesélni a szüleinek, a testvérének, az osztálytársainak, és ezáltal gyarapszik, növekszik például mondjuk adott esetben Kolozsvár lakosságának az a része, aki mikor nagyon nagy baj van, akkor nagyon gyorsan be tudnak avatkozni, és mondom azt tiszta szívből, hogy csodát tudnak művelni addig, ameddig kiérkezik a mentőautó. Mert itt van a baj ezzel a 5-10-15-20 perces időintervallummal, ameddig kiér a mentő egy piros kódos, tehát egy kritikus beteghez. Persze megyünk ki egyszerű sima lábtöréshez is, mert szegény nem tud bemenni a kórházba, normális, hogy kimegyünk, csak nem életveszélyes. Ott is tud segíteni az elsősegélyes, de a súlyos eseteknél ott nagyon fontos, hogy az áldozat mellett lévő segéd, akinek van egy elsősegélyi kurzus, és tudja, hogy mit kell csináljon, az menthető állapotba tudja tartani azt az áldozatot, akihez aztán kiérkezik a mentőautó. Hogy mikor a mentőautó kiért, akkor legyen kit mentsen a csapat. Mert itt mondjuk konkrétan például az agy ellátásáról, oxigén ellátásáról beszélek. Hogyha az agy 3-4 percig nem kap sajnos oxigént, akkor ott életmentő műveletek után sajnos maradnak visszamaradó károsulások. És nem csak a szív stopról beszélek, újraélesztésről, hanem bármilyen, ugye a nyelvet, mikor lenyeljük, ugye hát ezt így mondják köznyelven, hogy lenyelt a nyelvét, ezért nem kapott levegőt, vagy fulladozott. Ez egy nagyon egyszerű manőver, hogy ezt felszabadítani a légutakat, akár a nyelv bilincse alól, akár idegen testek alól, ugye ez már a Heimlich módszer. Vagy baleseteknél egyáltalán ott lenni helyben rögtön, mert ugye ez a nagy előnye az önkéntesnek, hogyha nem velünk dolgozik a mentőautón, hanem kint van szabad idejében a városba, hogy ő rögtön ott van az áldozat mellett, amit mi mentősök soha az életben nem tudunk megcsinálni, nem csak Romániában, hanem akármilyen fejlett országban se, mert a mentő nem tud teleportálni. Na, jó lenne, de nem lehet. És akkor az első 5-10 perc nagyon-nagyon fontos.
0: Az elmúlt percekben Deák András tartalékos rohammentőssel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Imádkozzunk, testvérek! A mi segítségünk és pünkösd harmadnapjának délelőttjének megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Ma délelőtt a Galácia beliekhez intézett levél 5. fejezetének 22. és 23. verseivel köszönt bennünket Istenünk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,

szelídség, önmegtartóztatás. Amen. Isten tiszteletünk elején a 89. énekünket keressük ki, annak első és második verszakait énekeljük. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. 89. Zsoltárunk első és második verszaka.

0: Két testvért szeretnék megkérni imádságra ma délelőtt, Samu testvérünket és Miklós testvérünket, hogy kérjünk áldást az ige hirdetésére.
1: Uram, a te hatalmadat, a te igazságodat dicsérjük. A te dicső nevedet magasztaljuk, hiszen tőled függ minden ezen a földön. Te vagy, Uram, a történelemnek az ura, és egyenként urunk és megtartunk vagy. Hadd köszönjük meg, Uram, a keresztet, azt az áldozatot, amely által mi még élhetünk, és hisszük azt, Uram, hogy a mi életünk el van rejtve te benned, hiszen Krisztussal együtt meghaltunk a régi embernek, és élünk ma benne, mint új emberek. Hadd köszönjük meg, Uram, a te betöltött ígéretedet, melyen útmutatást kapunk, és hiszünk azt, Uram, hogy ebben az életben és a következőben is elég számunkra az, amit te elénk adtál. Köszönjük, Uram, a kitöltött lelket, aki által ismerhetünk téged, aki által vezetsz bennünket, aki által van megtartatás. Áldott vagy, Uram, a pünkösnek ezért az ünnepért, azért, hogy itt lehetünk, hogy Krisztusban együtt lehet a gyülekezet, együtt lehet veled, aki megáldott és megszenteled ezt az Isten tiszteletet is, a te nagy nevedért. Amen.
2: Köszönöm, mennyi a kiákok, a mai napon is előbe jövett. Köszönjük, Úr Jézus, a szent lelket, amit adsz nekünk minden napon. Köszönjük, hogy szereteted tanítatsz. Kérlek, Atyám, hogy szólj hozzánk a mai napon is. Köszönöm, Úr Jézus, hogy könyörültél rajtunk. Kérlek, hogy könyörülj azokra is, akik még nem ismernek téged. Imádkozom, Atyám, mindazokért, akik ígét hirdetnek a mai napon is. Kérlek, mennyi, Atyám, hogy az Úr Jézusért hallgassál meg. Amen.
0: Amen. A 164. énekünkkel készülünk az ige hallgatására, befogadására. 164. énekünk első és második verszakait énekeljük. Téged áldunk, nagy Isten!

0: Kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, egy sorozatban vagyunk benne ezen az ünnepen. A lélek gyümölcseit tanulmányozzuk egy kicsit másként, és pedig úgy, hogy Krisztusnál hogyan jelennek meg ezek, illetve miközben ezt tesszük, aközben egyre inkább a krisztusi jellemről hallunk, és arról, hogy mennyire fontos, hogy ne csak tanuljuk a dolgokat, ne csak elméletben ismerjük a Szentírást, hanem az életünkben megmutatkozzon az, amit tanulunk és amit ismerünk, hogy a hétköznapokban gyakorlatba ültessük ezt, hogy a környezetünk lássa azt, hogy mi hívő emberek vagyunk. És foglalkoztunk először, ha a testvérek emlékeznek, Krisztusnak a szeretetével. A lélek gyümölcse, mint a szeretet. És a lábmosásról hallottunk, arról, hogy mennyire fontos volt a krisztusi szeretetben az, hogy aláhajolt a megmosatás, úgymond a szeretetteljes szembesítés, a tisztulás, illetve az alázattal való odafordulás a másikhoz. Aztán a tegnap délelőtt hallottunk a krisztusi örömről. Reménység szerint többen is örömre derültünk, nem mulandó örömre, hanem arra soha el nem múló örömre, amelyet Krisztus ad nekünk, és olyan szép ígéreteink vannak erre nézve. Ma délelőtt pedig Krisztusnak a hűségéről, illetve jóságáról fogunk hallani, ezt a kettőt egybe kapcsoltam. Testvérek, nagyon fontos gondolata volt az ünnepnek az, hogy nem lehet szétválasztani ezeket. Nem mondhatjuk azt, hogy én hűséges vagyok, de hát valószínű, hogy a békesség, a türelem vagy a szívességnek a hiányában vagyok. Nem mondhatod azt, hogy te a sok közül csak egyikkel rendelkezel, ugyanis ezek szorosan összekapcsolódnak, és ha egy nincs ott benned, akkor egyik sincs ott. Hogyha te azt mondod, hogy mégiscsak egyen rendelkezel, akkor félő, hogy egyikkel sem rendelkezel. És az alapvető kérdés az, hogy ezeket hallva változtál? Mert testvérek, ezen az ünnepen, de máskor is Isten nem csak az értelmünket szeretne megváltoztatni, hanem a szívünket. És arra hívlak téged, hogy ma reggel is engedd, hogy a szívedet vegye kézbe az élő Isten az ő igéjén keresztül. Egy jól ismert igeszakaszt olvasunk közösen a Márk evangéliumából. A 14. fejezetet keressük ki, 32-től 42-ig terjedő igeszakaszát. Tehát Márk evangélium a 14. fejezet, 32-től 42-ig. Ekkor arra helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt Jézus a tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrödni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vírasszatok. Egy kissé távolabb ment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt. Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszatért, alva találta őket. És így szólt Péterhez, Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem vírasztani? Vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült,
1: és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég, eljött az óra. Íme, átadatik az ember fia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme, közel van, aki elárul engem. Amen.
2: Amen.
1: Testvérek, egy ellentétre szeretném így az elején felhívni a figyelmet. Az Isten és az ember között megjelenő ellentétre. Amit itt látunk ebben a történetben, Isten víraszt, Isten imádkozik, Isten hűséges, Isten tisztességes, az ember pedig alszik, az ember pedig kevésbé szavahihető, az ember hűtlen nagyon sokszor, és elesik, ugyanakkor képmutató, mert egyet mond, és teljesen más tesz. A 37. és 40. igeverseket nézzük meg újra, azzal kapcsolatban, hogy mi történik itt. Ugyanis Jézus küzdelmek közepette van. Halála előtt néhány órával, és itt azt olvassuk a 37. 40. versekben, amikor visszament, alva találta őket, és megszólította, Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem vírasztani? Nagyon furcsán viselkednek itt a tanítványok. És ez valahol megmutatkozik abban, ahogyan Jézushoz viszonyulnak, abban, hogy a saját magukhoz viszonyulnak, és abban, ahogyan itt valami jellemhiba mutatkozik meg bennük. Ugyanis háromszor beleegyeznek abban, hogy igen, Uram, persze, hogy ne itt virasztunk veled, egyértelmű, menjél csak nyugodtan, imádkozzál. Tudom, hogy nehéz egyedül. Hogy ne lenne nehéz? Kinek nem nehéz magányosan küzdeni és harcolni? Szükségünk van testvérekre, szükségünk van gyógyító közösségre, szükségünk van olyanokra, akik hordoznak bennünket imában, igazi testvérekre, igazi barátokra, és Jézusnak is szüksége volt, és az oszlop apostolokat viszi magával. A legnagyobb mélységben, a legnagyobb küzdelemben, és azt mondja, gyertek, legyetek velem, csak ennyire kérlek titeket, nem többre. Mert azt, amit én kell elhordozzak, azt én elhordozom. Nem kell, ti hordozzátok helyettem. De legyetek velem ott. A jelenlétetek felől legyek bizonyos. Hogy nem vagyok magamra hagyatva, hanem vannak olyanok, akik imádkoznak értem, akik küzdenek értem, akik együtt hordozzák a terhet. És mint a három alkalommal, igenleges válasz érkezik. Persze, itt vagyunk. A nagyok, a bölcsek, a leghívőbbek, a tanítványoknak a tanítványai. Jakab, Péter és János. És testvérek, tudjátok, olyan emberekkel találkozunk, akik egyet mondanak, és teljesen más tesznek. Találkoztatok már ilyenekkel, akik, amikor beszélgetsz velük, fűtfát megígérnek. Hát hogyne? Sőt, még az Úrnak is. Uram, természetesen megyünk, és elvégezzük a hivatást. Hát mi hívő emberek vagyunk. De ahogy Jézus odébb megy, teljesen megváltoznak. Amikor Jézus már nincs ott, akkor mintha teljesen más emberek. Amikor kimennek a templomajtón, és találkozunk velük közhelyeken, az utcán, mintha nem ugyanaz az ember lenne. Hát itt úgy tűnt, hogy komolyan gondolja és veszi azt, amiről hall. Itt úgy tűnt, hogy ő megéli az igét, amikor ott kint vagyok, és nem tudom, látom vitatkozni a forgalomban a másikkal, akkor akarva akaratlanul megbotránkozom. Milyen érdekes testvérek. A legnagyobb tanítványokkal megesik. Nehogy azt gondolt,
0: hogy veled nem esik meg. Nehogy azt gondold, hogy te jobb vagy náluk, mert tudom, hogy ígéreteket tudunk mondani egymásnak, és úgy nagyon könnyen azt mondjuk, hogy ne. Csak gondolj arra, hányszor ígérted valakinek, hogy imádkozol érte, és a következő percben már elfelejtetted. És lehet most jut eszedbe, hogy valaki megkért rá. És hát kedvességből, most nem mondom azt a képmutatásból, de tudod, te nagyon jó, kedvességből azt mondtam, hogy persze, hogy ne. Hát ez a legkevesebb. De úgy elfelejtettem, mint annak a rendje. Olyan furcsák ezek a tanítványok, mert azt mondja Jézus egyébként, hogy a lélek ugyan kész. És ezen nem keveset elmélkedtem, hogy miért ezt mondja. Félreérthető ez az igevers, mert azt mondja Jézus, hogy úgy, ahogy mi is vagyunk itt, mert lehet, hogy eltökéltük magunkban a lelkünkben, hogy vírasztunk, hogy ne imádkozunk, hogy ne küzdünk, hogy ne hirdetjük az igét, a megtérés evangéliumát, bizonyságot teszünk. És azt mondja Jézus, hogy a test az erőtelen. Na pont ez történt itt a tanítványokkal. Úgy, hogy Péterben egykor ott volt a lelkesedés, hogy megyek a halálba, érted? Meg a többiekben is, úgy lelkileg felpesdültek, azt mondták, hogy ne csináljuk, de a test elesett. Valahogy a test teljesen másként reagált erre. Tudjátok, amikor a lélek és a test külön van, ha egyáltalán külön választhatjuk ezt. Amikor azt mondod, hogy te jó lelkű ember vagy, de kimész, és a tested másra visz téged. A test cselekedetei, ugye, ismerjük a Bibliában. És teljesen ellentétjét teszed azt, amit a lélek diktálna, és amire a lélek hív téged, és úgy gondolod, hogy kész vagy, de nagyon könnyen elbuksz, és elesel, és elcsúszol. Mikor történt az nálad, hogy azt mondtad, hogy persze, de amikor nem figyelt a másik, akkor elcsúsztál. Testvérek, Jézus, tudjátok, mit akar? Itt a tanítványoktól. Hogy imádkozzanak, és menjenek Istenhez, amikor úgy érzik, hogy Isten teljesen elhagyta őket. Mert ő egy olyan állapotban van, amelyben te soha nem voltál. És tudjátok, az, amit ő tesz a legnagyobb mélységben, akkor, amikor ilyet nem szoktunk mondani, de talán egy ilyen jelenet van előttünk, hogy mintha Isten hátat fordított volna neki. Mintha Isten azt mondta neki, hogy te most végrehajtod végrehajtom azt a büntetést, amit nem bírnak meg az emberek. Emlékszel arra, amikor olyan mélyen voltál, hogy azt érezted, tehát itt már Isten sincs jelen. És mit tettél? Lehet, hogy a kórházi ágyon, lehet, hogy egy gyereked betegséggel folytál, lehet, hogy egy kapcsolati krízisben, lehet, hogy egy gyerekeddel volt valami. Te emlékszel arra, amikor nagyon mélyen voltál, és testvérek, akkor, amikor reménytelenség van, akkor, amikor minden beszürkül, akkor, amikor nincs lejjebb, amikor a gödör alján vagy, akkor a legnehezebb. A legnehezebb. Hűségesnek lenni Istenhez. És tudjátok, nehogy azt gondoljátok, hogy itt Jézus saját maga miatt aggódik. Hanem szeretné a tanítványait megtanítani arra, hogy az Isten iránt való hűség az nem ideiglenes. Az nem 2 évről szól, 3 évről szól, néhány évről szól. Az Isten iránti hűség az nem arról szól, hogy leteszem a lantot, elég volt, Uram, most már hordoztalak eleget, és küzdöttem eleget, hanem mindvégig. És lehet, hogy a mélységben mutatkozik meg leginkább, hogy te hol tartasz az Isten iránti hűségben. És azt mondja nekik Jézus, figyeljetek, kedves oszlopapostolok, akire fogom építeni az egyházamat, arra kérlek titeket, hogy emlékezzetek arra, amikor lent lesztek a mélyben,
1: amikor üldöztetések közepette lesztek. Akkor, amikor bajok jönnek, emlékezzetek arra, hogy mi ott voltunk a Gecsemáni kertben, és emlékezzetek arra, hogy én ott hagytalak titeket, és odébb mentem, és akkor, amikor engem az atya elhagyott, én nem hagytam el az atyát. Testvérek, a kereszten nem Jézus hagyta el az atyát, hanem az atya hagyta el őt. Jézus soha nem volt hűtlen az elhíváshoz, amit teljesített. Soha nem volt hűtlen ahhoz az atyához, akivel tökéletes egységben volt. Sőt, egyébként azt mondtam, hogy összekapcsolom ezt a két gyümölcsöt, hogy a jóság és a hűség, tulajdonképpen a jóságot így is lehetne fordítani, talán találok fordítása az eredeti szövegből, hogy tisztesség, megbecsülés, ezt is jelenti. Testvérek, Jézus tisztességből, megbecsülésből, hűségből tartott ki mindvégig. És erre akarja ösztönözni a tanítványait is. Mert nézzétek meg, nem dorgálja meg őket. Igaz, Péternek annyit mond, hogy Péter alszol, és akkor egy órát sem tudtál vírasztani, de nem gyűlölettel, nem haraggal, nem bosszúvágyjal teszi ezt, hanem végtelen szeretettel. A hűségnek, a testvérek, az ellentéte az a képmutatás, és ezek a tanítványok. És ezek vagyunk sokszor mi. Ott van a hűséges Jézus, és ott vannak a képmutató tanítványok. De a tisztességnek, vagy a jóságnak az ellentét az a hamisság. És ez is megmutatkozik. Tudjátok, mi a megdöbbentő? Hogy a tanítványok még saját magukat is becsapják. És ezt nem is tudják. Mert nem azt olvassuk, hogy ők szándékosan kerülték el a nehéz helyzetet. Nem olvasunk erről. Egyébként Lukács az evangéliumában nagyon tisztán leírja azt a 22. fejezet 45. versében Lukácsnál. Nagyon tisztán leírja azt, hogy a tanítványok miért aludtak bele. Vagy ebbe az egészbe. És ezt olvassuk. A szomorúságtól kimerülve alszanak. Itt Márknál ezt nem olvassuk. De valószínű, hogy ez volt az a helyzet, amiben benne vannak. És tudjátok, nekem eszembe jutott az emmausi tanítványok, akik azt remélték, hogy és mennek vissza Emmausba. És végtelen szomorú a szívük, a lelkük, nem tudnak mit kezdeni saját magukkal. És ezt látja Jézus a tanítványokban. Testvérek, teljesen megvannak úgymond zavarodva, nem értik, hogy mi történik. Tehát, hogy beszél nekik a halálról, aztán bejön Jeruzsálembe, és királynak kiáltják ki, de ő mégsem hozza el azt, amire ők számítottak. Mégsem szabadítja fel a római felhatóság alól a választott népet. Mi történik itt? És akkor még lábat is mos a tanítványoknak, és hogy nem értik. És tudjátok, az van bennük, hogy jövünk most ide a Gecsemánéba, és jövünk, és azt látjuk, hogy van egy erőtelen Jézus mellettünk. Aki gyenge, aki tud gyenge lenni. Akinek vannak terhei, de bele se gondolnak abba, hogy mit hordoz. Bele se gondolnak abba. És akkor azt olvassuk Lukásnál, hogy szomorúságtól kimerülve alszanak. Testvérek, ne tedd ezt. Kérlek, ne tedd ezt. Erre hív bennünket az Isten ma reggel, hogy ne engedj kiskaput az ellenségnek. Mikor volt az, hogy a szomorúságtól kimerülve aludtál? Vagy azt is kérdezhetném, hogy most milyen állapotban vagy? Mert lehet, hogy ugyanabban, mint a tanítványok. Lehet, hogy itt vagy, és eljöttél, mert hívott Jézus, és tisztességből azért csak megtetted azt a lépést, hogy jössz felé, és itt vagy, és itt ülsz a templompadba, de lehet, hogy kimerültél, lehet, hogy alszol, lehet, hogy nem egyszer, másodjára, harmadjára, és még mindig alszol. Ébredj fel! Mert Jézus ezt mondta a tanítványoktok. Figyeljetek, ti se engem nem értetek, se saját magatokat nem értitek. Se azt, ami történik. Csak annyit tudtok, hogy vége mindennek, és itt már nem lehet semmit tenni. Csak aludni, és vegetálni, és várni, hogy lesz, ami lesz. Ezzel szembe pedig itt van Jézus, aki mindvégig hűséges és tisztességes. Testvérek, egy nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni. Amikor senki nem figyel, ugyanolyan vagy, mint amikor mindenki figyel? Amikor senki nem figyel téged, vagy engem, akkor ugyanolyan vagy, mint amikor mindenki figyel. Gondolkodj el ezen nagyon komolyan. Mert olyan sokszor magunkkal vagyunk elfoglalva. És akkor, amikor ígéretekről van szó, akkor úgy elnapoljuk azokat, mert dolgunk van magunkkal. Egy olyan társadalomban élünk, amelyben nagyon sokan úgy gondolják, hogy saját kényelmük, saját megélhetésük, sőt, az egyházhoz is úgy csatlakoznak, ha csatlakoznak, hogy ha nekem itt jó, akkor maradok, ha nem, akkor megyek tovább. És már az 5. gyülekezetnél még mindig megy tovább, mert neki nem jó. És közben van itt valaki, aki hűséges mindvégig, és tisztességes. És szeretném azzal folytatni, hogy Jézusnak hogyan sikerült. Hogyan sikerül, és hogyan sikerülhet nekünk. Először is azt látjuk, hogy egy nagyon erős nyomás nehezedik rá. Így olvassuk a 33. versben, maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrödni kezdett. Jézus egyébként rettegni és gyötrödni kezdett. Testvérek, Jézus nagyon nehéz körülmények között halt meg. Nehogy azt gondoljuk, hogy olyan könnyen. Tehát ez az olcsó kegyelem. Tudod, hogy akkor felment a keresztre, és egyet imádkozott, és ennyi volt. Nem. Nagyon nagy küzdelmek között halt meg. Tehát összesen lehet hasonlítani. És így visszagondoltam a mártírokra, akik hitükért haltak meg, és eszembe jutott Polikárp püspök, akit mágián égettek el. És nyilván nem volt könnyű halál, de ahhoz képest, amit Jézus végig küzdött, nagyon nem összehasonlítható, de Polikárp akkor, amikor a hóhér a tűz fölött azt kérdezte tőle, hogy égessenek el, akkor azt válaszolta, hogy mi az a egy vagy két óra láng, ami engem éget, ahhoz képest, ami a pokolban, egy örökké valóságban égeti azokat, akik megtagadják a Krisztust. Mi ez ahhoz képest, amit Krisztus szenvedett, mert a legnagyobb mennyei magasságból leszállt a legnagyobb, legmélyebb mélységbe, a poklok poklába, és én oda soha nem szálltam le, de ő helyettem megtette. Mi az a láng ahhoz képest? Mi az a küzdelem ahhoz képest? És testvérek, Jézus ezeket mind hordozta. És itt azt látjuk, hogy kimerül, itt azt látjuk, hogy megdöbben, van egy ilyen fordítás is. És szeretnék 3 szót elétek hozni, ami benne van az ő imádságában, egyébként a legnagyobb mélységben és reménytelenségben, az Isten nélküliségben is Istenhez kiált. És az első szó, amit elénk kerül, az a pohár. 36. vers. Vedd el tőlem ezt a poharat. Az ószövetségi szóhasználatban ez Isten haragjára vonatkozott a gonosz ellen. Olvasunk ilyeneket az Ezékiel próféta könyvében például, hogy nagy és mély poharat fogtok inni, tele romlással és pusztulással. Vagy Ézsaiás 54-ben ezt olvassuk, hogy haragjának poharát fogjátok kiinni. És amikor azt mondja Jézus, vedd el tőlem ezt a poharat, vedd el tőlem az egész emberi nemzetség irányában törő haragodat, ítéletedet, mert ezt kellett viselje Jézus. Értitek? Azt a poharat, amit irányomban, ami irányomba szólt, azt magára vette és átirányította. Azt mondta, legyek én a céltábla. Legyek én az, aki elhordozom. Nem egynek, nem kettőnek, nem háromnak, hanem az egész emberiség iránt, és egyébként megérdemelt haragodat, ítéletedet. Magamra veszem. Testvérek, azért, mert Isten igazságos, és a bűnt bünteti és haragszik a bűnre. Egyébként azért van nekünk lehetőségünk Istennel járni, mert Isten a bűnt azt nem tűri meg. Ha megtűrné, akkor annyi minden lenne a világban, akkor a mi életünk is más lenne, szabadabb lenne, de Isten nem tűri meg a bűnt, és megbünteti a bűnt, és a gonoszságot, és az ő haragja, az ő fiára szállt, testvérek. Ezzel nézett szembe Jézus. Ezzel nézett szembe Jézus. Vedd el tőlem ezt a poharat. Csodálkozunk, hogy ezt imádkozza a legnagyobb küzdelmeiben. Te nem imádkozhatod ezt. Nehogy azt gondold, hogy ilyen poharakat hordozol. Aztán a második szó, ami elém került, az az Abbá. Testvérek, akkor, amikor nincs ott az Isten, úgy gondoljuk mi. Akkor, amikor a legnagyobb büntetésnek az elhordozása kezdődik, akkor, amikor jogtalanul hordozom ezt, akkor, amikor

Testvérek, az apjával beszélő gyermek akkor, amikor az apja súlyosan bünteti, vagy az apja haragja, súlyosan sújtja, nem miatta, hanem miattad, és miattam nagyszerű, és példaértékű. Jézus hűséges volt, ne felejtsük el, mindvégig és jóságos volt, mindvégig. Testvérek, bennünket a bűneink elválasztanak Istentől, és eltávolítanak, és bezárnak minket, de Jézust az a teher, amit hordozott, nem távolította el az atyától. Nem azt mondta, hogy itt szakítottunk, ennyi volt. Nem számítottam arra, hogy ilyen lesz, hanem megyek mindvégig. És még mindig van nekem egy édesapám, még mindig van nekem egy drága apucim. Szoktad így szólítani az Isten? Szoktál így oda menni az Istenhez? Talán a legnagyobb mélységben is, amikor tudja Jézus, hogy el lesz vágva az atyától. Azt mondja neki, hogy drága édesapám. Mert mikor nem, ha a legnagyobb mélységben van szükségem rá? Mikor nem? És a harmadik, azt olvassuk itt a 41. versben, ugye harmadjára is visszajön, és azt mondja, aludjanak és pihenjenek tovább, és azt mondja, hogy eljött az óra. Más fordításban elkezdődött. Mi kezdődött el? Tudjátok, az a Jézus, aki az élő Istennel volt, nagyon, nagyon szoros közösségben, egyszer csak megnyitja szívét a pokol előtt. Az a Jézus, aki mindig a mennyország előtt nyitotta meg a szívét, és abban az állapotban egyszer csak megnyitja szívét az ítélet, a büntetés, a poklok pokla előtt. És amikor itt azt mondja, hogy elkezdődött, akkor erről szól, elkezdődött a nagy küzdelem, a nagy harc, a nagy szenvedés. Egyszer majd kimondja azt is, hogy elvégeztetett, de elkezdődött, testvérek, és ezzel nem azt mondja, hogy mindennek vége olyan értelemben, hogy győzött az ellenség, hanem azt mondja, hogy elkezdődött a nagy harc azokért, akik kárhozatban vannak, annak érdekében, hogy örök életük lehessen. Testvérek, hogy hallgatjuk ezt? Példát tudunk venni Krisztusról, és szeretném elmondani, nehogy tévedésbe essünk, hogy te nem leszel erre képes. Nélküle. Nehogy úgy menjünk most haza, hogy na itt a példa, a Jézus akkor hűséges volt, kitartott végtelenségig, tehát a legnagyobb mélységben is kiáltott az atyához, és tudjátok, akkor, amikor saját magamra nézek, és azt mondom, hogy na én aztán a nagy hívő kibírom, akkor nem fogod kibírni. Nem. De arra kérlek, hogy akkor, amikor a legnehezebb lesz, gondolj arra Krisztusra, aki akkor, amikor a legnehezebb volt neki, érted imádkozott, és érted küzdött, és azt mond az atyának, Uram, nem értem, hanem azért a Krisztusért, aki esedezett, értem. És akkor lehetőséged lesz mindvégig kitartani. Tudjátok, Jézus egyedül van. Hát, hogy fizikailag ott voltak a tanítványok, az édes kevés. És látja azt, hogy nincs visszaút. Azt mondja, ne az én akaratom legyen meg, Uram, nem, hanem a tiéd. És azt mondja, hogy megyek, elkezdődött. Eljött az óra, megyek, atyám, szívesen megyek. Tehát ez nem kérdés. És tudjátok, mi történik, testvérek? Higgyétek el, hogy itt nem csak Jézus itta ki a poharat, hanem itt az atya is ki itta a poharát. Mert itt a fia, a fia, az egyetlen fia ment a halálba. Értem és érted. És tudjátok, miért történt mindez? Azért, mert szeretett minket. Azért, mert mindvégig hűséges volt hozzánk. És azért, mert megbocsájtott nekünk.

0: Ha Jézus számított volna, hogy a tanítványok mit tesznek, akkor lehet, hogy azt mondta volna, hogy ezekért, ezekért még a kis ujjamat sem mozdítom meg. De testvérek, valahányszor visszajött Jézus, nem abban erősödött meg, hogy ezekért nem megyek, hanem abban erősödött meg, de hogy nem mennék. Hát nézd meg, milyen gyengék. Alig bírják az életet. Nézd meg, beleszomorodtak, betegedtek az állapotukba. Hogy nem mennék? Még inkább megyek értük. És miért gondoljátok, hogy visszament másodjára és harmadjára? Mert látta, hogy ott vannak, és látta az állapotukat, és Jézus nem saját magát sajnálta, nehogy azt higgyük. Habár nagyon mélyben volt, hanem amikor látta őket, akkor azt mondta, megyek értük. És testvérek, amikor téged lát az Isten, akkor megerősödik az ő szeretetében, az ő hűségében, az ő megbocsájtásában, amikor téged lát az Isten, akkor azt mondja, én oda megyek hozzá. Nekünk nem egy olyan Istenünk van, aki válogat, és akkor most ezt a csúnya embert, vagy ezt a nehéz helyzetben lévő embert elhagyom, hanem olyan Istenünk van, aki elénk fut. Olyan Istenünk van, aki vállalta keresztet annak érdekében, hogy te a legnagyobb mélységekben legyen kire hivatkoznod. Ne felejtsd ki soha azt, hogy Jézus nevében. Ne felejtsd ki soha azt, hogy a te szenvedéseid, a te küzdelmeid, a te bajaid, a te mélységeid csak úgy fognak elmúlni, ha Jézusra hivatkozol, ha az ő szenvedéseire gondolsz, nem a sajátaidra, ha az ő erejére gondolsz, nem a saját erődre. Testvérek, csak az fogja a koronát megkapni, aki hív lesz, mint halálig. Máté 24-ben azt olvassuk, majd ha visszajön az Úr, az elragadtatás meg, aki mindvégig kitart, 24-13, aki mindvégig kitart, az üdvözül, testvérek. De magadtól nem fogsz mindvégig kitartani. Kérlek, hidd el. Abban a pillanatban, ahogy az Úr elment onnan, tőlük, abban a pillanatban elaludtak. Kérlek, ne menj el tőle. És arra kérlek, hogy vállald fel a saját gyengeségeidet. Ne az legyen, hogy ez érdekes. Mert itt ezt úgy éltek, mintha ők azt hitték, hogy Jézus nem tudja, hogy mit tesznek, ha odébb megy. De Isten mindent lát és mindent tud. És arra hív téged, hogy mindvégig légy hűséges. Ne csak itt a templomban, ne csak pünköskor, hanem mindvégig. És testvérek, a léleknek ez a drága gyümölcse, amely Krisztusban megvolt, meg lehet bennünk is, Krisztus által. És kár lenne, ha úgy mennénk haza, hogy mindaz, amit itt hallottunk, csak elmondott ige hirdetés. Arra kérlek majd egy-két hét múlva, vagy később is, kérdezd meg a társadat, a mellette lévőt, hogy te tanultál valamit ebből? Te növekedtél? A hűségben, a szeretetben, az örömben, és a többi gyümölcsben. Mert folytatni fogjuk ezt a sorozatot majd vasárnap délelőtt is, meg még azután is. A növekedés az végtelenül fontos. Adja az Úr, hogy ilyen hűséges, mindvégig kitartó, ugyan néha bukdácsolod el, de ráhagyatkozó tanítványai maradjunk. Amen. Amen. Ima közösségre hívlak benneteket. Uram, kérlek, könyörülj rajtam, és bocsáss meg, valahányszor úgy gondoltam, hogy elkerülhetem a te tekintetedet, és lehetek más a te távol létedben, mint a te közelségedben. Bocsáss meg valahányszor a hűség helyett a hűtlenség és a tisztesség helyett a képmutatás volt ott bennem. Szabadíts meg a két fajta élettől, és Urunk, add, hogy egyre inkább Krisztusibbá váljunk, és egyre inkább olyanok legyünk a hétköznapokban is, amilyenek vagyunk előtted, és amilyenek vagyunk a te közelségedbe. Amen.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 172. énekünket énekeljük, áldásra várva az első és utolsó 6. verszakát. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk, 172. ének első és 6. verszaka.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Ma kezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák. Csoma Botond azt mondja, az államfő tévedett, amikor megtámadta a kilövési kvóta duplázását. Súlyos statikai gondokat tártak fel a székelyudvarhelyi Orbán Balázs iskolánál. Egyre több cég nem tudja fizetni a hiteleit. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint június 8 és 10 között zajlik a román szóbeli, június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, június 11-én és 12-én pedig az idegen nyelv ismeretet. A digitális kompetenciák felmérése június 15 és 17 között zajlik. Június 29-én lesz az első írásbeli vizsga román nyelv és irodalomból, június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án, 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Számolt be róla az HR Press. Nikus Ordán államfő óriási tévedett, amikor megtámadta az Alkotmánybíróságon a medvék vadászati kvótájának megduplázását célzó törvénytervezetet. Véli Csoma Botond az RMDS képviselőházi frakció vezetője, aki Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, a genetikai populáció felmérések alapján Romániában 10-12 ezer medve él, ami jóval meghaladja azt a szintet, amelyet az ország élőhelyei el tudnak tartani. Hozzátette, az utóbbi évek eseményei egyértelműen bizonyítják, hogy a természetes ellenséggel nem rendelkező nagy vadjavára kialakult elfogult szemlélet emberi életeket követel. Sajnos már majdnem minden héten van egy áldozat. Mint írta, egyetért azzal, hogy a vadászaton kívül más intézkedésekre is szükség van az ember és a medve közötti együttélés szempontjából. Komoly statikai problémákat tárt fel a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal által megrendelt szakértői vizsgálat az Orbán Balázs általános iskola épületénél. A jelentés szerint az épület jelenlegi állapotában még a meglévő tetőszerkezet terhelését sem bírja el, ezért átfogó megerősítési munkálatokra van szükség. A most elkészült végleges szakvélemény szerint az alapozás megfelelő, viszont a földszintől felfelé jelentős konszolidálási munkálatok szükségesek, számolt be sajtótájékoztató keretében Szakács Pál István, székelyudvarhely polgármestere. A városvezető megosztotta, a szakemberek megállapították, hogy több szerkezeti elem mérete elmarad a szabványokban előírtaktól, ráadásul az 1977 előtti építés miatt az épület nem felel meg a későbbi földrengés védelmi előírásoknak sem. Mintegy 20 milliárd leértékben vettek fel, kedvezményes, az állam által garantált hiteleket a hazai cégek az IMM Invest és az IMM Invest Plus programok keretében. Az utóbbi időben megugrott a bedőlt hitelek száma, az arányuk immár 10%, írja az ekonomika.net. Ez hozzávetőleg duplája a vállalati kölcsönök átlagának. Így fizetjük meg a geopolitikai problémák árát, amelyeket az egész világ megérez, valamint a költségvetési hiányit, ami előbb-utóbb infláció formájában jelentkezik. Nominális értékben jól nőttek a hitelek, azonban nominálisan a gazdaság is nőtt. Nagyrészt az infláció és a fogyasztás ösztönzése miatt, nyilatkozta Florian Neagu, a Román Nemzeti Bank stabilitási igazgatója. Úgy látja, hogy a bedőlt hitelek nagy aránya nem csak a kedvezőtlen gazdasági körülményeknek tudható be. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma napos lesz az égbolt. A nap csúcsmérséklete 26 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesülését használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírrovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Iris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 49. fejezet 4. verse.

0: Simón így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Lukács evangéliumából az 5. fejezet 5. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk

tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írott levele 14. fejezetének 13-tól 23-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hatalmas Teljesítmény című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a Borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. A mai napra szóló ige a római, akkor írott levél 14. részében olvasható a 13-tól a 23-ig terjedő versekből. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Ismert pszichológiai kísérlet, hogy egymás társaságát nem kereső, egészen ellentétes világnézetű embereket igyekeznek összeválogatni, és elkezdenek olyan témákról beszélgetni, amelyek mégis összekötik őket. Az ellenszenf helyett olyan kapcsolódás és szimpátia alakulhat ki, amely szinte végleg felülírja a várható ellentétet és akár gyűlöletet is, ha azt az egy területet is megismerik a másik életéből, ami elválasztja őket. És a mai rohanó világban egyre nagyobb a veszélye annak, hogy akik gyülekezetben járnak, bár szájukkal közösen dicsérik az Istent, bár úgy tűnik, hogy szép egységet látunk, azonban a valós szeretet kapcsolat hiánya egy egész hetet úgy hoz utána, hogy sínylődnek, végig egyetlen hívő és támogató személy jelenléte nélkül. Ma minden ötödik magyarországi ember érzi magát gyakran magányosnak. Kimondani is nehéz, de Magyarországon egy kutatás szerint az embereknek körülbelül 70%-uknak nincs igazi barátja. Akinek három jó barátja is van, az már egy rendkívül különleges helyzetben van. Hatalmas értéke van az Isten előtt valóban élő gyülekezetnek. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyülekezetben való létünk ne csak egy órányi aktív lelki élmény legyen, hanem lehessen valóság a hétköznapi életben is. Az Isten országa igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Így éljük-e életünket? Van-e lehetőségünk ima támogatást kérni a nehéz helyzetben? Megkérhetünk-e valakit egy bizonyos helyzetben, hogy segítsen nekünk valamit elintézni? Ismerünk-e egyáltalán olyan közösséget, akik Krisztus élő teste, akik által igazság, békesség, öröm vesz körbe bennünket a hétköznapokban? Óriási lehetőség előtt állunk, amikor felfedezzük, hogy különbözőségeink ellenére legyen egy körültekintő, hitben gyöngébb és talán lazább, de lendületesebb ember, mégis Isten közösségbe hív bennünket. Van-e több bennünk gyanakvásnál, vagy sajnálkozásnál, közönynél, vagy félnénk megnyílni testvéreink irányában? Isten ma arra hív bennünket, hogy szívleljük meg Pál szavát. Engedjük, hogy szélsőségeinket a lélek kiegyenlítse, és szabályozhassa egymás életét megismerve. Vegyük a hit bátorságát arra, hogy megismerjük, kik a mi testvéreink, mert olyan rejtett erőforrásra találunk, ami egyszerűen pótolhatatlan a mai világban. Ezért adhatunk hálát minden olyan közösségért, amelyben ez az öröm, ez a békesség, ez a Szentlélektől való egység érhető tetten. Az igevers második fele és vége tovább visz bennünket, aki így szolgál, kedves Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Ne csupán várjuk ezeknek a
nagyon is lelkes, kedves testvéreknek a felbukkanását, váljunk mi megbízható és Istennek kedves testvéré, legyünk mi néhányak embere, mert ezért van a gyülekezet. Mert meggyőződésem, hogy sokszor nem számban kell növekednünk, hanem a hitbeli érettségben. Legyen miénk Isten gazdag áldása a bátor hit által. Meg kell nyílnunk Isten útmutatására. Kinek lehetnék én magam az embere? Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, és hálát adunk a te határokat lebontó és megnyitó szavaidért. Köszönjük neked, hogy te vagy, aki a mi lelkünknek mindenféle érzéketlenségét gyógyítod, és nem ügyek, nem zavaró tényezők, hanem testvéreink meglátására indítasz bennünket. Így adunk neked hálát, hogy így vezetted a te egyházadat évszázadról évszázadra. Így köszönjük meg neked, hogy ma is hálával mondhatjuk ki, van néped ebben a világban, amely sokszor valóban sötétnek tűnik, de a te világosságod által a te országod hétköznapjait élhetjük bele. Így kérünk téged, hogy hadd lehessen ez a hét és egy újabb lehetőség arra, hogy jobban megismerjük testvéreinket, hogy tudjuk valóban élő templommá növekedni a te lelked által. Könyörgünk, maradj velünk, és hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól Róma beliekhez írott levele 14. fejezetének 13-tól 23-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hatalmas Teljesítmény című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Hatalmas teljesítmény Erich Kästner nyomán. Valóban nem volt könnyű. Sóhajtott, leplezetlen büszkeséggel az óra, amikor a riporter interjút készített vele. Kitartó, kemény tréninggel, sok éves megfeszített munka eredményeképpen, büszkén kimondhatom, sikerült úrrá lennem a természetemen. Uram, ha hiszi, ha nem, ön most a világ leggyorsabb órájával készíthet interjút. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség. Pál apostol, Galatákhoz írt levele, 5. részének 22. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Hatalmas Teljesítmény című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Füzesi Magda, emelj magasba. Bolyongok árnyéktalanul. Minden imám a földre hull. Nem égek, és nem égetek. Terítsd rám, uram, felleged. Emelj magasba, fű vagyok. Eltipornak a vándorok. Láng vagyok, óvjat pisla fényem, hogy ne halljak meg még egészen. Víz vagyok, keskeny csermejág, kővel rekeszt el a világ. Ha nem vigyázod utamat, minden szekér belém szalad. Bolyongok árnyéktalanul, minden imám a földre hull. Nem égek és nem égetek. Terítsd rám szerelmedet.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hatrongyosi kakasok. Egyszer a hatrongyosi bíró kakasa, ahogy a szemétdombom kipirgél, kapargál, talál egy fületlen gombot. Nosza! Fölugrik vele az ól tetejére, s elrikkantja magát hét határ hallatára. Kukarikú, Kelemen, mit leltem a szemeten? Hatrongyosi bíró fia Kelemen kiskakashoz odaugrik sebesen. Mutasd csak, kiskakas, mit van neked?
2: Nem tudom én, hogy micsoda, de mégse adom oda.
1: Felesel a hatrongyosi bíró kakasa, s beugrott a sövény közé. Utána Kelemen, s a hatrongyosi bíró fia úgy megbúvozta a hatrongyosi bíró kakasát, hogy egyszeribe elresztette szegény feje a fületlen gombot.
2: Kukorikó, Kelemen, ezt már el nem szenvedem, megbántottad a kakast, majd megbánod még te azt.
1: Sivalkodott a kis kakas, és egyszeribe összetrombitálta a kakasüllőről a falu kakasait.
2: Hatrongyosi kakasok, gyorsan ide szálljatok!
1: Nem telt bele egy kukorintásnyi idő, már akkor ott voltak a hatrongyosi kakasok. Öreg bíró kakasa, kis bíró kakasa, kántorék kakasa, harangozó kakasa, több kakas nem volt hatrongyoson. Mit tanácskoztak, mit nem? Azt a sárga cserebogár, amelyik arra repült, jobban meg tudná mondani, ha a hatrongyosi bíró kakasa nagy elkeseredésében be nem kapta volna a sárga cserebogarat. Elég az hozzá, hogy arra repült egy cinege, s oda szólt a kakasgyűléshez.
3: Hatrongyosi kakasok, mi az újság nálatok?
2: Kicsi falu, nagy a torony, bosszút állunk hatrongyoson!
1: Felelték a kakasok.
3: Majd ha vagy, hú lesz nagy répa terem, vastag nagy!
1: Csufolódott a cinege.
2: A felesett réfa ennek!
1: Merezgették a taréjukat a hatrongyosi kakasok.
2: Nem kell föl többet a nap hatrongyoson, mert nem kukorékolnak neki a hatrongyosi kakasok.
3: Hatrongyosi kakasok, jaj, de nagyon okosok!
1: Nevetett a cinege, tovább repülve. A hatrongyosi kakasok pedig elmentek aludni. Hanem előbb keményen megrázták egymásnak a taréját. Kakas tesz feladást, huncut ki ne mája. Annyit jelent ez kakas nyelven. Bizony, még javában húzták a bőrt a fagyon a hatrongyosiak, mikor a kántorék kakasa már elrikkantotta magát.
2: Kukorikó, virradórai, fél után három óra!
1: Egyszerre talpon volt egész hatrongyos, s mérgében majd lenyelte a fejét a hatrongyosi bíró kakasa.
2: Ez a kakasbecsület, ki a faluból a kántorék kakasával?
1: A három kis kakas úgy kimarta maga közül a negyediket, hogy az meg se állt addig, ameddig a hatrongyosi torony ellátszott. Akik pedig otthon maradtak, azok még jobban megfogadták, hogy nem hallatszik több kakas szó hatrongyoson. Ne tudja a hajnal, mikor kell neki hasadni. Hát, uram, fia, a fél szemét még ki se nyitotta másnap a harangozó kakas, amikor már rágyújtott a nótára.
2: Kukorikó, emberek, hajnallik már, keljetek!
1: Bizony, az lett a vége, hogy a harangozó kakasát is elüldözték hatrongyosról, mint az igaz ügy árulóját. Majd azok mutatják meg, hogy ki az igazi kakas, akik otthon maradtak. Kisbíró kakasa, öreg bíró kakasa. Kisbíró kakasa állta is a fogadást másnap hajnalig, hanem akkor már nem bírt magával.
2: Kukarikó, kej, piros hajnal, serkej!
1: Nem is kellett egyéb a hajnalnak, egyszerre feltolta piros ábrázatát az ég alján.
2: Jaj, mit tettem,
1: sipította a kisbíró kakasa, s úgy világnak ment bújában, hogy még tán ma sem állt meg. Nem maradt már egyéb kakas hatrongyoson, csak az öreg bíró kakasa. Le sem merte hunyni a szemét egész éjszaka, nehogy álmában elkukorítsa magát valahogy.
2: Jaj, neked Kelemen, megfizetsz a fületlen gombér, jaj, neked hatrongyos, sose látott többet a szép piros hajnalt, nincs, aki felköltse.
1: Néz a sötétségbe a hatrongyosi bíró kakasa. Hát egyszer csak megpirulám az ég alja, s fölmosolyog rajta a szép piros hajnal. Mosolyog, egyre jobban mosolyog, szinte csúfolódik, tudom én az időt kakas szó nélkül is.
2: Kukorihó! Ilyen szégyen, többet engem sose érjen!
1: Rikkantotta el magát az utolsó hatrongyosi kakas, s úgy ugrott le a padlás szájából, hogy menten kitörte a nyakát. Azóta hatrongyoson nincsen kakas, s a hatrongyosi gyerekek nem ehetnek kakas teljes kenyeret.

0: legyél, na!
1: De hiába Timót, nem eszik a Tinót, megunta ezt Timót, és eladta.

amit kitaláltak.

nekem mi az, ami jó. Elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elébb tesz az élet, az fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod mindezt, ez nem kérdés. A lelked kövesd és semmi más.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt, kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Mit hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.